Pannon Rádió. Vajdaság ritmusa a 91,5-ön. Como siempre.

mindenkit boldoggá akarsz tenni, árulj fagyit. Ez az, ami sose ment nekem, hogy mindenkinek megfeleljek. De hogyan is tehetném, ha még magamnak se tudok megfelelni?

0: Hölgyeim és uraim, önök pillanatokon belül Vajdaság leghallgatottabb reggeli műsorát hallják. Öveket becsatolni a mikrofonnál Sánta Zoltán és Zvekán Péter.
1: Jó reggelt, úgy látszik Tihi a legügyesebb az elmúlt napokban, ő ír először, aztán rögtön utána jön Ati is. Sziasztok, mi a helyzet? Hát az a kérdésem igazából, hogy én ritkán szokott ilyen velem előfordulni, én felébredtem ilyen halálfélelembe, hogy olyan szinten verte az eső a falat, hogy szerintem ilyet én nem is éltem át. Annyira hangos volt, hogy nem is értettem, hogy ez micsoda különben először. Nyilván legjobb, amikor álmodban fölkezd, ott fel se fogod, hogy mi történik. Hogy ekkora vihar volt, hogy mi volt este, basszus. Már azért annyira nem ébredtem fel, hogy föl is fogjam, hogy teljesen mértékben, vagy nem néztem ki az ablakon. De hogy nyilván abálta az eső, szörnyű felhők jöttek. Délután voltunk valami reklámfilmet forgatni, és jöttünk Palicsról, és olyan csúnya felhők jöttek, tudod, hogy mondom, hogy Jézus Isten, és tudod, mikor mentünk ki, akkor mondom, hogy Jézus, ez mindjárt el fog kezdeni esni azokban a tipikus nagy cseppekbe, tudod, olyan annyira benne volt a levegőbe. És pont beültünk az autóba, és akkor kezdődött, és érdekes, egy ilyen szakaszosan esett. Például, amint Palicsról megindultunk Szabadka felé, van az a nagy kanyar, tudod, Nagyradronvásznál, ott olyan nagyon laza volt, és egyszer csak mondja a kollégám, hogy nézd csak ott, mintha lenne egy csík elől. Azt hiszem, szerintem ott szakad. És nagyon érdekes a számomra mindig, és ezt nem tudom megúlni, amikor úgy látszik, hogy itt még nem esik, ott meg esik.
2: Igen, igen.
1: Ez csak így belementünk, és ott páf, ott szakadt az eső. Úgyhogy jócskán kaptunk. Jó, tudom, hogy ez biztos, hogy még nem elég, különben a növényeknek, de...
2: Sose elég.
1: Neked hogy áll különben az elég. A hordód ilyenkor? Megtelik egy
2: tele
1: ilyen?
2: Tele van, tele van.
1: Tele van, ugye?
2: Dugig megtelik ilyenkor.
1: De akkor hogy veszed ki a vizet, Zoli? Mert Zoli elkezdte gyűjteni az esővizet.
2: Kimerítgetem egyébként egy kis vödörrel.
1: Igen.
2: És azzal megyek kocsolni, mint régen, ahogy csináltak az emberek.
1: Kézzel a mezei Zoli magyarázott valami érdekes dolgot végül is. Ő azért jócskán ügyes bizonyos megoldásokba. Ő valami olyan megoldást talált ki, hogyha én jól emlékszem, hogy ő úgy gyűjti az esővizet, hogy azt arra használja, hogy csöpögtesse utána azt az esővizet a tujáihoz. És ez valahogy úgy oldja meg, hogy van egy hordó, ami picikét magasabbra van rakva, de most úgy kezdve, hogy mit tudom, 30-40 centi, és akkor annak van egy kis csapja alul, azt bele integrálta, és arra a csapra van rákötve egy nagy cső. És akkor azt megnyitja, és akkor ott csöpög
2: tök jó,
1: lefelé.
2: Tök jó megoldás, igen.
1: Ugye,
2: igen.
1: Mert hogy nyomás alatt van az egész.
2: Cső, hát igen, akkor én betettem egy ilyen pont van az udvarban, ahol így ki van vezetve az eresz, és ott pont oda alá tudtam tenni, úgyhogy amióta meg tele van, azóta nem is tudom mozgatni. Két ja, hát igen. Súlyava, hogy elképesztő.
1: De nem csak azért, mert most halál komolyan most nem csesztetlek, hanem tényleg kíváncsi vagyok, hogy amúgy különben úgy eszedbe jött, és akkor használd azt a vizet locsolásra.
2: Persze, persze, persze. Csak hát ugye most elég csapadékos időnk van, úgyhogy nem nagyon kellett. De hát nagyon érdekes, hogy tényleg ugye számútkor is mondtam, hogy viszonylag kevés eső, vagy legalábbis az a mennyiségű eső, ami nekünk, tudod így a hétköznapokban olyan kevésnek tűnik, már az így meg tudja teríteni. Elképesztő, hogy tényleg mennyi víz össze tud jönni. Hát ilyenkor, mikor meg úgy meglódul, akkor egy szempillantás alatt gyakorlatilag megtelik.
1: Igen, olvastam útkor egy cikket, különben itt van Zoli is velünk, hello. Szóval olvastam egy cikket, hogy van, akik ezt olyan szintre emelik, képzeld el, hogy beintegrálnak egy ilyen nagy tartályt az udvarba. De jó, ez már sok különben. Tényleg most azért a túlzásokban már ne essünk, de azért az hihetetlen lehet, hogy mikor nyilván ezt, mikor tervezel az udvart, vagy én nem is tudom, hogy tehát most felástél komplet udvart annyira, meg nyilván az már markoló gép kell, hogy te oda beleintegrálj egy ilyen tartályt, mint gondolom a régi szép időkben biztos vannak házak, ahol van ilyen tartálya az üzemanyagra, gondolom.
2: Betonból.
1: Valahol csak van.
2: Szerették a betont mindig is az emberek.
1: Hát igen, a beton az egy nagy kedvenc, nagy kedvenc. Erről a betonról az is eszembe jut, hogy nem tudom, hogy kinél
2: meg
1: van ott.
2: Meg ilyen random tégladarabok elásva a kertbe.
1: Ja, hát mindig suttal töltöttek fő mindent.
2: Igen, igen.
1: Mindig ez volt, hát ez már régi történet. Ja igen, ezek a régebbi medencék. Ez amikor azt is betonból kiöntötték. Igen. Igazából szoktak most is, nem azért, csak most már rengeteg alternatív anyag van. De gondolj bele, hogy igazából, hogyha ugye minden időszaknak az a szépsége, hogy megvan, hogy mi az, ami olcsó adott pillanatban, és mi az, ami drága az ilyen építőanyagok közül. Nyilván feltételezem, hogy elérhető volt így a beton meg a többi, mert hogy vannak olyan medencék, hogy gondolj bele, hogy azt így kiöntötték, mit tudom, egy 84 méter kiöntötték, ez egy dolog, de utána kicsempészték az egészet.
2: Igen, igen.
1: Kicsempészték. Tudod, ma már ez elképzelhetetlen, és ugyanúgy én most bedobok egy dolgot, amit észrevettem. Képzeld el, a családi házunkban van, a nagymamám régi házában van, a barátaim, akik ugye itt a 80-as években épült házakban laknak, náluk a garázsban van. Miért van minden egyes ilyen házban akna? Észrevetted, Zoli?
2: Milyen
1: mindenhol
2: akna?
1: Van akna. Hát az, amint tudod, úgy a garázsban ráhajtod a kocsit, és akkor van az
2: ja,
1: akna,
2: szerelő.
1: Szerelő akna, igen.
2: Ja, aha, igen.
1: Hát nem tudom, nálatok esetleg?
2: Van.
1: Nálatok is van?
2: Igen. Az a pozitívum annak, egyébként azt azért akarom megtartani, mert úgy van kitalálva az egész garázs, meg most pont így néztük ki kint a járdát igazából, tehát úgy alakult ki, hogy a garázs az lejjebb van az utcához képest, az első szempont, ami fontos ahhoz, hogy be tudjon folyni a víz,
1: igen,
2: hogy be tud vezetni a vizet a garázsodba. A másik pedig az, hogy a járda is úgy van kialakítva, hogy két oldalt érkezik a gyalogjárda, és pont azon a ponton így belejt mind a két oldalra, hogy ilyen kis vájút képez.
1: Ja, minden a garázsba vezeti a vizet.
2: Igen, hát ez lényeges, és akkor igazából tehát befolyik, ezt szerintem maga úgy lehetne megoldani, hogyha befalaznák azt az oldalát, azt a bejáratot.
1: Az durva.
2: De alapvetően meg hát ott a szerelő akna, ami ilyenkor azért úgy elnyel valamilyen mennyiségű vizet, úgyhogy ez mindig így fel van töltve vízzel, és akkor onnan szivattyúzom ki aztán a kertbe. Hát vannak ilyen plusz projektek.
1: Hihetetlen.
2: Én még nem foglalkoztam.
1: Hihetetlen.
2: Van egy pumpa.
1: Igen, és akkor
2: az kiszívja. Kinyomja. És szárazabb napokon jó jön, az meglocsolod. Az is esővíz. Hát ott is gyűjtem az esővizet. Na, magyarán ez történik.
1: Hihetetlen, közben itt Attila egy egész elképesztő dolgot küldött nekünk.
2: Bocsánat, de közben megérkeztünk ahhoz az állomáshoz, amit te felvetettél. Van leásott esővízgyűjtő részem.
1: Azt mondja Attila különben egyrészt, hogy régen voltak vízgyűjtő aknák a föld alatt, olyan, mint a pöccer, csak be van pucolva belülről, és gyűjtötték a vizet. De azt mondja, hogy a másik pedig az, hogy hát azért van akna, mint amit te is mondtál, az emberek szerelik az autójukat otthon, neki azt
2: hát igen.
1: Neki nincs aknája, szerelnie kellett az autót, és úgy adotta meg, hogy rákötötte a hátsó vontatóhorogra, vagy nem tudom kinézni. Oda kötötte az autó egyik felét, utána a fára a másikat, és valami csörlővel felemelt az autó hátulját, aztán kistócolta, és úgy szerelte, elképesztő. Nekem az volt a vicces, hogy már nagyon korán rájöttem, hogy én amikor ezekbe az aknákba bemegyek, akkor az nekem túl alacsony. Nekem valami mega aknát kellett volna építeni. Nem tudom, hát végül is igen, lehetséges, hogy régen ez ilyen 101-eseket, meg az ilyesmiket bütykölték, fítyót, franc tudja. Kicserélték otthon az olajat? Nem tudom elképzelni.
2: Biztos.
1: Ennyire ügyesek voltak, igen, az emberek, igen, ennyire
2: hát elkutyultunk. Most mit tudom én, most aztán a későbbiekben, amikor már így megmaradtak ezek az aknák, hát most látok arra példát, hogy mások is megtartották igazából, nem szerelés céljából, hanem mit tudom én, tárolnak ott valami cuccokat, ha nem folyik oda be a víz, mondom. Hát ki mit tárol benne, én vizet?
1: Uh-huh. Vizet, legjobb.
2: Ha tetszik, ha nem.
1: Ott nagyon sok mindenki pedig feltölti, ugye ezt nyilván. Érdekes nekem ez különben, hogy állandóan mindig az életed folyamán van az a periódus, amikor tele vagy suttal. Állandóan tele vagy suttal. Én ezt akkor látom, amikor vannak ezek az emberek, akik sutt szállítással foglalkoznak, és ebből élnek. És ez elképesztő. Van ez az ilyen komplikált dolog, vagy hát nem komplikált igazából, csak én ezt nem tudtam. Valamelyik nap volt egy ilyen hír, hogy 5 tonna suttot azt lehet adni. Hát igen, de csak egyszer.
2: Az életedben?
1: Hát nem, hanem megvan valami periódus. Lehet, hogy évente, vagy valami, nem tudom, de múltközben egy ismerősöm így
2: kevés.
1: Suttot, és aztán kevés. Küldték meg, és mondták, hogy hát ezt így már nem lehet ingyen, most már ezért fizetni kell. Jó, nem a világ vége az összeg, de hogy alapvetően eszméletlen. Nekem az is csodálatos különben, amikor építkezel, ezen te is túl vagy, és akkor úgy, hogy megjön egy-két kamionnyi cucc, letezik az udvarodba, majd így eltűnik, be van építve a házba.
2: Igen.
1: Akkor
2: igen,
1: megint jön igen. Két kamion cucc, meg egy picit.
2: Hát lehet, aztán, ahogy is nem bontasz fel, mint ne csodálkozunk.
1: Akkor azon, meg úgy vissza. Igen. Megjön egy-két kamionnyi cucc, letezik az udvarodba, majd így eltűnik, be van építve a házba.
2: Igen.
1: Akkor
2: igen,
1: megint jön
2: igen.
1: Két kamion cucc, meg egy picit.
2: Hát lehet, aztán, ahogy is nem bontasz fel, mint ne csodálkozunk.
1: Akkor
2: azon,
1: meg úgy vissza.
2: Igen. Visszafelé.
1: Visszajön a történet.

0: akkor még építették egyébként ki az új sín hálózatot, és akkor ott volt valami építkezési rész itt Szabadkán, ahol valami nagy gépbe ezeket így bekanalazzák, ezt a suttot, és akkor átdarálja, és beteszik töltésbe, visszateszik így a földet, hát végül is ilyen szempontból újra hasznosul, és akkor oda ki lehetett vinni, most ez nem tudom mennyire volt legális, vagy hát szabad,
1: gondolom, legális
0: vagy, de feltételezem, igen, úgyhogy...
1: Persze, érdekes, tehát ez a tipikus dolog, ami tulajdon egyes embernek szemét, a másiknak arany, tehát hány ilyen van, igazából ezt csináljuk a műanyaggal, mi kidobjuk, aztán emberek ugye elviszik, és vannak a nagy feldolgozó üzemek, amik feldolgozzák, meg aztán vannak emberek, akik pedig ezeket összegyűjtik.
0: Igen.
1: Mennek a konténerekbe, és összegyűjtik. Egész elképesztő. Nem tudom sosem, hogy érted, azok olyan kreatív embereket. Hova francba adják ők azt el? Ha csak nekem is lenne műanyagom, akkor elmehetnék valahova eladni. Ezen gondolkoztam.
0: Szerintem biztosan.
1: Hát valahova biztos, de ez sosem merült fel bennünk a kérdés, amúgy az így hova?
0: Hát igen,
1: hova
0: viszik? Vasat is ugye elviszik.
1: Jó, a vasat én már vitettem el. Azt már, abba az
0: lehet,
1: már
0: egyébként,
1: volt.
0: Pont volt valami sztori, ráadásul ilyen kollégák körében itt a padlomban, hogy valaki, nem tudom, valami renoválási folyamatban volt, és a padlást ürítette ki, és elképesztő mennyiségű vas, ilyen mindenfajta cucc jött elő.
1: Aha.
0: És vette a fáradtságot, kiválogatta, és elvitte egyébként, nem tudom, a leadó helyre. És állítólag egy, hát most nem azt mondom, hogy tetemes összegre tetszer, de alapvetően így elég szépen fizettek neki. Tehát ilyen, mit tudom, ilyen 10-20-30 ezer dinár, és már visszajött neki. Tehát olyasmiből, amiről máshoz gondolná, vagy az átlag ember, hogy ez szemét is azonnal tüntesse valaki.
1: Nézd, én arra emlékszem, hogy az volt a sztori, hogy nálam is volt egy ilyen, de mondjuk ez egy 10 éves sztori, hogy amikor így tényleg ilyen válogatás történt, vagy így a supának, vagy amik régi garázsnak kipakolása, és annyi vas volt, hogy mellett így, de már kéne hívni valakit. És akkor jöttek, tudod lemérni, és tök érdekes volt, hogy emlékszem pontra az összeg, 8500 dinárt kaptam azok azért a vasért, ami,
0: igen, hát
1: ami ott volt. És akkoriban, mert most már évek óta nem néztem erre rá, nekem volt olyan is, hogy kimaradt egy 2-3 ilyen valami, tudod, frigider, meg sporhet, meg ilyen, ami régi rossz. És azokért is jöttek, és kezdve azért nem konkrétan pénzbe fizettek, hanem ilyen bónokat kaptál valami boltba. És az
0: igen,
1: úgy volt,
0: tényleg volt valami ilyen. Igen.
1: És akkor 500 dináros bónok, és akkor ennyi.
0: Igen, hát nem sokat kaptál érte, azt nem. Azért lássuk be.
1: Tehát egy ilyen régi.
0: Igen, de igen, eredeti régi, hogy... gépet, ami hát akár működésképtelen is lehetett.
1: Abszolút, hát ezek működésképtelenek voltak.
0: Ugye mi már ezeket dobjuk ki, Németországban másképp működik ott a... Igen. Hát mindig bejön egyébként az ilyen témák kapcsán, hogy tudom, hogy már beszéltük róla, a Top Gearben dolgozták ezt egyszer így fel.
1: Na micsoda?
0: Hogy amikor valamilyen lakókocsis epizódot forgattak, lakóautósat, és akkor ott mind a hárman ott mentek lakóautókkal, és akkor hát ott is megvolt, hogy ki mit vesz, ott használta, mit tudom én, és akkor ki, hogy találja föl magát ezen a területen. És végig ezen poénkodtak, hogy a németek azok ilyen nagy lakóautomániások, hogy azok mindig mindenhol ugye lakókocsikkal, meg lakókocsi parkokban szoktak megszállni, amikor mennek nyaralni, csak hát ilyen elképesztő gépekkel. És akkor így próbálták vizualizálni, hogy milyen lehet egy német ember hétköznapja, hogyan indul, és akkor így, tudod, így szétnéz a házban, és azt mondja, hogy jé, nézd már, itt egy teljesen jó, működőképes mosógép. Dobjuk ki!
1: Ja, igen.
0: És kiteszi az utcára. És tényleg, hát ugye gyakorlatilag emberek ebből élnek, ugye, hogy mennek ki
1: Németbe,
0: összegyűjtik ezeket a kirakott cuccokat, ugye, és akkor ugye hozzák haza, aztán eladják ez a 100-120 eurós pár évvel ezelőtt, hogy ennyibe kerültek ezek a külföldi márkás, nem tudom, mosógépek, mosogatógépek. Úgyhogy lehet ilyeneket csinálni.
1: Közben az egyik másik Ati írja, hogy a Gájeván Szabadkán, ott van egy ilyen cég, aki átveszi a műanyagot. Milyen érdekes, jó ezt tudni. Én emlékszem, hogy anyóéknak a központjában, ahol dolgozott, ott volt egy olyan, hogy újították az egész épületet, és akkor átszortírozták a papírokat, tudod, hogy mik azok, amik kellenek, és mik azok, amik nem. Na most ez elképesztő, hogy egy vállalatban mennyi, vagy egy intézményben mennyi papír tud összegyűlni, és nekik volt egy komplet nagy szoba, ahol bevitték az összes papírt. Hát azok azt hiszem, hogy 1-2 tonnányi papír gyűlt össze, ami már nem kellett többet, és tudom, hogy azt is akkor megvették. Az is valamilyen, ez meg mondjuk lehet, hogy 20 éves történet, és emlékszem arra, hogy akkor 1 dinár volt per talán kiló, igen, és akkor az 1 tonna volt 1000 dinár.
0: Aha.
1: De legalább elviszik. Ebben az a lényeg, hogy elviszik.
0: De meg újra hasznosul, hogy konkrétan a papírnál ott, szerintem azért tudhatjuk azt, hogy ott azt tényleg ugye szinte teljes értékűen feltételezem, hogy újra lehet hasznosítani.
1: Aha.
0: Volt egy ilyen akció, én most igazából a sztorit kapcsán beugrott, ott a 90-es évek közepén még általános iskolás

0: sok voltunk, és akkor mindig, hát, azt hiszem, hogy több körbe is mentek ilyenek, hogy akkor na, akkor papír szerint újságokat lehetett elvinni, leadni, és akkor te kaptál valami plusz pontot, ezért nem tudom, a suliban, ott meg úgy gyűjtötték ilyen nagy konténerekbe, és akkor ugye vitték el. Nem tudom, annak mi lett a vége. Hát beöntötték a többi szemét közé.
1: De nem, hát a másik pedig az, hogy mondom, nekem van egy ismerősöm, aki pedig azzal, hát persze, nem azt mondom, hogy bazinak nem tudom én luxus életet él ebből, de egy olyan vállalkozásba vágott bele, hogy észrevette.
0: Lopja a csatorna fedeleket.
1: Hát az is jó különben, de azt csinálta a védiséget, nem viccelek.
0: De hogy... is egy poén, most nem mondhatom, mert egy rasszista poén egyébként.
1: Akkor nem mond. Szóval arra jött rá, hogy ugye emberek, amikor megvesznek régi házakat, ahol valakik laktak, akkor nagyon sokszor az történik, hogy ugye úgy adják el neked a házat, hogy ott van a full berendezés. Mert valaki ott ugye letöltötte az életét, és akkor ugye az örökös nem akar azzal foglalkozni, hogy az kipakolja. Nagyon sok mindenki úgy van vele, hogy akkor azt úgy adom el, ahogy van.
0: Persze,
1: és akkor az, aki megveszi, annak van egy problémája, mert azt a házat ki kéne pakolni. Na most ez a fickó, ez azt csinálta, hogy az elejében még úgy kezdte, aztán rájött, hogy már ez se kell, gondolom, hogy eljött, fölmérte, adott pár száz eurót, és ő elvitt mindent mondjuk egy-két hét alatt. Uh-huh. És akkor te úgy vagy vele, hogy igen, még ad is pénzt, hát ezt ingyen is odaadod neki, és akkor elvisz mindent, és akkor ez meg az ő problémája, ő aztán, mármint olyan szempont, az ő munkája, hogy az kiszortírozza, hogy mit tud abból értékesíteni, és mit nem. És akkor aztán, én ezt nem is tudom, valami nagyon picibe kezdte. Ja, emlékszem, egy garázst bérelt magának, úgy indult. Egy ilyen nagyobb garást, egy ilyen garázs raktárral indult, és akkor utána bérelt egy ilyen mini kis hangárt, és akkor most ott vannak a dolgok, ilyen nagy polcokon. Érdekes látni ott is például, hogy ülő garnitúrák három szinten, meg ilyen, nem tudom, ilyen érdekes. Van ott nála mindenféle, és akkor ezt így csidálgatja. Uh-huh. Hát igen, az emberek a legkülönbözőbb.
0: Mennek ezeket, ugye itt náluk is Szabadkán van ott hogy nevezem meg ezt a környéket igazából.
1: Mire gondolsz?
0: Hát amikor a Majsói híd lábától visszafordulsz a kis utcába, és ott a sinek felé, és sineket
1: elhagyod. Ja, az a régi zsejezni csár épülete.
0: Igen, és ott ilyen mindenes. Ilyen hát is a neve egyébként.
1: Ez az.
0: Ja, ez az.
1: Pont az. Aha. Igen.
0: Na.
1: Ez pont ő.
0: És hát működik igazából.
1: Tehát, működik, tudod, persze.
0: Az emberek szeretik ezeket, meg hát most mit tudom én. Azért, hogy felértékelődtek ezek a régi cuccok, de én meg pont ezen gondolkodtam, hogy igazából nekem is tetszenek bizonyos vonulatai ennek a műfajnak, hogy az udvarba kitegyél mondjuk, mit tudom én, tökre jó, örültem, mert kaptunk egy ajándékba, egy régi vasaló, tudod, amiben van beültetve valamilyen ilyen kövi rózsa, vagy nem tudom, valamilyen növés. Az is tök szépen néz ki, anyós rózsdás, majd egyszer nekiárok, és akkor tíz kicsit helyrehozom. De hogy ezek jó, érdekes tárgyak igazából, egy régi széket kiterni, tudod, akkor rátenni, nem tudom, valami virágokat, meg nem tudom, tehát tudod, az esztétikusan nagyon jó mutatni az udvaron belül. Óvatosan kell az ezeknek a mennyiségét belülni, persze ízlés kérdése, láttam arra is példát egyébként, hát egyszerűen nem tudom, sétáltuk ott Kisradonobácon, ott a környéken volt egy ilyen udvar, hogy ott meg úgy mindent kiraktak, tudod, a kerti törpe, a régi kanna, locsoló kanna, akkor egy régi szék, akkor egy nem tudom, egy ilyen
1: minden.
0: Nem, ez a dísz volt, a dísze volt a kertnek, de hogy az egy kicsit talán már ilyen túl más, de ezért mondom, hogy ez nagyon ízlés kérdése, úgyhogy szóval alapvetően érdemes otthon szétnézni, mindenkinek van otthon igazából egy-egy ilyen régi tárgya.
1: Van. Én ezt mondom, nagyon sajnálom, én ezt hát ez taktikai hiba volt a részemről, ugyanis talált, nem is én, mert valami mester talált az egyik renoválásnál, amikor renováltam, talált egy ilyen, mindenkivel ez kocsinak? Fa kocsi, vagy fa... Tudod, ezek azért nagyon régi, én nem is tudom, hogy ezt mire használták igazából. Szóval, amikor
0: tragacs.
1: Tragacs.
0: Fakereke
1: van neki.
0: Az is egy ilyen műfaj.
1: De hogy... gyönyörű állapotban. Nem volt az jó állapotban, de meg volt mindene, tudod? És én megláttam, és mondom, Jézus Isten. És én azt tudod, elkezdtem, és felújítottam totál. Aha. Elkapott ritkán csak én ilyet, de tudod, lecsiszoltam ezeket szépen az állat. Akkor néztem, hogy vannak ilyen retro festékek, ilyen retro zöldre festettem be az egészet, minden. És basszus költözésnél ott hagytam. Én te dolgoztam vele, nem tudom, hetekig, és ott hagytam. Lehet, hogy visszakevedem, és visszalopni.
0: Ellopod. Nekem egy ilyen, ezekre a régi szekerekre, ezekre a fiákerekre.
1: De jó.
0: Arra nagyon fájt a fogam igazából, és volt is egy közös ismerősünk, barátok, aki egy söröző tart itt a kis utcában, a Korzóval.
1: Hát arra én is pályáztam, de ott volt egy baj.
0: Neki az udvarában volt, és mondta, hogy hát ő odaadja, de hogy ez szét fog esni, hullani darabokra igazából, meg hogy lehetne, akkor gondolkodtam én is, hogy próbáltam amit szervezni, de rájöttem, hogy nem fért volna.
1: Tudom, hogy mi lett a vége.
0: Nem.
1: Hát akkor az lett a vége, hogy tényleg amint elkezdték megmozdítani, az esett szét,
0: akkor kompetszik. Tehát nem volt lekezelve. Az úgy egyben volt, ugye szentileg tartotta.
1: Így van.
0: És úgy jól mutatott, de ahogy ugye ez az a műfaj, amikor megmozítod, akkor vége. Persze. Akkor atomjaira hullik a
1: történet. Katasztrófa volt, mert tudod, tényleg Zolinak igaza van, ezt tudom én is, mert én is beszéltem vele.
0: Igen, igen.
1: Szóval nem is tudtam, hogy te is pályáztál.
0: Mindenkinek kellett.
1: Azért, mert az volt a probléma vele, hogy az úgy, ahogy állt, az tényleg szép volt, de és akkor utána, amikor kiderült, hogy ennek a konstrukciója rossz, akkor ugye ki kellett vinni valahogy, és ez miatt szét kellett vágni, és ez olyan fájdalmas volt, hogy vágják szét, szép szekeret. De hát igen, sajnos ugye ő már nem tudta túlélni ezt az egész
0: történetet.
1: Szép az, amikor különben egy nagy udvarban áll. Hát főleg, akinek ilyen stílusú a háza. Én ezt nagyon bírom, ezt az etnó vonalat, amikor van például, hát nem tudom, most van egy ötletem, majd meglátom. Van ez az ilyen, hogy ez a tipikus dolog, hogy vágott vannak régen, és biztos, hogy a hallgatók közül is nagyon sok mindenkinek vagy van otthon, vagy volt ilyen élmény, hogy látta ezeket. Régen divat volt a dísztányér, és fönn vannak a falakon a dísztányérok.
0: Igen, igen.
1: Vágott. És akkor az az érdekes, hogy azért manapság a dísztányér az amúgy nem állja meg a helyét, abszolút, de hát hogy igazából kinek van olyan ötlete, kit ismersz 50 alatt, akinek van egy olyan ötlete, hogy én nekem kéne nappaliba, nem tudom, vagy a konyhába dísztányér. Tehát ilyen nincs. De arra jöttem rá, hogy az ember épít egy ilyen fa, hogy mondta, ezt kell, a hallgatók jött a megoldás, meg azt hiszem apukád, most tanecli, vagy mit kell az udvarba építeni?
0: Nem hogy tudom, volt? De el tudom képzelni, hogy egy ilyen kifejezés elhangzott a témával kapcsolatban.
1: Ez a kinti, ez a kinti tetőrendszer, ami alatt van a rostélyos, meg igen, a igen. Tudod valami.
0: Igen, az, igen, igen.
1: És hogy ott mondjuk, ha van egy kőfalad, azt mondjuk szép kidíszíteni ilyenekkel.
0: Abszolút, abszolút.
1: Az mondjuk egyébként adja, igen, mert igen. Ez kicsit ilyen etnovonal, vagy régies vonal,
0: hát
1: vagy valami.
0: Így csinálni, abszolút.
1: Az jó néz
0: van,
1: ki.
0: Van, bikacsök lógott a közepén, igen. Meg ilyenek.
1: Jó, most a bikacsök az túlzás, ugye, de régi szerszámokat láttam már úgy lógni, és abból valami jó néz
0: ki. Nagyon jól néznek ezekért. Nekem van egy ilyen projekt, ami vár még rám, szintén ez egy ilyen régi boros hordót szeretnék, hogy felújítani, ez ugye egybe maradt. Egy jó barátomtól kaptam, akinek az édesapja ezzel foglalkozik, borászkodik, és mondta, hogy rengeteg ilyen régi hordója van, amit már ők nem tudnak használni. Hát mondom, basszus, nekem meg kéne, hát ad őt! És akkor tudod, ilyen végtelen óvatosan betettük, kettőt kaptam tőle. Van egy nagyobb, az egybe van, a másik, az a kisebb, az nagyon viszonylag jó állapotban is volt. Csak vannak ezek a hát tőle tudom, ezek a dongák, amik ilyen keret, ilyen káva, ami összefogja ezeket.
1: Mint
0: ugye,
1: a
0: ezek
1: pánt.
0: Ilyen fa...
1: Ja, nem a pánt, hanem az alja. Meg
0: szeletekből van összerakva, kialakítva, igen. Tudod. És ott nem egyforma egyik sem. Pontos, hát egyfajta sorrend van, amit neked ki kell alakítani ahhoz, hogy az úgy álljon, ahogy kell. És mikor kivettem a kocsiba, bejutott az udvarig ez a lényeg, és amikor ott tökörődtem vele, akkor nagy nehezen sikerült úgy, hogy akkor az egyik így kiugrott, akkor így fogom a másik kezemmel, ezt próbálom visszadönteni, közben nem figyeltem arra, hogy még följebb emeltem ezt az összefogó kávát, és így
1: összeesett.
0: És így eltűnt a hordó. Aztán így félretettem, így tartogattam ezeket a faszeleteket, de hát aztán így rájöttem, hogy nézeket, mindegyik teljesen másképp néz ki, melyik másik szögbe van bevágva, elvágva. Nem vállalkoztam erre, úgyhogy mindegy, akkor az ment szegény a kukába, de a másik az egybe van.
1: Igen.
0: Azt úgy fogom kezdeni, hogy most már utána olvastam egyébként. Az AI annyira jó barátod
1: ebben
0: is, amúgy jó tanácsokat tud adni. Hát, hogy csavarozzam bele, úgyhogy meg fogom majd erősíteni első
1: ja,
0: körben.
1: Jó,
0: igen, óvatosan, és akkor utána, amikor az rögzült, akkor utána jött a csiszolás, újralakkozási folyamat.
1: Ez nagyon, nagyon szép lesz. Írja az egyik Attila, mert tudjátok, minket legfőképp Attilák hallgatnak, azt mondja, ilyen kocsikerékből csinálok luszterokat, néha gerendákból is rendelésre. Van pár most is otthon, ez a reklám helye.
0: Na, de jó.
1: Írja nekünk.
0: Tudom, az igen, az ilyen.
1: Igen, az jó néz ki kintre.
0: Milyen stílus az, amikor ilyen régi
1: gerendák
0: van? Hát nem
1: tudom, ez nem ilyen etnofazon vagy.
0: Így lóg így belülük ezek a nagy égők, ki mindig itt tudom elképzelni, tudod, ez a...
1: Hát tudom.
0: Ez industriális valamilyen...
1: Edison égőknek hívják, az arra gondolsz?
0: Igen, az, amikor ilyen nagy ilyen...
1: Hát nem az industriális, az, amikor minden cső, meg fém, meg tudod, ilyesmi.
0: Ha berigaz, ez meg ugye fal, csak egy érdekes keveredése ennek a két műfajnak.
1: Érdekes keveredése. Igen, én csináltam egyszer én is.
0: Nyomjad. Ati.
1: Abszolút jó ez. Azt mondja, etno. Hát igen, szerintem is etno. Abszolút. Ha olyan a környezet, ez abszolút megállja a helyét, és főleg ilyen udvarokban, meg ilyen helyeken az nagyon jól néz ki. Na mondjuk ez a gerendás dolog, ez divat a házakban is. Jó néznek ezek a dolgok ki, nagyon. Na hát 6 óra 24 perc van, mindjárt jövünk közétek infókkal.

0: közérdekű információ következik.
1: Először is Atti kérdezi, hogy rusztikus csak gondolsz? Lehet, hogy arra gondoltál.
2: Lehet, hogy az.
1: A más pedig írja, hogy nekünk Ede, hogy na azért eddig is hallgatnak titeket. Hát igen, köszi Ede. Határól az az információ, hogy igazából csak Horgos 2 Röszke 2-nél van 35 perc, és csak a szokásos korán reggel. És utána hát van még egy csomó minden, például most olvastak el a Panner TV oldalán, hogy pontosan hol, de ugye indul az ingyenes kék szemetes kukák kiosztása. Utána van olyan, hogy ugye tavaszi nagytakarítási akció, ha már a kukáknál tartunk, ma 12-e van, és a mai és a holnapi napon ez Kisradonovác helyi közösségben zajlik. Sőt, még áramkiváradás is lesz ma, Szabadka érintett jó sok helyen, valamint Újzsednik minimálisan.
2: Időjárásról azt kell tudni, hogy nem nyílik. Na akkor mondom, minden 12 fok van Szabadkán és környékén. Ott a szivárvány, néznek? Nézd csak két, nézd magad mögé, ezen az ablakon látod.
1: Jaj, nem látom,
2: az MTTK épülete fölött, hogyha nyugatra tekintünk, fordítjuk tekintetünket. Emide, gyere. Látod? Nagyjából? Hogyha egy picit elrébb jössz egyébként, tehát ezen az ablakon.
1: De látod, nagyon halvány, érdekes.
2: Viszonylag halvány. Ugye tegnap láttam egyébként egy ismerősöm tett ki egy képet, a Topolyai tónál készítette.
1: Komolyan?
2: Még egy dupla szivárvány, de úgyhogy a belső szivárvány volt ilyen markánsabb, és azon belül tömörültek valami nagyon sötét felhők, elképesztő fotó volt egyébként.
1: Az szép.
2: El is küldte nekem az eredetit, nagyon kedves tőle. Na mindegy, hát most ilyen szivárványos időszakot élünk, mert ugye ilyen felemás időben lesz részünk. 20 fok lesz ma, a legmagasabb hőmérséklet, csapadékkal tarkítva most délelőtt, és az esti órákban várható csapadék. Közte pedig hát talán a nap is kisüthet, a hét további részében pedig hát egy picit hűvösebb időben lesz részünk. Holnap 16 fokot jósolnak. Csütörtökön 19, pénteken 17, aztán a hétvégére visszajöhet a meleg, majd újra csapadékosra vált az idő. Hát így ingázik, változó.
1: Jó, hát akkor ez van, ezt kell szeretni. Zenélünk, és mindjárt jövünk egy újabb témával.

0: Ki az ágyborostaságot?
1: Ki az ágyborostaságot?
0: Reggeli. Minden hétköznap 6-tól 10-ig.
1: Minden hétköznap 6-tól 10-ig.
2: Na figyeljetek, van itt egy nagyon érdekes dolog, ugyanis hallottunk az utóbbi időben arról, hogy vannak városok, amelyek süllyednek. A Velence ugye folyamatosan az, amelyik ilyen problémával szenved. Minden nézik, hogy jaj, de ugye eleve az egész cölöpökre épült. Én nem tudtam, hogy Mexikóvárosnak is hasonló problémája van. Mexikóváros, itt most van egy nagyon furcsa adat, én nem tudom, én elolvastam többször ezt a cikket, különben, hogy fölfogjam, hogy miről van szó, hát közepesen sikerült, mert hogy olyanokat írnak, hogy körülbelül 25 cm süllyed évente. De várjátok, hát ez katasztrófa.
3: Igen, igen.
2: Hát ez konkrétan katasztrófa, hát ne hülyeskedj, ez mind 4 év alatt lesüllyed egy méter. Mi pár év alatt, nem tudom, 10 év alatt eltűrik, ne hülyeskedj, 10 év alatt az mennyi, az 2,5 méter. Hogy itt nem süllyedhet egy város. Ez konkrétan zuhan lefelé. Ne szórakozzatok. És állítólag, hogy ez különben, hogy a NASA is most már felhívta, de ez is érdekes, hogy miért a NASA figyeli ezt. Vagy a NASA az ilyeneket kettő dologgal foglalkozik, hogy űrkutatással, meg süllyedő városokkal, vagy
3: mi ez? Megfigyelések kellenek ehhez, fene tudja, hogy azért ilyen globálisan nézzenek egy konkrét, főleg egy ilyen hatalmas nagy várost.
2: Hatalmas a város, a területe 7800 négyzetkilométer, 22 millió lakos, ezt tudjátok mekkora?
3: Igen, igen. Most arra gondol ilyenkor az ember, hogy akkor így elsüllyed, mert mint olyan formában, hogy besüllyed a vízbe. Ugye? Tehát elsődlegesen ez az elsődleges megközelítés, de itt szó sincs erről, ugye pont az a lényeg, hogy vannak víztartó rétegek, hiszen ugye Mexikóvárost, illetve az ő közelében nincs olyan nagy mennyiségű vízes terület, ami ugye ezt okozná. Csak azért mondom, hogy csak tisztában tegyük, tehát ugye a süllyedésről alapvetően ez teszünk be, ugye Dubrovnik, meg ezek, ahol nem tudom, adott esetben, tehát ilyen tengerparti városok, ahol a vízszint emelkedik, tehát nem a város süllyed, és akkor az okozhat majd előbb-utóbb problémát. Itt nem ez van, hanem itt pont az, hogy elszivattyúzzák egyébként a talajvizeket.
2: Na jó, de miért? Mert az, amit én sem tudtam, hogy állítólag egész Mexikóváros egy ősi tómederre épült.
3: Na, ez a baj. Én sem tudtam. De állítólag Szabadkának is van valamilyen jellegű múltja. Ha hát, megnézed, igen. Amikor jössz be a központba, mondjuk Palics irányából, akkor ott van egy ilyen lejtése befelé, hát a központ felé az egész tájnak,
2: lehetséges, nem
3: területnek.
2: Sose.
3: És állítólag itt volt valami tó régen.
2: De most nem a Pannon-tengerre gondolsz, hanem...
3: Nem, tehát a Pannon-tenger az önmagában a...
2: Az ugye az egészet fogta.
3: Igen, hanem tudod, tehát hogy így, igen. Tehát itt volt valami vizes terület, ez a lényeg. Meg vannak valami tápláló erek.
2: Jó, arról hallottam.
3: Ilyen kis patakok, folyócskák, amik a föld alatt vonulnak. Ugye hát ez is árulkodhat arról, hogy akkor itt valamilyen vizes terület volt. Tehát ugye ez alapvetően működőképes, de akkor ez okozza a problémát ezek szerint.
2: Na figyelj, de hát ezt a részét én értem, hogy oké, tehát egy ősi tómederre épültek, az emberek csinálnak ilyet. A talajvizet folyamatosan szivattyúzzák ki. Hihetetlen. Tehát a talajvizet folyamatosan szivattyúzzák ki, de közben ugye a város folyamatosan fejlődik. Folyamatosan fejlesztések vannak, és ezek drámaian összezsugorították a víztartó réteget, ami azt jelenti, hogy Mexikóváros több mint egy évszázados süllyed. És itt annyira süllyed, hogy most már műemlékek, meg a hatalmas tornyok kezdenek ki látványosan megdőlni.
3: Igen.
2: És
3: igen.
2: Nekem ez a 25 centi rengeteg. Nem lehet, hogy 2,5 centi, csak elírták. Nem tudom, nekem ez egész elképesztő. Jó, nyilván mi emberek ilyenek vagyunk, hát nem kell messzire menni, hát van ez a történet, hogy ugye például Szabadkán a szüleik még...
3: Maradt a 25 igen. centi, figyelj, most itt van egy ilyen info, hogy konkrétan a repülőtérnél és a Függetlenség angyala néven ismert emlékműnél havonta 2 centiméteres süllyedés figyelhető meg.
2: Ez
3: a NASA műhold képei szerint.
2: Az nagyon súlyos. De azt akartam mondani, hogy lehet, hogy különben még mondjuk szüleid emlékeznek rá, az én szüleim, mert amikor ők még nagyon-nagyon picik voltak, akkor valószínű, hogy ők még megértek azt, hogy különben a mai prózívka helyén még nem volt semmi. És azt mondják, hogy ez egy mocsaras terület volt. És akkor az ember jön, és akkor ezt a területet nem tudom én feltölti, meg csinál vele ezt azt, és akkor kialakul egy új városrész. Úgyhogy nyilván ez mindegy olyan dolog, ami ugye befolyásolja például azt, hogy mekkora épületeket lehet oda építeni, stb. Stb. Nyilván gondolom, hogy nem tudom, hogy Szabadka nem tudom, hogy bírna különben így felhőkarcolókat, vagy ez hogy működik. De jó, ne is legyenek nálunk felhőkarcolók.
3: Hát talán nem kéne.
2: Hát most már ne. Jó, ez a kis városka így, ahogy van különben. Érdekes nekem nagyon ezt, hogy sok mindenki mondja azt, hogy tudod, amikor jönnek a külföldiek, akkor az első ötletük mindig az, hogy elmennek Belgrádba élni, csak aztán Belgrádnak ugye megvannak az erőnyei meg a hátrányai, és akkor utána mindig keresnek alternatívát, és akkor vagy Újvidéken, vagy Szabadkán kötnek ki, mert sokkal nyugisabbak.
3: Igen.
2: Sokkal szebb, sokkal szimpatikusabb tényleg. Én mostanában sokat voltam, és én is csak alá tudom támasztani, de tényleg Szabadka ugye a cuki, és nagyon nyugodt ahhoz képest. Újvidék pedig szintén nagyon szép, és Újvidék pedig nagyon-nagyon élhető. Aztán Belgrád pedig, hát tudjátok, én ezt mindig elmondom számomra, az katasztrófa. Az egy nagy, ilyen valami káosz tömkeleg,
3: vagy nem tudom.
2: Nekem személy szerint, nekem nem jön át, de nem baj, hát most ki vagyok én, úgyse sokat megyek oda.
3: Elviselni igazából.
2: Tessék?
3: Én se tudnám elviselni az ott létet.
2: Az egy kicsit súlyos. Hát biztos ott is bezárnám magam valami picike kis városrészbe, ami úgy szimpatikus, és akkor ott élnék, úgy az egészet nem tudnám élvezni, nem úgy, mint egy másik fővárost. Na mindegy, szóval ilyen süllyedések vannak állítólag, és ezzel számolni kell, és akkor tudod, egy csomó embernek most akkora fejtörést okoz. Hát gondolj csak bele, ugye nálunk is van ez a probléma, amire rengeteg megoldási lehetőség van, nem is tudni, hogy melyik mellett fognak dönteni, de ugye, hogy nálunk is, amit úgy hívjuk, hogy nagy templom, hogy ott is tudod, elkezdtek dőlni a tornyok szépen lassan, és millió megoldás. Szóval csak arra akarok utalni, hogy ezek komplikált dolgok, ezek nem egyszerű dolgok ezeket megoldani, de hát gondolom, hogy majd egy csomó szakember dolgozik ezzel, csak nem süllyed el az egész város.
3: Hát talán nem.
2: És akkor megoldják.
3: Ha meg nagyon beleszól a természet, akkor meg úgyis mindegy.
2: Hát akkor meg úgyis mindegy, úgyhogy na, hát most majd várjuk, hogy mikor jönnek a következő cikkek ezzel kapcsolatban. Addig is 6:47 perc van, mi pedig nem sokára jövünk hírekkel.
3: Yes!

velünk a zene, mindig veled van. Panorádió, a te hangod.

0: Reklám.
1: Dr. Bogár Mihály koloproktológus és sebész specialista a Szabadkai Medigroup központban fogadja a pácienseket. Több éves tapasztalattal rendelkezik a proktológiában. Évente több mint 2000 vizsgálatot végez. Jelentkezzen proktológiai vizsgálatra vagy aranyérkezelésre személyesen a Bajnát utca 21-es szám alatt, vagy a 024 55 50 25-ös számon. 024 55 50 25.
2: Keramika Jovárovics. Stílus, minőség és óriási választék csempékből és fürdőszoba berendezésekből. Külföldi vásárlóink az adót is visszaigényelhetik. Otthona a legjobbat érdemli. keramikajovanovic.rs.
3: 7 óra van.
4: A pontos időjelzés támogatója a Szabadkai Címgáz.
5: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
4: Önökkel, önökért Címgáz. Hírek röviden.
6: 6 nyugat-balkáni ország, köztük Szerbia több mint 700 millió eurót veszíthet el az Európai Unió nyugat-balkánra vonatkozó növekedési tervéből, ha június 30-áig nem teljesítik a támogatások lehívásához szükséges reformfeltételeket, írta hétfőn a Jutarnyi Liszt. A horvát napilap szerint Szerbia, Albánia, Bosznia-Hercegovina, Észak-Macedónia, Koszovó és Montenegró összesen 710,8 millió euró elvesztését kockáztatja.
7: A szerb kormány 600 millióról 900 millió euróra emeli a fiatalok első lakás vásárlását segítő állami garanciával működő hitelprogram keretét. A döntést azzal indokolták, hogy nagy az érdeklődés a program iránt. A program tavaly március óta működik, és a 20-35 év közötti szerb állampolgárok számára elérhető. Eddig több mint 5700 hitelt hagytak jóvá. Az állam a kamati részét átvállalja, így a hitelfelvevők alacsonyabb terhekkel jutnak lakáshoz.
6: Újabb internetes csalásra figyelmeztet a szerb belügyminisztérium. A WhatsAppon és SMS-ben terjedő üzenetek egy ellenőrző linket küldenek, amely a fiúk megerősítésére hivatkozik. A hatóságok szerint, ha valaki megnyitja a linket és megadja adatait, a csalók átvehetik a WhatsApp fiúk felett az irányítást. Ezután a megtámadott profil nevében pénzt kérnek a családtagoktól és ismerősöktől sürgős helyzetre hivatkozva. A rendőrség arra kéri a lakosságot, hogy ne kattintsanak gyanús linkekre, ne adják meg kódjaikat, és használjon a két lépcsős azonosítást, gyanú esetén azonnal értesítsék a hatóságokat.
4: Időjárás.
7: Szabadkán és környékén a mai csúcshőmérséklet 20 fok körül alakul, nem túl szép időnk, esős napunk lesz.
8: MHz. Pannon Rádió. A te hangod.
0: Reklám.
9: Adagio Pizzeria Szabadkán. Fatüzelésű kemencében sült ropogós pizzák házhoz szállítva. Valami tartalmasabbra vágysz? Válogass rosté és rántott hústálaink közül. A menüért kattints az Adagio Pizzeria Facebook vagy Instagram oldalára, és hívd a 061 153 89 22-es számot. 061 153 89 22.
10: Az Euromedic Szabadkán, a forrás, azaz az Izvorska utca 40-ben várja Önt. Laboratórium és szakorvosi vizsgálatok, ultrahang, modern diagnosztika és fizikai medicína egy helyen. Tapasztalt szakorvosok Szabadkáról és Belgrádból. Euromedic.
11: Van, amikor nem a hangerőt tekered fel, hanem a fényt állítod be. Dekoratív lámpák a legnagyobb választékban, amelyek nem csak fényt adnak, hanem élményt is. Lecrebia, fény, ahogy te szereted. www.lecrebia.rs

0: Nagyon terheli? Erre gyógyír a Panna reggeli.
1: Nos, hello. Az ösztöndíj program keretében megvalósuló képzés, ami a felzárkóztatásról szól, ugye a szerbnyelvi felzárkóztató képzés, ugye ezt a Magyar Nemzeti Tanács 2012 nyara óta szervezi. Most megint lesz, bizony, harmadik osztályos középiskolás tanulóknak szól, akik ősszel kezdik meg a negyedik osztályt. Azon gondolkoztam, hogy basszus, lehet, hogy hallottalak én téged például szerbül beszélni.
2: Biztosan.
1: Amúgy neked az megy?
2: Hát, amikor olyan közegben vagyok, ahol használni kell többet a nyelvet, akkor igen, akkor így bele tudok jönni. De mindig van a korlátok. Nem tudom, érdekes, nekem mindig a lenyűgöző és inspiráló az, amikor látok olyan embert, akinek jobb a nyelvi érzéke, és mondjuk ilyen kifogástalanul beszél szerbül magyarként. Úgyhogy egyébként a magyar is nyilván ugye hát jól beszéli. De olyan szinten tolja, hogy tudod, hogy még az akcentus is, meg minden stimmel.
1: Ja igen, persze.
2: Szerintem még szerb füllel is.
1: Valószínűleg itt van Dobárdán Robi.
2: Például... Ilyen szintre szerintem én soha nem fogok eljutni.
1: De mondjuk itt van például Dobárdán Robi, és ugye rengeteg emberek elő beszéljen szerbül. Neked hogy megy a szerb különben? Perfekt vagy kínlódsz ilyen kulcsmondatokkal? Tudom, hogy ő neki az a kulcs, amikor beül valaki, akkor mindig megkérdezi, hogy különben hol dolgozott. És akkor utána már mesélnek az emberek.
2: De elképesztően szabadítja fel az embert az olyan szituáció, amikor tényleg ugye használni kell. Most én is olyan közegben dolgozom alapvetően, ahol vannak szerb kollégák, és velük mindig szerbül kommunikálunk napi szinten, és napról napra veszem észre magamnál az például, hogy tudod, valahogy ilyen érdekesen működik ez, de biztos ez is emberre válogatja. Tehát esetemben, így mondom, úgy működik, hogy van egy, szerintem most már egy egész bőséges szókészlet, ugye ez a közel 40 év alatt összegyűlt, igen, rám ragadt csak-csak valami a szerbből. Tanultok és hasonlók, de ugye amikor az iskolai tanulási folyamatok során, én nem tudom, hogy ott bárki is meg tud-e tanulni úgy rendesen. Tehát ugye aztán tudja használni. Tudod, neked nagyon érdekes az, amikor tud a nyelvta, meg a részleteiben mész bele. Értem, hogy fontos ez is, de hogy azon keresztül szerintem baromira nehéz. És teljesen más az, amikor hát hány ilyen példát látunk, amikor nem tudom, mondjuk valaki kimegy külföldre, tudod, és akkor aztán ott van pár hónapig, és visszajön úgy, hogy már perfekt beszéli a helyi nyelvet nagyjából, vagy legalábbis feltalálja magát, tehát rád ragad. Én azt veszem észre magamnál, hogy van egy szókészlet, amit tudok, értek, de amikor kommunikálni kell, akkor nem tudom mindig erőhúzni, mert olyan mélyen van. És az ilyen helyzetek, amikor ugye tehát használod a nyelvet, kommunikálsz vele, akkor mindig egyre közelebb kerülnek ezek a kis készletek. Aha. És aztán el tudod kezdeni előbb-utóbb úgy használni, és kialakul az, hogy akkor valamit nem tudom, dumálsz, és egybefüggően kell akár több mondatot összefűzni, akkor ez már nem okoz problémát, tudod. Máskor meg hát az így keresed, elakadsz mindig valami hülye pontot, legalábbis nekem ez mindig ez volt, főleg olyan szituációban, hát ugye nem könnyítette meg a helyzetemet az, hogy a Pannonban, hát még mindig itt vagyok ugye részben, de hogy nagyjából azért ugye főállásban egy tizenpár évig én itt voltam, hogy ez a full magyar közeg, tudod? Tehát, hogy
1: abszolút.
2: És akkor neked hova marad a szerb nyelv használata? Bolti vásárlások esetén esetleg, vagy nem tudom, tudod, egy kávézóba kérsz egy kávét.
1: Pont ezt akarom.
2: Erre szűkül. Lebutítja az embert az ilyen helyzet, úgyhogy nekem, én igazából mondjuk ezt tökre élvezem, meg olyan nyitott vagyok erre, hogy akkor na, tudod, és akkor érzed a fejlődést magadon, akkor úgy teszel érte, hogy akkor na, akkor még. Sokszor van az egyébként, hogy simán az AI segítségét szoktam kérni, amikor valamit úgy szeretnék megfogalmazni, vagy úgy elképzelem, hogy fogom megfogalmazni, és akkor úgy bedobok egy-két ilyen témát, és akkor úgy segít ebben, hogy ez hogyan lehet, és akkor ja, tényleg, aha, oké, és visszajönnek ezek a dolgok, szóval na, a gyakorlati használat az szerintem a legjobb fejlesztő.
1: Én nem tudom, hogy van erre már jobb megoldás, egyelőre ChatGPT-vel elbuktam ilyen szempontból, próbálok például nagyon sokszor kéne nekem posztokhoz szerbül is ugyanazt megírni, amit magyarul, ezt abszolút nem tudja csinálni, tehát nyelvtanulag abszolút helytelen.
2: Tényleg?
1: Ezt előbb próbáltam sokszor, de hát vannak szintek, amit egyszerűen nem tudja még megütni. Sajnos. Ez majd, ha bejön, akkor az én életem is sokkal-sokkal könnyebb lesz. Egyszerűen mindig valami hiba van benne, vagy valamit rosszul mond, vagy itt kéne tudni különben a grammatikát nekem nagyon. Mert igen, az, amit te mondod, az abszolút alátámasztom, és még Szabadkán is le tudsz élni egy életet úgy, hogy szinte ne nagyon használd a szerb nyelvet. Ez hihetetlen.
2: Abszolút, abszolút. Tehát és van ezen klikkesedések,
1: gondolkoztam, hogy miért.
2: Hát fele tudja, nem tudom. Mármint olyan.
1: Rájöttem, csak szerintem csak.
2: Jó, rájöttél.
1: Hát de azért, mert otthonról indulunk. Hát otthonról indulunk. Otthon ugye milyen nyelvet beszélsz? Például a szüleiddel. Magyart. Utána találsz magad valaki mellé, vagy találsz magad mellé valakit, és a legnagyobb százalékban az is magyar, ugye? De hát, hogy nagyon érdekes, nekem nagyon-nagyon sok barátom van, szerintem egyet tudok, aki bevállalt egy szerb barátnőt. Nem szoktunk keveredni.
2: Itt a kollégánk velünk szemben egyébként, aki hasonló életet él.
1: Mi, neki szerba a felesége?
2: Igen.
1: Azt nem tudtam. Vagy nem esett le sose.
2: Igen. Tehát Viktor is tudna erről beszélni, vagy
1: mesélni. De basszusok, hogy hogy beszéltek otthon, Viktor?
2: Szerbül
1: beszélek otthon?
2: Nem tudtam.
1: Wow.
2: Kenny vágja.
1: Az igen.
2: Az úriember.
1: Az igen.
2: Nehéz volt egyébként Viktor elsajátítani? Azt mondja, hogy nem. Csúválja a fejét.
1: Jé. Ez hihetetlen.
2: Vannak ilyen szituk. Hát nem tudom, érdekes az egyébként. Ja, mi közegünk az véletlen... Igen, bocsáss meg.
1: Nem csak az, hogy... De várj, végigvezessem, és akkor egy ilyen közegből elmész a magyar iskolába, ugye? És a magyar iskolában magyar általános iskola, magyar középiskola.
2: Igen.
1: Sőt, én basszus az egyetemet is magyarul csináltam.
2: Itt. Én is.
1: Itt, tehát magyarul. És akkor a barátaid magyarok, és kész,
2: minden
1: magyar.
2: Én nem is tudom, hogy más hogy tudta az végcsinálni, és ráadásul nekem van egy jó barátom, aki ráadásul csantavéri.
1: Na, hát ők hátrányos helyzetben vannak, igen.
2: Aki tényleg rengeteg csantavéri osztálytársunk volt egyébként gimiben, és ráadásul kikaptuk a legkőkeményebb szerb tanárt, aki nem is értette, hogy itt egyáltalán mit keres más nyelv ebben a közegben, de az a típusú ember, aha, tudod. És már mindjárt úgy kezelt mindenkit, hogy magas szinten kell, hogy tudjuk beszélni ugye a nyelvet, hiszen ugye egy ilyen, hát itt vagyunk Szerbiában,
1: hát
2: tehát hogy ne szólalj meg magyarul. És hát nyilván ugye csatavéri tisztelet a kivételnek, de az osztálytársak zöme az azon kívül, hogy Dobordán
1: nem tudom már elmondani. Honnan tudnának?
2: És egy ilyen közegből érkezett ez a haverom is, vagy barátom, aki aztán tovább vitte, és évvesztés nélkül gyakorlatilag befejezte a történelem szakot Újvidéken full szerb nyelven.
1: Az igen.
2: Tehát, hogy így ezt így le a kalappal tényleg, hogy ezt valaki így tudja csinálni. Én tudom, hogy nem tudtam volna, nem is csináltam végig, úgyhogy nem is ilyen irányba mozdultam el egyébként a középsori után. Szóval nagyon-nagyon érdekes, meg még végtelenül ilyen, hogy is mondjam, hátrányos szituációkat tud kelteni. Nem tudom, hogy mi lehet a megoldás arra, hogy lehet az ember életében erőbb belevinni ezt a folyamatot, hogy akkor kétnyelvűség. Mert látunk erre számos példát, hogy mondjuk nem tudom, vegyes házasságból született gyerek. Nekem is voltak olyan osztálytársaim, akiket egyébként magyar osztályba irattak, de tudtam, hogy most már nem tudom, valamelyik szó, apukam vagy anyuka a szerb, és ők mindig tehát ilyen hibátlanul beszélték mind a két nyelvet, mert kiskortól kezdve elkezdték erre rávezetni. Nem tudom, hogy mi a jó megfejtés, de nekem sem, engem sem tanítottak, tudod. Habár ott lehet, hogy beköszönt az elv is, hogy anyukámnak lehetett egy rossz tapasztalata, mert ő teljesen magyar gyerekként, magyar családba született gyerekként, valamiért úgy döntöttek a szülei, hogy akkor neki szerbosztályba kell menni általános elsőben, úgyhogy előtte nem beszélt egy munkot sem szerbül. Mesélt nekem erről egyébként pár szor, sztorizolt, tehát
1: és ugye,
2: a világ legkőkeményebb helyzete volt. Hát igen. Az a kiközösítéstől kezdve minden történt. Nem volt szabad megszólalni a magyarul, az órákon. Nyilván ez egyfajta következetesség is volt ugye a tanárok részéről. És aztán hát ő olyan szinten sejtett el a szerbet, mint bárki más, aki szerb ajkú egyébként. Mm-hmm. Sőt, neki olyan időszaka is voltak, hogy utána jöttek ezek a keveredések, meg a problémák, hogy nem tudom, elküldték nyaralni, azt hiszem, akkor egyedül ment, és akkor nem tudott, így szerbül írt képeslapot az anyukájának a szüleimet, tehát, hogy nem tudott, és a mai napig egyébként szokta mondani, hogy még mindig nehezebb neki magyarul olvasni, vagy írni. Mint mondjuk szerbül, de lehet, hogy éppen ezt tántorított el attól, hogy akkor engem is, vagy minket is, ugye a gyerekeit arra ösztönöz, hogy akkor tanuljuk a szerbet ilyen kényszeresen családon belül is. De lehet, hogy kellett volna, mert mondom, én is úgy érzem, hogy amúgy meg egy picit úgy kicsúsztam ebből a dologból, meg valahogy mindig úgy alakult az életem nekem is, hogy tudod, hogy nem kellett annyira
1: magyar
2: használni, igen.
1: Hát igen, nekem is 3 évvel ezelőtt kellett elkezdenem így komolyabban ezt a szerb nyelvet, egyszerűen azért, mert amikor mi is elkezdtük a saját céget csinálni, akkor ugye egyszerűen az volt benne, hogy hát ezt nem lehet lekorlátoznod magad ugye abszolút magyar ügyfelekre, és akkor tehát a katasztrófa, tehát mennyire szenvedtem az első 3-4 évben, különben nagyon. Ez, amit te mondasz, különben lassan visszajön, hát nézd, én most sem vagyok egy perfekt szerb, Én azt gondoltam, hogy rám sokkal több rám ragadt különben.
2: Hát apukádon keresztül, hogy nem történt meg.
1: Hát igen, azért, mert alapvetően apu tanult meg magyarul, és akkor magyarul beszélünk otthon, tudod? Nem nagyon beszélgetünk mi szerbül otthon különben, sosem, ez is egy ilyen érdekes dolog. Nyilván ki kell választani egy nyelvet valamit, hogy beszéltek. Én nem tudom, hogy az működik-e, hogyha valakinek van ilyen tapasztalat, hogy létezik olyan, hogy például van egy anyuka meg egy apuka, és akkor az egyik mindig magyarul beszél a gyerekekkel, a másik meg szerbül.
2: Hát konkrétan az a példa, ami most eszembe jutott egy volt osztálytársam esetében, ott az agyuka, szerintem hát most lehet, hogy sok mindent megért magyarul, de nem, én sosem hallottam magyarul beszélni. Tehát abban biztos vagyok, hogy feltételezem, hogy otthoni közegben tudja, hogy ő szerbül, apuka meg magyarul kommunikált mondjuk a gyerekekkel.
1: Ha mondjuk az érdekes lehet.
2: De perfekt, perfekt. Meg látok most is erre példát egyébként, hogy vegyes házasság, és ők mind a két nyelvet, tehát hogy mondjam, ha az anyuka a magyar, az apuka a szerb, akkor annak megfelelően kommunikálnak a gyerekek, és a gyerekek tökéletesen kétnyelvűek.
1: Wow.
2: És mind a két nyelvet nagyon szépen beszélik. Lehet, hogy ez egy jó megfejtésük igazából.
1: De amennyire a szerbnél nekem különben ez nincs meg, és nekem ez így elmaradt, nagyon emlékszem az angol tanulásra, és az angol nyelvnek az elsajátítások így a lépéseire. Mert emlékszem, hogy az első dolog az nagyon nagy volt, amikor végre volt kivel beszélnem angolul, és akkor ott jöttél rá, hogy ez mennyire sokat számít, mert az jócskán tréningbe tart. Tehát ugye maga a beszéd. Aztán rájöttem, mikor mondjuk a beszéd úgy ment, akkor rájöttem, mikor először kellett valakinek írni üzenetet, vagy írni valami e-mailt, vagy valamit, és akkor rájöttem, hogy hoppá, várjál, le kell írni, ez egy komolyabb dolog, erre nekem rá kell feküdnöm, rá kell gyúrnom. És akkor arra is nyilván rá kellett gyúrnom, és akkor tudod, mi volt a számomra a legnagyobb meglepetés, és aztán így hallottam már másoktól is, hogy van egy ilyen élményük, hogy idegen nyelven, tudod mi a legnehezebb? Valamiért? Telefonon beszélgetni. Telefonhívást lebonyolítani idegen nyelve. Én nekem valamiért ez nehéz volt, és ott megint fejlesztenem kellett úgy jócskát. De nem tudom neked megmagyarázni, miért.
2: Lehet
1: azért, mert nem látod az arcát, nem látod a mimikát, fogalmam sincs.
2: Lehet. Nekem inkább csak olyan módon tudnék különbséget tenni, hogy nekem mondjuk az írás, ha mondjuk a szerbről beszélünk, az nekem sokkal jobban megy igazából. Mert ott van időd átgondolni, hogy mit írsz le, kicsit átfogalmazod, újraírod, mit tudom én legalábbis így szoktam hozzáállni sokszor, amikor nem kell rohanni. Amikor meg kommunikálsz, ott meg egyfajta tempót azért illik tartani valahogy. Hát az a beszédnek a ritmusa gyakorlatilag, ami hozzájárul. Ha túl lassan mondod a dolgokat, meg keresed a szavakat. Én is általában mindig ilyen megfontoltam, mert szoktam amúgy ezzel fogalmazni, mert amúgy meg belegabonyodik a nyelved, meg nyilván nem erre van ráállva az agyad. Akkor veszem észre azt, és nekem az ilyen sokszor ilyen kellemetlen, nem nagyon, de hogy így érzed azért, hogy nahogy kiegészítenek. Tehát olyan, mint a támogatásra szorulnál, mert azáltal, hogy te picit lassabban beszélsz, és mondjuk egy szerb anyanyelvűvel kommunikálsz, akkor ő, hogy mondjam, tehát meghallgat, megért, nem szól bele, nem fog kiavítani, hanem amikor így keresed a szavakat, akkor ő majd egészíti, teszi hozzá, tudod, igen, a gondolatait. Tehát úgy gyorsítaná a tempót gyakorlatilag, és akkor itt érzed azt, hogy akkor te elég hátrányos pozícióban vagy folyamatosan, és egy ilyen küzdés, egy ilyen verseny, hogy jó, fölvedd már a taktust.
1: Szóval az elmentés ugye erre gyúlt rá, hogy valaki tényleg szenvedett tőle, akkor egy kicsikét azért.
2: Nem tudom, ilyenek egyébként ezek a tanfolyamok miből állnak, de feltételezem, hogy kommunikálni kell, ugye, az nagyon fontos igazából, mert hát nem is tudom. Nem.
1: Különben figyeld ezt, a tantermi oktatás az július 6-a és 17-e között kerül megszervezésre. Szabadka, Magyarkon és a Zenta, Ada, Óbecse, Topolya, Temerin, és a jelentkezők a kurzus előtt szintfelmérőn vesznek részt június 26-án, és a tanfolyam összesen 80 órából áll. Jelentkezni június 5-ig
2: lehet.
1: Ugye e-mail címen, az oktatáskukac.mnt.org.rs e-mail címen, és az egyik hallgató bedobott még egy érdekességet, ez valóban így van, ez a foga keszát gyuna gyácski, ezzel piszkált minket a magyar tanárnőnk a suliban annak idején. Szóval, hogy ez amikor pedig keverjük a nyelveket össze-vissza.
2: Jó, hát ez nálunk tipikus,
1: és valamelyik nap pont arra jöttünk rá a Brasnyó Zolival, hogy nagyon sok mindenben, ugye, és ez jó is különben, hogy mi a magyar neveket használjuk például településeknél, stb. De van egy pár, ami nem jött át az évek alatt.
2: Igen.
1: Tehát Bárskosudfalva, oké, hogy Bárskosudfalva, de az Moravica. Mm. Tehát az nem ment át.
2: Kupuszina egy nagyon jó
1: példa. A Kupuszina erre. Az nem, de Kupuszinát a Kupuszinék nem fogadták el.
2: Igen,
1: egyszerűen.
2: Igen.
1: Nem hajlandóak használni azt, hogy Bácskertes. És aztán arra jöttünk rá, hogy ez bármennyire fáj, vagy bárkinek tetszik, vagy nem tetszik, tudod mi az, ami rohadtul nem ment át? Nem ment át a prózívka. nem fogja senki harcosok sorakozó a lakóteretnek hívni.
2: Szeretett kimondani ezt.
1: Igen, azért már arra jöttünk, az emberek nem is feltétlenül tudják, hogy mi az. Most már úgy nagyjából lehet, hogy mosolyognak rajta egyet. A prózívka az prózívka marad. Kész. Tehát, igen. De jó, ez igazából csak három dolog, amit itt, amire rájöttünk, hogy különben ez például az, ami úgy nem ment át. Ez valamiért úgy nem fogadják el. Valószínűleg azért, mert különben az a prózívka is, az ugye gyerekkorunk óta halljuk, ebben ez meg nagyon komplikált. Ez rettentően komplikált név. Nem tudom, hogy lehetne még komplikálni különben ezt.
2: Hivatalos magyar megnevezés.
1: Sorakozó a lakóterep, az HSL, talán így, de az akkor megint nem tudná senki.
2: Nyilvánvalóan. Persze, de igazából hogy nem is kéne talán kényszeresen kijavítani mindig mindent ilyen nagyon magyarra, mert igazából, hogyha jobban megnézed, akkor az nálunk helyzet idegenné válik. Akárhogy is nézzük. Tényleg, persze. Tehát, hogy itt vagyunk egy óvasztó tégelyben, tehát bárki, aki azt mondaná, hogy ez most helytelen, az tuti, hogy nem itt él.
1: Lehetséges.
2: És hallottam egyébként egy nyelvészektől is ilyenfajta gondolatokat, hogy nem lehet a standard arany középutas nyelvet, mondjuk akár a magyarban, érvényesíteni mondjuk mindenfajta közegben. Tehát, hogy vannak szabályszerűségek, általánosan lefektetett szabályok, amik adott esetben arra vonatkoznak, hogy tisztelni kell a nyelvjárásokat. Hogyha valaki, nem tudom, középzárt évvel beszél, vagy ahogy a szögediek űznek, sokan még, vagy nem tudom, ez nem hiba igazából, azt nem szabad kijavítani, mert ez a nyelvjárás része, illetve ennek az elméletnek a mentén pedig az, ami nálunk érvényes, hogy időnként használunk tényleg most már ilyen általános nyelvezetbe beépült kifejezéseket, mint a kesza, a patika, a maica, a nem tudom mi, érted? Az nem biztos, hogy támadható. Oké, hogy nem magyar, de hát, hogyha így nézed, mindig is keveredtek a nyelvek. Hát hány török eredetű kifejezésünk van például, tudod? Vagy bármi, tehát ez mindig is beépült, és azok most már ekte magyar kifejezések. Akkor ez is egy ilyen folyamatnak a része. Ezt valahol szerintem nem az, hogy el kell fogadni. Most hogy mondjam, tehát én is, ha úgy adódik, akkor lehet, hogy igyekszem kerülni mondjuk ezeket a kifejezéseket. Valamiért van bennem egy ilyen ösztön. De alapvetően, hogyha meg úgy elengeded magad, akkor ez jön természetesen. Hát akkor nem ez a normális.
1: Így van. De
2: sokfajta elmélet létezhet-e körül, csak azt mondom, hogy nem feltétlenül hiba ez. Sőt, mi több, én imádom, meg nagyon élvezem azt, mert jelenlegi főállású munkahelyemen is egyébként nagyon sok olyan szituáció van, hogy ugye szerb kollégák vannak, de nagyon soknál van ugye keveredés és magyar a családban, és kicsi is beszélnek magyarul is, és ott aztán tényleg dívik ez a kevert nyelv.
1: Ja, tudod,
2: kicsit ő szerbül, én magyarul, akkor ő félig, akkor bedob egy magyar kifejezést, akkor én, akkor tehát így, és ezt én baromira élvezem igazából. Aha. Tehát, hogy létrejön egy ilyen újfajta nyelv, és nagyon nagyon humoros amúgy.
1: Abszolút, tehát, amúgy teljesen jó. Na, úgyhogy ezek ilyen dolgok, nem tudom, nektek mi a tapasztalatok ezzel, de gondolom, hogy hasonló, mint amiről mi beszélgettünk. Ha van ilyen élményetek, akkor írjátok meg 063 626 05, mi pedig zenélünk egyet.

0: Reklám.
1: Ma mi főzünk helyetted, reneszánsz étterem. Rendelj, ha megkívánod, mi házhoz hozzuk kívánságod. 024-555-001. Reneszánsz, Szabadka, 024-555-001.
2: Bomax építőanyagáruház és fürdőszobaszalon Szabadkán. Az ötlettől a tetőig. Találjon meg mindent egy helyen a Bomaxnál. Építsen, szépítsen nálunk. Edward Kardely 13 a Szabadka.
3: Bomax.
4: Elbrákó. Műszaki cikkek széles választéka a Szabadkán. Új hűtő, mosógép vagy televízió. Klímát, konyhagépet, elektromos rollert vagy kerékpárt keres? Nálunk minden megtalál egy helyen, gyorsan, egyszerűen, megbízhatóan. Ráadásul most még könnyebb vásárolni. Akár 24 havi kamatmentes részletre is hazaviheti a kedvenceit azonnal az üzletből. Látogasson el hozzánk Szabadkán a Rádics Fivérek utca 43-as szám alatt. Elbrákó, gyere el, vásárolj, spórolj!
5: Műsorajánló.
6: A 2000-es évek buli himnuszai kedden esténként a Pannon Rádióban.

0: Annó reggeli. Vajdaság leghallgatottabb reggeli műsora. Magyarul.
1: Hát ja, és különben, hogyha már behoztátok ezt, ugye azért a mi környékünk, hogy jócskán keverednek a szavak, ezért elhoztam nektek egy párat, amit ugye használunk. Emlékszem arra, hogy nem tudom, hogy te voltál ott, vagy ki volt ott velem. Ja Istenem, Magyarországon próbáltam finomkodni, ugye mi mindig azt mondjuk, hogy majica vagy alsó majica. És akkor ezt én akartam kérni egyet Magyarországon, valami rendezvényen voltunk, és az jött ki belőlem, hogy tudod, elindultam mondani, és rájöttem, hogy ezt nem így kell mondani, és közben az agyam váltott, és az jött ki a számon, hogy szükségem lenne egy alsó pólóra. Ugyanúgy hülyeség, de semmi. Egye meg a fene. És ugyanúgy, ahogy én ezt sokáig nem fogtam fel, hogy, de aztán mondták, hogy de az egyértelmű. Én nekem idegen volt az ambaszádor. Nekem az idegen volt, hogy az igazából a takaró vagy a pokróc.
2: Hát aztán a szüleink használták jobban. Nekem az abszolút. Én sem használom az ambaszádort.
1: Mondjuk azt nem használom. A bazén tipikus, megyünk a bazénra. Mondjuk igen. Én ezt nem használom, de igen, sokan ugye medencejét azt mondják, hogy bazén.
2: Bazírozni, jaj de jó.
1: Benzinpumpa, benzinkút, ezt nem tudom, hogy mondják-e, de itt van különben.
2: Benzinpumpa?
1: Igen.
2: Benzinkutat szoktam benzinkutat hallani, mondani én is. Igen.
1: Azon mondjuk csodálkozok, hogy a csipisz állítólag magyarul, igazi magyarul fityisz. Létezik?
2: Csipisz, aha, igen, amikor az ujjaddal mutatod.
1: Fityisz?
2: Mondjuk másképp nem is nagyon lehet, na mindegy. A varázsbe, csak a betegkönyv, igen, az is nagyon jó, az egészségügyi könyvecske.
1: Ja, igen, jó.
2: Tajkártya.
1: Tájkártya, nem?
2: Ettől mászunk falra, de ez teljesen normális. Volt valami a fejemben, várjál, mi volt az? Ja, igen, amikor valamilyen üzlet mondjuk nyitva van vagy zárva, az nálunk úgy működik, hogy dolgozik.
1: Igen.
2: Dolgozik a, nem tudom mi, tudod.
1: Igen, dolgozik a bolt?
2: Igen. Ők ezt nyitvatartásnak, vagy zárvatartásnak szokták hívni.
1: Az is meglepő a számra, hogy én mindig világéletünkben azt tudok, hogy mit csináltál az iskolában, ellenőrzőt írtam. Állítólag ez is, tehát olyan, hogy ellenőrző az nincs, az ellenőrző igazából az röbb dolgozat. Soha nem aztán, soha
2: buksza,
1: nem mondtuk ezt.
2: Buksza, pénztárca. A buksza, ez engem úgy idegesít, amikor valaki így mondja. A bukszád, de igen, az tipikus nálunk egyébként.
1: Nekem tetszik, van egy, amit szerintem nem használ itt senki. Van olyan, hogy fuck. És egy állítólag mi az, hogy fuck. És ez igazából, ez polc. Szerintem ezt nem mondja senki. De életemben nem hallottam. De jó hangzik. Ugye a farmer, na drága, jó, az tény. De hát, hogy azt oké, azt használtuk. Meg a fosznit. Na most a fosznira azt mondják, hogy az hulladék léz, de az rohadtul nem az.
2: Nem.
1: A foszni az nem az, de nem. Hibáztak az írók.
2: Rossz a kifejezésetek.
1: Igen, bizony. A foszni, az különben azon szoktak sétálni.
2: Még jobb!
1: Azon szoktak sétálni az álláson.
2: Igen.
1: De különben totál ilyen különben a regisztráció. Uh-huh. És akkor én emlékszem, hogy mentünk át egyszer. Az a Magyarországon megváltoztak a törvények, figyeld ezt. Haveromnak...
2: De mi az ott? Bejegyeztetés? Vagy mi?
1: A regisztráció biztos, hogy kocsi bejegyzés, vagy ilyes valami. Szóval az történt, hogy ez a regisztrálás, ez megváltoztak a szabályok, és az átalakított autókat nem nagyon engedték már vissza az utakra, csak akkor, hogyha minden alkatrészben van vizsgálva. Hát ez baj volt, mert nagyon jó barátomnak ugye egy autója így Magyarországon maradt, teljesen át volt alakítva, és most nekünk át kellett vinni alkatrészben alkatrészeket, az eredetieket vissza kellett vinni, és így parkolóba vissza összeszerelni az autót annyira, hogy lehessen ugye regisztrálni. Na most ugye motorháztetőt nem tudtam már mibe belerakni, mondtam, hogy az én kocsimba befér, és vittük át a határon. És a határőr megkérdezte, hogy mi ez a csomagtartóba, és mondom, hogy hát az a probléma, hogy Magyarországon maradt a barátom autója, mert nem tudja többet leregisztrálni, mert bejött az új törvény, és az autó annyira modifikált, hogy nem megy át, ezért átvisszük most a haubát, hogy feltegyük rá. És én fel se fogtam, hogy ezt így elmondtam neki, és akár rájöttem, hogy lehet, hogy ő érti, de abszolút ettől magyartalanabb mondatot el se lehet képzelni.
2: Igen,
1: valóban. Vagy jóval el lehet képzelni, nyilván most nem az, de hogy igen. Szóval simán. Az is nekem fura, hogy én pár évvel ezelőtt hallottam először a fonott kosár azt, hogy garaboly, és azt hittem, hogy ez egy gyönyörű magyar kifejezés, állítólag ez is csak a mi nyelvterületünkön van. Hogy a garaboly lenne a fonott kosár.
2: Hát én sem használtam igazából.
1: Ez érdekes.
2: Amit viszont igen, az a skalper, vagyis a szike.
1: Igen.
2: Szirup, szörp.
1: Igen.
2: Hát de mit tudom én, végül is oké.
1: Okay. Kikiriki. Mi mindig azt mondjuk, hogy kikiriki.
2: Szemfa, nem mondjuk mustár, azt,
1: hogy földi magyarul.
2: Slag,
1: ja, igen, meg a címet.
2: Tipikus. Címet, igen.
1: Címet. Igen. Címet. A klepa állítólag azt se használják a magyarok, nem mondják azt, hogy klepa vagy, hanem hogy elálló fülű valaki.
2: Meg az, hogy truccolsz. truccolsz.
1: Az... az is különben a klikker. Nekem az mindig klikkereztünk. Én nekem az olyan béna az, hogy, hogy gyerekkorokban üveggolyóztunk. Klikker. Meg a másik, az, na ez tipikus, ezt biztos, hogy használjuk, hogy a, de láttam az utcán egy klosárt. Klosár.
2: Az egy szép francia kifejezés.
1: Klosár. És közben hát az csak simán csöves, ugye? De hát,
2: igen, igen. Hontalan.
1: Hontalan.
2: Igen. Mendrovác. Tróger, gyütment, ugye ezt is szokták a mendrovácokra még alkalmazni.
1: Meg van ez a, én ezt nem használom, de sokan mondják, ugye, hogy megyek ahova? Zádrugába? Vagy hova szoktak menni?
2: Igen, ez a régi idők kifejezése.
1: Igen, igen, van ez az ilyen. Igen, igen, igen, igen.
2: Itt a kao.
1: Igen, kao meg az ájde, nyilván.
2: Ájde, így van.
1: Koverta.
2: Koverta, az sincs, tényleg, hát igen.
1: És az nagyon durva, hogy az irattartó szerbű meg fascikli. Tehát itt nekem nem tudom elfogadni ezt a kifejezést.
2: Hálátlan kifejezés magyarul.
1: Hihetetlen.
2: Ez van.
1: Tehát hihetetlen.
2: Penál. Mert igen, tényleg ezek a focis kifejezések. Ó, hát egyébként rengeteg ilyen volt. Kár, hogy egy sőt eszembe igazából.
1: Rengeteg volt, esőt eszembe.
2: De igen, igen.
1: Igen, igen, igen, igen.
2: Pertli, cipőfűző.
1: Igen. Hogyne, hogyne.
2: Általában a Kosztolányi mondta azt, hogy az egyik legszebb magyar kifejezés az a cipőfűző.
1: Igen.
2: Általában volt egy ilyen gondolata. Igen.
1: És akkor még bedobok egyet.
2: Magas, magánhangzó miatt, hangzatos.
1: Van ez a dolog, ami ugye a dekázás. Ezt
2: dekázás.
1: Ugye
2: na, itt van még egy
1: fontos amikor ugye rúgdosod a labdát, és folyamatosan levegőben marad a labda.
2: Ez mi magyarul?
1: Állítólag a dekázás a magyar.
2: Ja?
1: És az, amit pedig mi használunk, ami szerintem hazugság. Most ránézek Viktorra, meg a focis. Állítólag mifelé ezt úgy mondják, hogy pimpli. Hát ezt életemben nem hallottam, hogy valaki az, hogy pimpli. Tehát dekáztunk.
2: Ez lehet egy ilyen, igen, abszolút. Abszolút.
1: Sose kérdeztem azt, hogy nem tudom, hogy Zolid, amúgy neked megy a pimplizés. Tudsz pimplizni? Nem,
2: dekáztunk. PlayStation az nálunk Sony.
1: Jaj, hát vannak ilyen, hogy hívják.
2: Esetleg inkább az irányító cucc, a kontrollert nevezzük mi. Joysticknek. Joysticknek. Igen, joypad.
1: Igen, joystick. Igen,
2: élvezett bot.
1: Igen, igen, igen, igen, igen. Abszolút. Az a joystick különben az egy nagyon hülye név, hogyha lefordított különben.
2: Igen, igen. Hát, most igen. A joypad az még rosszabb, hogyha lefordítod.
1: És még egyet bedobok, ez pedig az, hogy kisfiam viselkedj, mert kapsz egy taslit, állítólag ez is ezt nem használják a magyarországi magyarok, hogy ez simán csak pofon.
2: Aha. Spiccer az pedig fröccs.
1: Igen, de mi pontosan tudtuk, hogy a tasli az mit jelent, úgyhogy akkor
2: tudtuk ám.
1: Tudtuk ám, szóval összetük magunkat. 7:52 perc van.

0: Reklám.
1: Újdonság a szabadkai Medic Poliklinikán. Aranyérkezelés és proktológia. A legkorszerűbb bőrgyógyászati szakrendelő Szabadkán. Digitális anyajegyvizsgálat és rádióhullámos függő szemölcseltávolítás. Hajhullás okainak kivizsgálása. Hívjon bennünket a 062 55 15 95-ös telefonszámon. 062 55 15 95. Medic Poliklinika, Szabadka.
2: Elektronápon. A legnagyobb villamossági áruválaszték Szabadkád. LED világítás, kábelek, kapcsoló, konnektorok és egyéb elektromos szerelvények. Látogasson el a Majsai út 155-ös szám alatt található üzletünkbe, győződjön meg a minőségről és gazdag kínálatról. Telefon 024 4 150 150. 024 4 150 150.
3: Légy te is egy lendületes csapat tagja. Tanulj a Szabadkai Műszaki Szakfőiskolán, és szerezz mérnöki oklevelet. Bővebb információért keresd fel honlapunkat, vagy Facebook és Instagram oldalunkat. Válaszd a biztos jövőt, válaszd a gyakorlati tudást.
4: Egy otthonban, ahol mindenkinek saját képernyője, egyéni szokásai és ritmusa van, olyan kapcsolatra van szükség, amely akadás nélkül bírja a tempót. Az STK-ből Family csomagok, az ultragyors internet, a prémium tévézés és a korlátlan beszélgetések élményét ötvözik. Még több eszközhöz, még gazdagabb tartalomhoz, a közös pillanatokért. Egy csomag, egy megoldás, teljes összhang. STK-ből Family csomagok. www.stk-ből.tv.
5: Ma mi főzünk helyetted? Reneszánsz étterem. Rendelj, ha megkívánod, mi házhoz hozzuk kívánságod. 024-555-001. Reneszánsz. Szabadka. 024-555-001.
6: Műsorajánló.
7: Témák egy csésze kávé mellé. Pannon Presszó. Minden hétköznap és szombaton a 91.5-ön.
8: A Pannon Presszót támogatta a Fontana. www.fontana.rs. A webáruház, ahol foteljéből is berendezheti fürdőszobáját.
9: 8 óra van.
10: A pontos időjelzés támogatója a Szabadkai Címgáz.
11: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
10: Önökkel, önökért Címgáz.
12: Hírek röviden.
13: 6 nyugat-balkáni ország, köztük Szerbia több mint 700 millió eurót veszíthet el az Európai Unió nyugat-balkánra vonatkozó növekedési tervéből, ha június 30-áig nem teljesítik a támogatások lehívásához szükséges reformfeltételeket, írta hétfőn a Jutarnyi Liszt. A horvát napilap szerint Szerbia, Albánia, Bosznia-Hercegovina, Észak-Macedónia, Koszovó és Montenegró összesen 710,8 millió euró elvesztését kockáztatja.
14: A szerb kormány 600 millióról 900 millió euróra emeli a fiatalok első lakás vásárlását segítő állami garanciával működő hitelprogram keretét. A döntést azzal indokolták, hogy nagy az érdeklődés a program iránt. A program tavaly március óta működik, és a 20-35 év közötti szerb állampolgárok számára elérhető. Eddig több mint 5700 hitelt hagytak jóvá. Az állam a kamati részét átvállalja, így a hitelfelvevők alacsonyabb terhekkel jutnak lakáshoz.
13: Újabb internetes csalásra figyelmeztet a szerb belügyminisztérium. A WhatsAppon és SMS-ben terjedő üzenetek egy ellenőrző linket küldenek, amely a fiúk megerősítésére hivatkozik. A hatóságok szerint, ha valaki megnyitja a linket és megadja adatait, a csalók átvehetik a WhatsApp fiúk felett az irányítást. Ezután a megtámadott profil nevében pénzt kérnek a családtagoktól és ismerősöktől sürgős helyzetre hivatkozva. A rendőrség arra kéri a lakosságot, hogy ne kattintsanak gyanús linkekre, ne adják meg kódjaikat, és használjon a két lépcsős azonosítást, gyanú esetén azonnal értesítsék a hatóságokat.
12: Időjárás.
14: Szabadkán és környékén a mai csúcshőmérséklet 20 fok körül alakul, nem túl szép időnk, esős napunk lesz.
6: 91,5 MHz. Pannon Rádió. A te hangod. Társadalmi célú felhívás.
15: Figyelem, kis felfedezők! Egy napra tiétek a kísérletek világa.
11: Május 16-án szombaton megnyitja kapuit a Szabadkai MCC képzési központ, ahol egy különleges nyílt nappal várjuk a kíváncsi negyedikes diákokat. Készítünk színes lávalámpát, és kipróbáljuk a látványos elefántfogkrém kísérletet is. Ha szereted a meglepetéseket, a robbanó habokat, akkor itt a helyed. Találkozunk május 16-án szombaton a Szabadkai MCC-ben a Korzó 10-es szám alatt. Jelentkezni a 06388960980-as telefonszámon, vagy huszta.orsolya@mcc.hu e-mail címen lehet. 06388960980. Legyél te is fites diák!
0: Média támogató a Pannon RTV.
9: Társadalmi célú felhívást hallottak. Reklám.
15: A hely, ahová belépsz és tudod, hogy jó helyen vagy.
16: Fontana Premium, az exkluzív csempecentrum.
15: Luxus sugárzó csempék, szaniterek, tökéletes enteriőrök.
16: Fordulj hozzánk bizalommal, segítünk megalkotni álmaid fürdőszobáját.
15: Fontana Premium, Szabadka, Belgrádi út 137, parkolás az udvarban. Válaszd a prémiumot, válaszd a Fontanát.
3: Májusban és júniusban jön a családi élmények extrája. A Szent Erzsébet Mórahalmi gyógyfürdőben most minden családi jegy mellé egy gyerekjegyet adunk ajándékba, amit a következő alkalommal használhattok fel 3 és 18 éves kor között. Indítsátok nálunk a nyarat! Csobbanás, élmény, közös pillanatok Mórahalmon. További részletek erzsébetfürdő.mórahalom.hu. Szent Erzsébet Mórahalmi gyógyfürdő a családok szolgálatában.
17: Éljen a május! Továbbra is nagy keráron vásárolhat a 99% hentes üzletekben. Sertés comb 580 dinárért, sertés karaj 450-ért, sertés nyak 550-ért, császárszalonna 580-ért, csevap 690-ért, grillkolbász 650 dinárért, üsszőhúst pedig 1250 dinár per kilogram áron vásárolhat egész májusban. Keressen bennünket Szabadkán a Tejpiacon, valamint Bácskos útfalván, a Szent István utca 11-es szám alatt. Az ünnepek után is legyen hús minden asztalon. 99% hentes üzletek.

0: Falu végén jó a kedv, ott lakik a barna medv. Pannon reggeli.
1: Nos, sokszor tevődik fel a kérdés, hogy mi a hosszú élet titka. Biztos, hogy nektek is vannak valami olyan dolgok, amiket tesztek annak érdekében, hogy a hosszú életet éljetek, nyugodtan osszátok meg velünk. De van egy fickó, a Dr. Howard Tucker, aki 103 éves korában hunyt el 2025. decemberében, ő egy orvos ember, aki hát igazából több mint 75 éven át dolgozott neurológusként, még 100 éves kora felett is fogadott betegeket, hihetetlen, meg tanított rezidenseket, és nem sokkal halála előtt összefoglalta azt a pár dolgot, ami szerint ilyen alapelv, ami fontos az egészséges, hosszú élethez. Többek között az egyik az, hogy foglald le az agyad. Na most ezt nagyon sokféleképpen lehet csinálni. Ő annyira fanatikus volt, hogy 60 éves kora felett, teljes állású orvosi munka mellett ő úgy döntött, hogy elvégzi a jogi egyetemet, különben esti tagozatom. És 67 évesen szakvizsgázott le. Képzeld el. Azért ilyet most se csinálnék. Tehát, hogy ilyet most se csinálnék. Ez ki van zárva.
2: Nem
1: írja,
2: az.
1: Írja Atti, a hosszú élet titka, ne légy nős. Sokan mondják, igen. Szóval a következő a történet, ugye foglald le az agyat. Az biztos, hogy az a legszörnyűbb, amikor nincs mit csinálni. Ezt sok mindenkitől hallom. Tehát amikor nincs mit csinálni, és otthon vagy, és egyszerűen nem tudsz mit csinálni. Rengeteg féle elképzelés van arra, különböző idősebb korban, hogy oldják meg akár mások azt, hogy lehetővé tegyék azt, hogy vannak dolgok. Te hallottál már ezekről az idős falvakról, ami igazából így hívják, de ez egy városrész. Egy nem olyan városrész, ahol van egy pici, ahol sok pici ház van egymás mellett, ami olyan, mint mondjuk egy apartmanház, csak pici házikuk, ahol van egy kicsi kerted is, és ahol nagyon sok minden van. Tehát, hogy van akár ilyen valami pályák, ahol lehet sportolni, van tudod nem medence, ahol lehet úszni, vannak közös programok, és ugye van nyilván egy felügyelet, egy ilyen ellátás, hogyha bármi baj van, akkor ugye van ott orvos, meg stb. Ennek a legfontosabb része az, hogy ugye biztonságos az egész terület. Nagyon-nagyon-nagyon-nagyon sok idős mondja azt, hogy ez az egyik legnagyobb dolog, amit ő fél, hogy nagy betörjenek, vagy bántsák őket, hogy valami biztonságos közeg, és ott egy csomó idősebb ember, és akkor lehet nyomulni, ugye, mindenféle programba. Mert akár egy játék is tud érdekes lenni. De hát nem csak azt kell elképzelni, láttam valamelyik nap, például idősekkel játszanak egy olyan játékot, hogy ülnek egymás mögött a székeken, és mindegyik kezében van egy ilyen doboz. És az elsőnek a dobozába szólnak egy csomó labdát, és azt úgy kell a feje fölött átdobni a következőnek, hogy minél több labdát megfogja. Miért ne? Hát még kell időskorban megkomolyodni, az csak nem tud ülni, az horgolni. Hát még nem lehet játszani, tudod? De persze, hogy lehet
2: de
1: játszani.
2: De az ilyen közösségi programok, azok mindig nagyon hasznosak. De ez az ember élete egész folyamán szerintem érvényes. Persze. Tehát, hogy nekem mindig vonzóak ezek, csak tudod így, nem tudom, jó lenne valamilyen arany középutat találni ebben a történetben, de kell ennyire rohanni, és hogy az ilyen jellegű elfoglaltságokat, amiket így beválasztanám, így nyilván plusz aktivitás, akár egy egyetemnek az elvégzése, mert igazából, hogyha belegondolok, most én is, tudod, így nemrég fejeztem be azt, amit így akartam, és így igazából tehát egy munka ilyen rohanás mellett, de amikor egy picit úgy jobban volt időm, vagy módom rákoncentrálni arra, ami ott zajlik, akkor így arra jöttem, hogy ez fantasztikus egyébként. Tényleg, tehát főleg, hogy olyan területet érint az, amivel foglalkozom, ami érdeke, annyira szépen tágítja a látószöged, annyira érzékletesen tudsz elmélyülni egy ilyen témában, jól esik nem vele ilyeség. Foglalkozni, jól esik róla írni, tudod, még hogyha a kötelező beadandó is, meg nem tudom, de ezek tök jó dolgok szerintem, csak szerint, alapvetően az az emberi probléma itt nálunk, Vajdaságban, Szabadkán, környékén, nem tudom, mennyire általánosítható, hogy tudod, ilyen rohanunk, tehát, hogy ki van centízve minden, nekem az elmúlt 2-3 hetem az ilyen, hogy már kezdek így besokalni, hogy tudod, így azt érzem, hogy egyik teendőtől haladok a másikig. Aha. És mindig van a következő, és nincs vége, és az a vége igazából, amire már rájöttünk, hogy akkor az esti időszak, amikor ilyen 9 után hoppá, fölszabadultál. Ja, de most már menni kell aludni, meg amúgy is fáradt vagy. Ez így nem annyira jó. Olyan szituációban tudom elképzelni, tehát az arany középutat arra értem, hogy lehetne megtalálni ezt a balanszot, hogy neked testi, lelki, agyi kapacitásod is legyen arra, meg kedved, hogy akkor elmenj egy ilyenre, mert akkor viszont biztosan fantasztikus élmény. Tehát, hogy
1: hát hogy ne?
2: Érted? És hogy tudom, ne? Én most csak egy nagyon egyszerű példát hozzak fel, szoktak ilyen kvízesteket tartani itt Szabadkán egy ilyen helyi, tudom én, italozóban, borozóban, és azokra is itt tökre, mikor így dumálunk róla, ismerősök, mikor így szóltak, hát menjünk, ez így tök jó, mert van, aki így jár,
1: aha.
2: akkor is így arra jövök rá, hogy basszus, mennyire jó lehet, de aztán mikor oda kerülne a sor, akkor tudom, hogy nem fogom tudni, és nem is tudom rászárni magam igazából.
1: Tényleg?
2: Igen, valamiért. Pedig milyen jó lehet az
1: is. Én megyek
2: is.
1: Állandóan, de hát én nekem nem... Nincs ezzel a problémám.
2: Ilyen volt nekem egyébként, amikor éveken keresztül jártam a fuvózenekarba, a szabadkai fuvózenekarba. És ott volt ez, hogy hétről hétre, hát akkor még iskolás az ember, azért olyan sok elfoglaltsága nincs, de azért, hogy tudod, úgy kamasz vagy, meg fiatal, gyerek, mit tudom én, és akkor még úgy más érdekelne, és mindig nehezen szántam rá magam, hogy elmegyek, aztán amikor elmentem, akkor rájöttem, hogy olyankor érzi az ember, hogy milyen jó közösségépítő, erősítő jellege meg ereje van ugye az ilyen jellegű elfoglaltságoknak. Tehát kellenek ezek, csak olyan, mindig olyan utolsó lyuk a furuján valamiért. Nem tudom, hogy miért. Mm.
1: Érdekes dolog az, én úgy vagyok azzal, hogy én nagyon szívesen dolgozok sokat, ha utána szórakozok is sokat, de hát ugye ennyi, tehát ez a balansz. Ebből vannak problémák, meg így csak, de másfajta, de engem ez nem zavar. Ez pedig az, hogy van mondjuk olyan, hogy 2-3 hét szuper hardcore tempó, és akkor úgy vagy már azért, hogy lehet, hogy kicsit kéne pihenni, mert azért nem jó ez, hogy állandóan ilyen ekkora tempó nyomod. És akkor tipikusan most jártam így, hogy májusi ünnepek, és akkor május 1-2-3 ugye hétvége, péntek, szombat, vasárnap. Szombat, vasárnap elméletek szabad. Szerinted nem pakoltam tele a programmal, mint az állat? De. És akkor eljött, és fáradtabban indultam neki az új hétek, mint ahogy elindultam.
2: De hát, hogy... Nagyon jó.
1: De nem baj, mert egyszer élünk, basszus. Úgyhogy ez az ilyen.
2: Jó, okay, igen.
1: A másik, mert pont a Kesztivel néztem egy interjú részt valamelyik nap, és ő mondta azt, amit szívemből szólt, mert tényleg mondja azt, hogy meg alapvetően a kreatív munkát végző emberekre jellemző, hogy hát amikor felnősz, és amikor teljesen elvesztetted magadban a gyereket, és elvesztett a játék, akkor neked véged van. Hát akkor eleve ezeket a munkákat nem is tudod csinálni. Tehát nem tudsz te kreatív lenni, meg elszakadni a valóságtól, meg fantáziázni, meg stb. Hogyha te egy ilyen nagyon tipikus felnőtt vagy. Tudod, erről sokat beszélek, hogy persze mindenki olyan, amilyen, és mindenki azt csinál, amit akar. De az, hogy már 30 éves nőknek a legfontosabb dolga az, hogy rend legyen a házba, és ezért képes összeveszni otthon nem tudom, az aktuális párjával, mert nem tudom én, mert segíts nekem pozívózni, mert ez az élet legfontosabb dolga! Hát ez nem biztos, hogy a legjobb út, drága barátaim. Szóval én csak így mellékesen mondom, inkább lehet, hogy nem baj, ha ott marad az a polcica, de
2: igen, elmentek
1: inkább sétálni az erdőbe, vagy nem tudom, nem?
2: Ez egyfajta válfaj ennek a jelenségnek, hogy így begyöpesedünk, vagy úgy átrajzódik az emberben ez a fontossági sorrend, tudod, hogy akkor mit, hogyan, meg nem tudom, meg ez a... És hányféle fajtával találkozhatunk? Én láttam már olyat is, hogy nem tudom, tudod, fáradt az ember az agyi munkában, a kreatív munkában a hétközben, akkor hétvégét az kötelezően pihenésre, és ne menjünk sehova. Igen. Nem kell, pihenjünk, nem.
1: Jó az
2: pihenj
1: otthon.
2: Inkább, ne menj, és
1: feküdjünk.
2: Igen. Tehát, hogy...
1: Mintha 80 évesek lennénk érte legalább, vagy nem
2: tudom. Én is sokszor kerülök ilyen helyzetbe, amikor nehezen szánom rá magam, de azért hozzáteszem, hogy ez tényleg olyan, hogy akkor nem tudom, hogy este lett vége valaminek, és hogy minden nap ilyen, és akkor az
1: mondjuk
2: este...
1: Mondjuk ki, itt áll!
2: Én szoktam néha, hogy egyébként ez egy jó mencsvár, egyébként az alkoholizmus, ez mindig ott van, egy jó lehetőségként. De hogy
1: ott van, mint egy jó barát.
2: Igen, átölel. De mit akartam mondani? Igen, de hogy milyen nehéz ebből kiszakadni, basszus. Tehát ahogy ebből a hülye mókuskerékből is sokszor, tehát hogyha neked sikerül ezáltal, hogy te mondjuk telenyomott programmal, és akkor neked vegyülnek az elfoglaltság, kötelező elfoglaltságok a szabad döntéshozatal mentén megszületett elfoglaltságokkal, akkor az jó kezdtem a mondatot, jó fejeztem, mert nem tudom, hát mert mindig ilyen hosszúakat mondok. Igen. De hogy alapvetően tudod, hogy milyen jó lenne ebből egy picit úgy kiállni, ahogy te is mondtad, tehát basszus, igen, tehát ha ez a gondolatunk, vagy azért ez fogalmazódik meg, hogy egyszer élünk, most ez lehet igaz, lehet nem, tök mindegy, de hogy most tudatosan, most tudjuk élni a mostani életünket, ennek mentén nyilván egyszer élünk, tehát, hogy akkor használjuk, én nem tudjuk ezt mindig minden pillanatban megcsinálni, de amikor igen, akkor olyan jó lenne egy kicsit úgy leállni ezzel a hülye folyamattal, hogy fáradtnak érzed magad, hogy most ilyen teendőd van, hogy olyan teendőd van. Tehát félre tudjuk tenni azt, hogy például most a legegyszerűbb példa, amire mindig erőjövünk, hogy akkor nem tudom, hullafáradtan hazaérsz a munkából, és akkor leülsz, és már tudod, mozog benned valami, hogy hát akkor otthon vagy, akkor most otthon kéne valamit csinálni. Nem, mert hát tényleg, hogy hagyjuk rá, nem muszáj porszívózni, hogy te is mondtad, nem muszáj a kertet rendezni. Én tegnap le akartam nyírni a füvet, aztán viszonylag könnyen rá is hagytam, és örültem magamnak, hogy megdöntöttem, egyébként elkezdett esni az eső.
1: Tehát, hogy így, látod?
2: Igen, igen. És igazából most mi lett azzal az udvarral, hogy nem tegnap lett lenyírva rajta a fű? Tehát, hogy nem tök mindegy. Csak ezeket olyan nehéz észrevenni.
1: Tudom, de azért, mert az emberek nagyon sokszor az emberek nem tudják elengedni. Tipikusan ez is. Nekem a legviccesebbek mindig a rosszul működő párkapcsolatok. Nekem ez az egyik kedvence. Amikor tudom, tipikusan meg most én ugye mindig a nőket állítom ilyen házsátos helyzetben, van ez fordítva, és biztos, hogy pont ez, hogy...
2: Hát én majd férfi szemszögből nézheted, hát most kitár is be.
1: Hogy kérlek, drágám, vágd le a füvet. Jó, persze, holnap levágom. Most! nem most. Holnap nem jó! Tudod, és akkor, tudod, benned. Tehát az ember, szóval alapvetően különben tényleg ez a hosszú élet titka biztos az, hogy egy picit, tudod, így nyugodjunk meg. De hát, hogy az élet szép alapvetően, hát, de hát nem kell cirkuszolni minden nap, meg még estek lenni. Nagyon cuki volt különben. A legcuki pillanat az volt, amikor Anett mesélte nekem, hogy ő ráismert arra, hogy ő mit művel, és hogy ezt nem szabad csinálnia. Hogy ő neki tipikusan volt olyan régi kapcsolataiban, hogy úgy ment már haza, hogy ő ma vitázni fog, mert neki erre szüksége van.
2: Az jó.
1: És hazament direkt úgy ment haza, hogy ő ma cirkuszt fog csinálni. És egy idő után kapcsolat, hogy Jézus Isten, normális, hogy ilyet nem szabad csinálni. De látod, hogy alapvetően el kell ezeket a dolgokat engedni. El kell.
2: Igen.
1: Azt írja az egyik hallgató, hogy mit szoktál inni, Zoli? Erre kíváncsi.
2: Nem pálinkát. Szoktuk borozgatni esténként, én nagyon szeretem. Igen.
1: Szuper jó. Na szóval egy szó, mint száz, hogy foglald le az agyad. De hát, hogy ez az egyik dolog. A másik pedig az, hogy ne cipeld magaddal a gyűlöletet, ugye ez a hosszú élet titka. A másik kedvencem tényleg
2: ez a... De valakinek meg ez az életének a mozgatórugója.
1: Jó, valaki ennek él. Persze, a gyűlöletnek, de
2: fura,
1: szerintem...
2: De így van.
1: De tényleg.
2: De legalábbis nem tudok más magyarázatot találni arra, ami általában... Hát ugye leginkább a legszembetűrőbb szitua az a kommentmezőkben megjelenő.
1: Persze.
2: Végtelen egymás halálát, mi többi, még attól is többet kívánó gyűlölet kiadás önmagából, tudod? Tehát, hogy így, hogyha már nem is él, akkor még úgy csúnyán beszélsz róla.
1: Igen.
2: Nincs vége. Tehát, hogy nem is tudom, az emlékét is ki kell törölni a világ univerzumból, mert te ilyen mérges vagy. Nem, mert valahogy úgy alakult az életed, hogy
1: az új világ azt hozta, hogy most már olyan szinten kell az embernek elviselni ezeket, meg el kell engedni, hogy ez átmegy különben vicc kategóriába. Például, nem tudom, csinálsz egy olyat, hogy jótékonysági valami, és te megint csinálok valami jótékonysági dolgot, és akkor nem tudom, mutatjuk, hogy átadtuk a gyerekeknek a nem tudom milyen ajándékokat, és akkor ott kommentmezőben garantálom, hogy megjelenik. Persze, biztos loptak a háttérben, meg nem tudom, és akkor vannak emberek, akik mindig azt látják, hogy mi a rossz. Tehát nem tudok elkezdeni, hogy a világon van jó is, vagy világon vannak jó dolgok, hanem csak tudod a szörnyű dolgok.
2: De
1: így ezzel különben, így akkor én egyre többet hallom különben, hogy az olyan szinten mérgező különben ez az őrült gyűlölet, tehát az a pszichédre olyan rosszul hat. Nagyon sajnálom, hogy sok mindenkinek tényleg, ahogy te is mondtad, ez a mozgatórugója. Ez a doki is, akiről beszélünk, ugye, aki tényleg 75 évet praktizált, és ugye összefoglalta, hogy szerinte mi a hosszú élet titka. Biztos az egyik azt mondja, hogy ő szerinte az, hogy engedjük ezeket a dolgokat, tehát ez a haragtartás a szörnyű. Én egyszer régen már bedobtam különben azt is, hogy Zoli, észrevetted azt, hogy vagy láttál olyan embert, aki tudod, valaki gyűlöl 20 éve. És én megkérdeztem, hogy mi volt az oka, mikor vesztetek össze, és már nem tudja.
2: Nem tudja, persze.
1: Átalakult, csak annyit tud, hogy gyűlölni kell a másikat, hogy megszokta.
2: De nekem ez az érdekes, hogy az akkor abban a formában hogy lehet úgy fenntartani, hogy akkor ez ténylegesen úgy csapódjon le, hogy akkor tudod, hogy akkor elégedetlen vagy, és tudod azt is, hogy akkor az első adandó alkalom, amikor majd 5 év múlva találkozol az az emberre, aki felhúzott,
1: igen,
2: annak így arra így ráolvasod ezt, tudod, a büntetteit.
1: Hát igen, vagy átmész az utca másik felére, vagy mit tudom én ilyenekért.
2: Igen, nem köszönsz.
1: Nem megyek el arra rendezvényre, mert ott van. Hát 20 év után is, tudod. Szóval, hogy így...
2: Én érdekes ez nekem. Azért is, mert mondom, de számtalanszor beszéltünk már erről, tehát, hogy így mondjuk olyan fajta vagyok, így látom magam, hogy bennem úgy elérvénytelenülnek egyébként az ilyen, tudod. Még ha jogosan is kiváltódott, vagy kialakult, nem tudom, ellentétek, ellenérzések valakivel kapcsolatban, tehát hogy úgy megszűnik létezni előbb-utóbb, és akkor én arra jövök rá, hogy most így lehet, hogy nem tudom, így olyan, tudod, olyan mérgesen állok valakihez, akihez már nem tudok igazából, mert
1: ja, igen.
2: úgy elérvénytelenül a történetet, hogy
1: persze, meg nézd, tuti, hogy te se úsztad ezt meg, de hát életedben találkozol olyan emberekkel, aki tudod, ilyen hogy szokták ezt mondani? Mértéktelen? Igen. Hát ilyen mértéktelen gonoszságot fedezel fel bennük. Akik tudod, tényleg az élet céljuk csak az, hogy legalábbis veled szem, hogy ártsanak. És én találkoztam pár ilyennel nyilván. És nyilván ilyenkor meg is szüntetem a kapcsolatot ezekkel az emberekkel, de hogy így én képtelen vagyok haragudni. Esetleg egy picit sajnálni tudom őket.
2: Igen, ugyanezt tapasztalom.
1: De én nem tudok haragudni. Hát,
2: igen.
1: Ez őrület különben.
2: Igen,
1: lehet, hogy mi ilyen betegek vagyunk ilyen szempontból.
2: ADHD-sek vagyunk, lehet, hogy annak egy melléktünete.
1: De hogy vagyok?
2: Erre rájöttünk.
1: Ja, valamelyik nap.
2: Igen.
1: Nem, de hogy nem. És akkor aztán pedig mondja még a harmadik pont, pedig az, hogy mindig mértékkel szórakozz. Hát jó, oké. Tehát nem kell ezt túltolni nyilván ilyen appal.
2: De ne tol túl,
1: nem tudom. Érdekes, hogy szórakozás kategóriába tették bele azt is, hogy mennyire az élvezeted az ételeknek. Mert mondják, hogy ha alapvetően legnagyobb részben normálisan eszel, olyan dolgot, ami a te szervezetnek jó, és tele van vitamin, meg minden, akkor ugye néha meg lehet engedni az ilyen szörnyű dolgokat, és amik szörnyűek, de nagyon finomak. De ne az legyen, hogy állandóan csak nagyon finom szörnyű ételeket eszünk. De most nem tudom, hogy ez B pont a szórakozás kategóriába, tehát most így rakta össze.
2: Hát annak, aki szeret enni, annak mindenképpen az szerintem.
1: Ja, hogy annak szórakozás.
2: Persze.
1: Amúgy lehet.
2: Tehát gondoljunk
1: amúgy
2: csak lehet. Bele, tehát hogy tényleg az is tud olyan magas fokon működni, hogy az már átmegy egy ilyenbe, hogy akkor na. Nem azért vész, hogy jó bezabálja. Tudom, hogy furcsa ez egyébként vajdasági szempontból nézve, ahol a mennyiség a fontos. Olyan helyeket keresünk, hogyha be is ülünk valahova, ahol jó nagy pizzát adnak, meg tudod, meg jó, meg pakolják a karagyorgyevával, meg a nem tudom mivel, meg sok sajt van benne. Az egy fontos szempontból. A karagyorgyeva, a tisztláva, sok, de egyáltalán nem az arányok, nem, az élvezet.
1: Sok sajt legyen benne. Igen.
2: Tehát úgy így, na.
1: De figyelj, van egy étterem, ahol
2: nehéz így nézni, de egyébként nekem meg volt alkalom egyszer, nem olyan régen egyébként egy ilyen fine diningos vacsorán részt venni, de nem vendégként, ott itt dolgoztam, de kaptunk kóstolót, és így gyerekek ott jöttem, hogy basszus, ez teljesen más
1: világ. Hogy így fincsi?
2: Ez nem az evés. Ez nem evés. Ez egy teljesen más kulináris élvezeti faktor szintet üt meg. Nagyon durva egyébként. Tényleg is fantasztikus, tényleg is így eszed, és ezt nem is tudod úgy enni, hogy most akkor itt te eszel, és hogy jól lakjál, nem az a célod, hanem hogy kiélvezd. És akkor nyilván ezt támogatják nyilván.
1: Igen.
2: Hozzáillő italokkal, kis előadás, mini előadást hallasz, tudod, hogy mit figyelj, hova hat, mit tudom én. Ez amivel mi szoktunk poénkodni, hogy lecsengés, ugyanakkor meg van benne
1: hozza,
2: egy ilyen.
1: Szóval
2: és
1: benne.
2: Ilyen olvasatban a gasztronómia az simán szórakozás is lehet. Minőségi szórakozás ráadásul.
1: Érdekes, ez nem fine dining, ugye van ilyen valami ilyen fine dining, meg a street kaja közötti valami mix, most ez is így divat egy ideje. Elmentem ilyen étterembe, és képzeld el, hogy fogalmam sem volt, hogy mit fogok kapni, de láttam a leírást. És a leírás...
2: Dávid írt nekik, ugye a bőkösünk, hogy jól beszéltek, és akkor egy ismerőse mondta mindig azt, hogy gyűlölöm! Ilyen típusú.
1: Igen. Utálja.
2: Gyűlölet!
1: Igen. Nincs vége. És mit kezdtem el most mesélni valamit? Aha, igen, ez a kaja, ez a street meg a fine dining között, hogy láttam a leírást, és akkora leírás volt, valami húskaja, ilyen valami steakes valami, hogy mondom, megnézem az árát, mondom, ez valami jó lesz. Meg volt valami desszert, aminek megint Zoli akkora leírása volt, hogy mondom, ehhez nem lesz elég három tányér. És kijött a hús, ilyen picike, ekkora edénybe, most így nekem mutatom, ez mekkora Zoli, ez egy 20 centi, 22?
2: Pici. Hát egy ilyen.
1: Úgy kis husikák, úgy
2: hát az nagyjából ekkorát adnak a Mekibe, ugye a hamburgerben.
1: Igen.
2: Ekkora hús.
1: Úgy szépen, fel volt úgy üsszeletelgetve, és akkor az a hatalmas leírás, az igazából a szósznak az alkotó eleme volt, amiben ő tocsogott, meg hogy az a kis kikevert valami tálkában, ami volt. A desszertnek pedig azért volt ekkora leírása, mert az az összes ízvilág találkozik abban a pici kis desszertben. Uh-huh. És akkor, de ez is az, hogy ugye mire számít. Én azt hittem, hogy enni fogok egy jó.
2: De jó volt.
1: De ami persze fincsi volt.
2: Na, más a megközelítés. Most benned is ott az irónia, de mondom, ez belénk van kódolva.
1: Ja, nem csak azt akarom mondani, hogy ha tudom, hogy mire számíthatok, akkor tudom, hogy azért megyek oda, mert ezek egy olyan jót. De én akkor nem tudtam, mire számít, csak láttam, igen, hogy nagy, hosszú a leírás, nem írták oda tipikusan, ugye ezeket a helyeket nem írják oda, mint amit megszoktuk, hogy szapol a kilogramm a pecsenog mésza, ugye nem írták oda, hogy mennyi hús van benne, meg stb. De mindegy, de különben finom, sőt egyszer jártam úgy, hogy elmentünk egy étterembe a családdal, ami annyira friss volt, hogy még a konyha része nem működött, csak a desszert részleg. És akkor ettünk desszertet, és ott hozták egy gyönyörű tányéron, meg egy gyönyörű picike kis desszert, és ott éreztem én hát először, hogy ez nem olyan, amit be fog most habzsolni. Annyira sok réteg volt rajta, annyira réteg csoki, meg ez, meg az, meg minden, hogy ezt úgy kiélvezett, és úgy tényleg igazából adja
2: de
1: ezeket
2: igazából,
1: a dolgokat.
2: Hogyha most a kajárásról beszélünk, akkor szerintem így mindenre sokfajta kajánál tudod ezt elérni, ezt a szintet, hogy ne ez a habzsolás legyen, hanem, és ez konkrétan akkor lehet, hogyha mondjuk tényleg kicsit úgy lenyugtatod magad, de ugye ez tök jó, több vonatkozásban is. Tehát rákoncentrálsz, leülsz kajálni,
1: igen,
2: és elkezdesz odafigyelni az ízekre. Ja. Szerintem egy hagyományosabb házi random ebédnél is valahol
1: hát
2: nem lesz ekkora
1: jó
2: élmény nyilván, de jó. Hát igen, hogyha rossz, akkor hát, nehéz.
1: Rákoncentrálsz, hogy ez tényleg rossz. És akkor finom,
2: ez is előfordulhat. De mi történt, addig kizártad a világ problémáit.
1: Kizártad a világot.
2: És arra koncentráltál. Az egy dolog, hogy milyen megállapításra jutottál.
1: Egy nagy művész vagyok, te csináltál olyat, hogy tudod, melegíted a kaját, és akkor égeted le?
2: Nem.
1: Én már csináltam. És akkor teljesen jó kaját eszed, és de jó, keserű íze.
2: Én viszont a újra melegítésnél most rájöttem, igen, egy jó megoldásra egyébként. Na, hogy nem is tudom, te sobnál láttam ezt, hogy amikor valamilyen előző napi étel, tudod, ilyen hús, meg ilyen sültek, azt nem a mikróba, hanem az airfryerben melegítette meg.
1: Airfryer.
2: És képzeld el, hogy a riszrosz pomfrit krumpli, nem volt az riszrosz, csak hát azzá vált ugye egy nappal később. Fölélet. Tudom, milyen finom volt?
1: Mi a franc?
2: Nagyon jó volt. Csak nekem konkrétan az a típusú kaja, az az ilyen pomfrit, meg amikor ez ilyen csirkefallát, meg csirke, meg nem tudom. Na az, amit én tényleg így nem tudok ugyantól odafigyelni, sem ott így semmi más nem érzed, csak a csirkehús, meg az, hogy olajba sült. Ennyi. És az ami tényleg így, hogy ott is próbáltam, hogy na, akkor kicsit lassabb, és így nem, az tényleg így ezzel jó lakját, tudod, izélem.
1: Mátogass bele a majonézbe.
2: Igen. Én is igen, úgy szoktam menteni, hogy vettem már külön ilyen ezt a sweet chili, ezt nagyon szeretem, hogy a fokhagymás nagyon finom, édes. És így abba, tehát így várt, hogy iszod belé, az üvegből.
1: De ez katasztrófa, meg különben az egy dolog, hogy
2: egy
1: különben...
2: Ez mennyiségi kajálás.
1: Tényleg most egy jó ideje, most már így állok át a másfajta étrendre, azért, mert én ezt szeretek szórakozni, meg én ezt szerettem így magamat tesztelgetni. Most már eljutottam oda, hogy egészen külön étrenden vagyok, amivel nem is próbálok másokra ráerőtetni, mert ez az én dolgom, nem akarok én senkit se szmárázni ezzel. De volt egy hatalmas felismerésem, hogy a tesóm eljött hozzám, és azt mondja, hogy ő nagyon, nagyon szeretne rendelni ilyen ezt az úgynevezett pilecekorpát, amit te is mondtál most,
2: igen,
1: ugye?
2: Igen.
1: És basszus, hogy kibontotta, és várja, én a pilecekorpát annyira szerettem, hogy abban bele tudtam fulladni. És most így néztem, és
2: nem
1: azt,
2: annyira.
1: És én ezt nem ettem.
2: Hát tudjuk, hogy készítik
1: és
2: el.
1: És ez szörnyű, hogy így...
2: Nekem legalábbis.
1: Pedig az régen, hogy szerettem, basszus. Na mindegy, egye meg a fere. Úgyhogy ez van, ez előfordul. Na mindegy, szóval
2: na,
1: ezeket
2: nem
1: a dolgokat
2: nem mond
1: rosszakat így,
2: az öreg.
1: Nem mond rosszakat tényleg.
2: Bocsánat, hülyeség, és viccelünk, nehogy komolyan vegyetek.
1: Szóval az a lényeg, hogy a doki összetett ezeket a dolgokat, de az a lényeg, hogy mértékkel szórakozzunk, és mindenben mértékletesség. Ne gyűlölködjünk, és foglaljuk le az agyunkat. És
2: nem tudom, az ilyen nagy, magas kort megérő embereknél, amikor így nyilvánosságra hoznak valami interjút velük, igen, akkor ők akarják azt, hogy megosszák a hosszú élet titkát az emberekkel, vagy fölteszik nekik ezt a kérdést, mert mindig van egy ilyen, hogyha egy idős emberről olvasol, akkor mindig elmondja, szerintem is, és mindig teljesen más, tehát igazából ebből láthatjuk azt, hogy hát nagyon-nagyon emberre válogatja, ugye az általános ellenpélda egyébként az ilyen magas kort megérő, nagyon, nem is tudom, hogy a boldogság, boldog legyél, a szeretet, de mindig jönnek ilyen nagy puffogtatásokkal. Persze ez is benne van, meg fontos dolog, de hogy nagyon emberre válogatja szerintem az, hogy ki hogy ér az életét, meg hogy milyen a milyenek a testi adottságai szerintem. Tehát most ellenpéldaként itt szeretném behozni, amit mindig behoznak, Churchill. Ma olyan magas kort ért, meg nem tudom, azt hiszem 90 pluszosan halt meg, végig itta meg, nem tudom, szivarozta az életét.
3: Igen.
2: Na, tehát, hogy nála meg az vált be, tehát, hogy így...
3: Nála az, jó, az, igen. Nála igen. Az étrend volt a jó, de hát, hogy ennyi.
2: Hát meg zabált nyilván, hát, hogy mindig kövér, ugye túlsúlyos volt, akár ha mikor nézel róla a képeket, akkor ugye ezt látod lényegében.
3: Kézzel fitnesszett volna, még ma is élen. Nem biztos.
2: Meg azért végigvitt egy második világháborút. Amúgy? Elég hálátlan pozícióból indulva, tehát hogy így, na.
3: Stresszből is kijárt neki nyilván, úgyhogy.
2: Igen, igen, igen.
3: És nem volt ADHD, és gondolom nem volt ideje.
2: De biztos, hogy az volt. Nem. Biztos, hogy az volt.
3: Ez valami száz, azt tudom, hogy 8-41 perc.

0: STK-ből, a Pannó reggeli hivatalos támogatója.
1: Reklám.
2: Tudod, mitől lesz igazán emlékezetes az idei május? A Szabadkai Magnetron születésnapi akciójától. Egész hónapban kivételes ajánlatok és kihagyhatatlan kedvezmények várnak. És hogy mi mindenre? Háztartási gépekre, tévékre, klímákra, elektromos motorokra és még sok minden másra. Ráadásul a kiszemelt termékeket akár 36 hónapos kamatmentes részletfizetéssel is hazaviheted. Ne maradj le az ünnepi akciókról. Májusban irány a Magnetron. Látogass el üzleteinkbe, vagy vásárolj online a www.magnotron.rs oldalon. Magnetron. Minőség, jó ár.
3: A szabadkai Perfect Vision szemészeti központban a lézeres dioptria csökkentést 12 részletre is fizetheti. Foglaljon időpontot a 060 55 75 754-es telefonszámon, vagy személyesen a Zentai út 3-as szám alatt a szabadkai Kutyászdrávja poliklinikán. 060 55 75 754.
4: Tudta, hogy 2026 végén megszűnik a szaldó elszámolás az új napelem tulajdonosok számára? Ez azt jelenti, hogy aki még idén belevág, akár 25-30 éven át spórolhat a villanyszámláján. A Solar Hero csapata most ingyenes helyszíni felméréssel segít. A telepítés már 50% öderővel elindítható, a fennmaradó összeget pedig kamatmentes részletekben fizetheti. Részletekért hívja most 069 123 35 15, vagy keressen minket a solarhero.doo.rs oldalon. Solar Hero. Ingyenes felmérés, kamatmentes részletfizetés. 069 123 35 15.
5: Ha jogosítványt szeretnél, válaszd a szabadkai Joker autós iskolát. Legyen az autó, motor, traktor vagy kamion, nálunk várakozás nélkül magyar nyelven vizsgázhatsz. Az elméleti képzés, a vezetés és a vizsga is az anyanyelveden zajlik. Válaszd a délelőtti vagy délutáni időpontokat. Érdeklődj a 024 580 048-as számon. 024 580 048. Szabadka, Zombori út 26.
0: Szomszédasszony, miért áll a ház előtt?
6: Várom a postást.
0: Jön a nyugdíj?
6: Azt várhatom.
0: A számlákat hozzák.
6: Na azt nem várnám.
0: Hát akkor?
6: Ma hozzák a 7 napot.
7: Fennállásunk 80. évfordulója alkalmából most mindössze 2600 dinár az éves előfizetés. Telefon 024 555 181. 7 nap szerdán, minden szerdán. 024 555 181.

Velünk a zene mindig veled van. Panorádió, a te hangod.

cor, és most. Hey now, you're an all-star. Napjaink és az elmúlt 30 év legnagyobb slágerei. A Panorádióban.

0: Reklám.
1: Agromax mezőgazdasági bolt Palicson és Szabadkán is. Várjuk Önt üzleteinkben, ahol külföldi és hazai vetőmagok széles választékát kínáljuk. Minden egy helyen, hobbi kertészeknek és profi termelőknek. Műtrágya, állati takarmányok, vegyszerek és kertészeti felszerelések. Folyamatosan bővülő kínálat, újdonságok, szezonális ajánlatok. Rendeljen webshopunkból www.agromaxshop.rs, telefon 024 602 850. Agromax 024 602 850.
2: Adagio Pizzeria Szabadkán, fatüzelésű kemencében sült ropogós pizzák házhoz szállítva. Valami tartalmasabbra vágysz? Válogass rosté és rántott hústálaink közül. A menüért kattints az Adagio Pizzeria Facebook vagy Instagram oldalára, és hívd a 061 153 89 22-es számot. 061 153 89 22.
3: Keramika Jovárovic. Stílus, minőség és óriási választék csempékből és fürdőszoba berendezésekből. Külföldi vásárlóink az adót is visszaigényelhetik. Otthona a legjobbat érdemli. keramikajovanovic.rs.
4: 9 óra van.
5: A pontos időjelzés támogatója a Szabadkai Címgáz.
6: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
5: Önökkel, önökért Címgáz.
7: Hírek röviden.
8: 6 nyugat-balkáni ország, köztük Szerbia több mint 700 millió eurót veszíthet el az Európai Unió nyugat-balkánra vonatkozó növekedési tervéből, ha június 30-áig nem teljesítik a támogatások lehívásához szükséges reform feltételeket, írta hétfőn a Jutarnyi Liszt. A horvát napilap szerint Szerbia, Albánia, Bosznia-Hercegovina, Észak-Macedónia, Koszovó és Montenegró összesen 710,8 millió euró elvesztését kockáztatja.
9: A szerb kormány 600 millióról 900 millió euróra emeli a fiatalok első lakás vásárlását segítő állami garanciával működő hitelprogram keretét. A döntést azzal indokolták, hogy nagy az érdeklődés a program iránt. A program tavaly március óta működik, és a 20-35 év közötti szerb állampolgárok számára elérhető. Eddig több mint 5700 hitelt hagytak jóvá. Az állam a kamati részét átvállalja, így a hitelfelvevők alacsonyabb terhekkel jutnak lakáshoz.
8: Újabb internetes csalásra figyelmeztet a szerb belügyminisztérium. A WhatsAppon és SMS-ben terjedő üzenetek egy ellenőrző linket küldenek, amely a fiúk megerősítésére hivatkozik. A hatóságok szerint, ha valaki megnyitja a linket és megadja adatait, a csalók átvehetik a WhatsApp fiúk felett az irányítást. Ezután a megtámadott profil nevében pénzt kérnek a családtagoktól és ismerősöktől sürgős helyzetre hivatkozva. A rendőrség arra kéri a lakosságot, hogy ne kattintsanak gyanús linkekre, ne adják meg kódjaikat, és használjanak két lépcsős azonosítást, gyanú esetén azonnal értesítsék a hatóságokat.
5: Időjárás.
9: Szabadkán és környékén a mai csúcshőmérséklet 20 fok körül alakul, nem túl szép időnk, esős napunk lesz.
0: 91,5 MHz, Pannon Rádió, a te hangod. Társadalmi célú felhívás.
10: Egy második esély. Fejezze be az általános iskolát, szerezzen biztos állást. Felnőtt oktatás a szabadkai Jován Jovanovics Zmáj általános iskolában. Szabad Egyetem, Szabadka. Telefon 024 554 600. A tudás hatalom. 024 554 600.
11: Média támogató a Pannon RTV.
0: Társadalmi célú felhívást hallottak. Reklám.
12: Szeretnél jogosítványt, de még nem tudod, hol kezdj hozzá? Indulj el a Start Autós iskolával. Nálunk magyar és szerb nyelven tanulhatod meg a közlekedés minden fontos szabályát, tapasztalt oktatóink pedig segítenek, hogy magabiztosan ülj a volán mögé. Barátságos légkör, érthető oktatás és segítőkész tanárok várnak. Start Autós iskola, ahol a vezetéshez vezet az út. A beiratkozás folyamatos. Hívj minket a 024 479 9400-as telefonszámon. 024 479 9400.
13: Az Euromedic Szabadkán, a forrás, azaz az Izvorska utca 40-ben várja Önt. Laboratórium és szakorvosi vizsgálatok, ultrahang, modern diagnosztika és fizikai medicína egy helyen. Tapasztalt szakorvosok Szabadkáról és Belgrádból. Euromedic.
2: Éhségyötri? Korog a gyomra? Ropogós pizzákról, zamatos burgerekről, fejedelmi ételekről álmodik? Rendeljen a szabadkai Bashaus-tól és házhoz szállítjuk kedvenceit. Ételek, melyekről az egész város beszél. Hívjon bennünket a 024 60 1887-es számon. Bashaus 024 60 1887.

0: közérdekű információ következik.
1: 9-10 perc van, és hát lökjük a közérdekű információkat. Nagyon meglepő a számomra, hogy ma abszolút nincsenek rendőrinformációk. Rossz időben nem szeretnék
2: elegük
1: dolgozni.
2: Van nekik is az esőből.
1: Nem akarnak?
2: Rossz idő, igen.
1: Esik ez a fránya eső, értitek?
2: Nincsenek, őrület. Pedig máskor mindig mindenhol kint vannak folyamatosan.
1: Mindig ott vannak, tényleg mindenhol el van, aki bújva.
2: Kamerák előtt után, együtt a kamerával. Fölmászik a kamerálvány tetejére, olyat még nem láttam, azt meg kéne próbálniuk egyszer. És az állvány a kamerának a tetejére föltenni a saját tripodját.
1: Kezdve mennyire kényelmes lehet, hogy ülni abba az autóba, és fogod azt a kamerát, kacsing, csacsing.
2: Várjuk egyszer, és az állvány a kamerának a tetejére föltenni a saját tripodját.
1: Kezdve mennyire kényelmes lehet, hogy ülni abba az autóba, és fogod azt a kamerát, kacsing, csacsing, csacsing, így fényképezget a népet.

0: évekkel ezelőtt ilyen meglepetés, az pont Zomborban történt. Mármint, hogy az én egyik ismerősömet Zomborba kapták el, és akkor utána, amikor megérkezik a leveled, amiben benne van a büntetés, benne vannak a tökéletes fotók. Uh-huh. Félelmetes, hogy ilyen van már.
1: Én is várok egy ilyenre egyébként, mert egy ilyen iskolazónába futottam be, babultam is a szemétség, ugye ezt már mondtam, erre figyeljetek ti is, Topolya bejáratánál van az a 30-as zóna.
0: Még van kamera?
1: Nincs kamera, ott viszont nagyon gyakran kint állnak, én is, mikor mentem arra, akkor kint álltak éppen, és az a szemétség, hogy kinyögjem, hogy előbb van az iskolazóna tábla, aztán jön a település végét jelző tábla, és utána van csak az iskolazónát feloldó tábla. Tehát az a települést jelző tábla az olyankor semmis, ugye, mert az iskolazónát kell figyelembe venni, mind tehát 30-al kell menned. Viszont nagyon sokan ugye azt a, tehát én is akkor a települést jelző táblát figyeltem, és akkor kezdtem volna lassítani, és akkor kiderült, hogy már nem elő volt az iskolazónás tábla. Tehát na, és akkor beleszaladtam valószínűleg 40 párral a 30-ba, úgyhogy mindegy, ez van.
0: Ja, ennyivel?
1: Hát igen, most remélem, hogy érvényes lesz majd ez, hogy akkor 8 napon belül
0: gyógyuló sérülést
1: intézek
0: igen,
1: magamnak.
0: Igen.
1: Úgyhogy talán olcsóban megúszom, de én is várok egy ilyen kifogástól a minőségű fotóra majd.
0: Igen.
1: Igen.
0: Na szóval majd meglátjuk, hogy mi lesz ebből.
1: Majd csak megérkezik.
0: Utána kedvéit. Ugye a mai és a holnapi napon Kisodorovácon van a kihelyezve nagy méretű konténerek. Ugye ingyenes kukaosztás megy, zajlik, ugye a kék kukákat osztogatják, résztek a Panner TV oldalán, a közérdekű fül alatt, és ugye áramkimaradás is lesz ma, ahol Szabadka érített és Újzsednik. Mi újság a határa, meg mi újság az időjárással, azt mond már Zoltán.
1: Időjárás 13 foknál jár, elég lehűlt, mi is becsuktuk az ablakot, mert ilyen jó kis zápor vette kezdet itt az imént, most elállt, most száraz, de felhős az égbolt Szabadka felett. Talán a nap majd kisüthet a nap folyamán valamikor. Esőre, hát dél körül meg az esti órákban lehet számítani egészen, hát 6 órától úgy felfelé elég sokáig. Meglátjuk, majd holnap után szárazabb nap elé nézünk. Bocsi, nem mondtam, a mai csúcs az 20 fok körül várható, igen. Holnap csak 16 lesz, csütörtökön már 19, pénteken újra 17 mindössze, és pénteken érkezik újra a csapadékosabb idő, de aztán a hétvégére most egyelőre azt jósolják, hogy szép időnk lesz, meg meleg. Meglátjuk majd.
0: Reméljük, hogy a hétvége az jó, akkor
1: határt alapvetően... Határt nem mondtam, bocsánat.
0: De azért, mert tiszta. Tehát abszolút járató határ.
1: Igen.
0: Sehol sincs fennakadás. Ne is ezt
1: látom. Szuper.
0: Ez mindenféleképpen jó, úgyhogy jöhet a következő dal, ami nem más, mint David Guetta és a Forever Young.

0: Reklám.
1: Éljen a május! Továbbra is Nagykeráron vásárolhat a 99% hentes üzletekben. Sertéscomb 580 dinárért, sertéskoraj 450-ért, sertésnyak 550-ért, császárszalonna 580-ért, csevap 690-ért, grillkolbász 650 dinárért, üsszőhúst pedig 1250 dinár per kilogramm áron vásárolhat egész májusban. Keressen bennünket Szabadkán a Tejpiacon, valamint Bácskos útfalván a Szent István utca 11-es szám alatt. Az ünnepek után is legyen hús minden asztalon. 99% hentes üzletek.
2: Tudod, mitől lesz igazán emlékezetes az idei május? A Szabadkai Magnotron születésnapi akciójától. Egész hónapban kivételes ajánlatok és kihagyhatatlan kedvezmények várnak. És hogy mi mindenre? Háztartási gépekre, tévékre, klímákra, elektromos motorokra és még sok minden másra. Ráadásul a kiszemelt termékeket akár 36 hónapos kamatmentes részletfizetéssel is hazaviheted. Ne maradj le az ünnepi akciókról. Májusban irány a Magnotron. Látogass el üzleteinkbe, vagy vásárolj online a www.magnotron.rs oldalon. Magnotron. Minőség, jó ár.
3: Fáj a foga? Hiányos a mosolya?
4: Forduljon hozzánk bizalommal. Segítünk. Nordend. 3D fogászati röntgen, diagnosztika és teljes körű fogászati ellátás egy helyen. Hétköznapokon 8 és 20 óra között, szombaton pedig 8 és 14 óra között várjuk pácienseinket.
3: Időpont foglalása a 024 561 112-es telefonszámon.
4: Mosolyt varázsolunk. Nordend, Szabadka. 024 561 112 www.nordend.rs.
5: Programajánló. Érdekelnek a legjobb programok? Böngész, tervez és fedezd fel a vidék kincseit. Városnézés, rendezvények, természetjárás, vízikalandok, helyi ízek és kiváló borok. Lesz rá a Hello Vajdaság honlapjára minden egy helyen, minden magyarul, minden határtalanul.
6: hellovajdaság.com
7: Média támogató a Pannon RTV.

0: Sötét van itt, fiam, Pavel. Világítsunk zseblán, Pavel.
1: Panoregeri. Nos, figyeljétek ezt! A Talcal hegységen Fruskagóra. Góra. Hogy mondják? Fruskagóra?
2: Talcal hegység.
1: Jó, magyarul, oké. Fruskagóra, szerintem.
2: Igen.
1: Na mindegy, szóval ott egy fickó felmászott a hegyen a fára, azt leesett. Hát, az baj volt, ugye hívták a mentőket, de csak hogy jöttek a hegyi mentők, mint a... Tényleg van az a... Ja, nem az csak hegyi doktor, az a sorozat, ugye, de ezek hegyi mentők. Ezek olyan, mint a medikopter 100%, csak nincs helikopterük. Na mindegy, szóval jöttek, és annyira
2: dehez... Szerényebb mentőcsapat.
1: Gyalog! Kiballagtak. Mondták, hogy kicsit necces volt a... Ugye megközelíteni, necces volt az út, úgyhogy kellett neki 2 óra, mire ezt az egészet megoldották. De hogy így ebből vetődik fel, hogy amikor így elmész túrára, akkor így különben így mire kéne vigyázni. És most így van egy rész ennek az egész történetnek, az egész felsorolástak, ami őrület, ez a napszúrás veszélyei taglalja a cikk, és mesélik, hogy ugye hosszú ideig tartó közvetlen napsugárzás növeli a leégés, bőrák kockázata, stb. De ugye a szem is tud sérülni. Figyeld ezt, azt mondja, a szem szaruhátját és károsítja, amikor ilyen havas helyen mész. Most hirtelen ugrattunk az ilyen havas tájra. Szóval, hogy a szem szaruhátját is károsíthatja a hóról visszavett UV-sugárzás, úgy nevezett hóvakságot okoz. Na mondom, Dikmál, mondom, mi az, hogy hóvakság, ezt meg kell néznem. És azt írja, hogy a hóvakság a szem fájdalmas állapot, az emberi szem nem megfelelő védelme esetén nagymértékű természetes vagy mesterséges eredetű ultraibolya sugárzás idézi elő. A hóvakság, a szaruhátya és az érhátya napégéséhez hasonló, általában a sugárzásnak való kitettség után néhány órával jelentkezik. Totális begyullad a szemed, és elmegy a francba az egész. Ilyen van.
2: Van.
1: Hát ez brutális az,
2: nem? Leírták, tehát van.
1: Leírták, de hát van.
2: Van,
1: te szoktál sielni, nem szoktam. Azért van olyan
2: nem,
1: sötét...
2: Nem, gyerekkoromban voltam utoljára.
1: Sötét üveg, olyanba mész,
2: igen,
1: ugye?
2: Igen, igen, igen, amúgy.
1: Lehet, hogy
2: le lehet barnulni, basszus, és azt is szerintem le a hú okozza, nem az erős nap, hanem az, hogy visszaveri a fényt.
1: Ja, ez a különben, én nem sielek, de hegyvidékre szoktam járni, és nagyon durva, hogy tényleg olyan magasan vagy. Elméletileg hideg van, de közben meg nincs hideg, de süt a nap. Nagyon fura az. Különben egész különleges időjárás, meg ugye az
2: nagyon
1: egész teljesen
2: más. Azért is, mert ugye te mozogsz, akárhogy is nézed, aha, és kimelegszel, és akkor már vetkőzöl le, meg nem tudod, de közben meg mínusz fok van kint. Tehát hogy ilyen szempontból lehet ez veszélyes, hogy ott könnyen megfázhatsz, meg hasonlók.
1: Persze,
2: hát ilyen beugratós. Ez a hegyi túra, ez azért is érdekes, meg most ilyen közeli nekem ez a fruskagorás sztori, mert voltunk ott igazából ott a május 1-i hétvégén túrázgatni, hát is sétálgatni erre a nagyon-nagyon szép igazából, tök rendezett, nincs szemét, minden ilyen konszolidált, normális keretek között zajlik, voltak emberek, kempingezők, mindenki tud ilyen, nem tudom, kis sátor, ilyen kis kifinomult minden, szemetet a szemetesbe. Nagyon rendben van, külön van a kösvények, gyalogösvények, kijelölt az egész, stb. De még mindig le lehet térni ugye az útról, meg veszélyes azért. És hogy ugye nem egy túl nagy területről beszélünk, mégis, hogyha te úgy egyedül elmész, vagy nem tudom, egyénként, emberekként elmentek egy kis társasággal, akkor azért ott hát el lehet tévedni, meg rosszul lehet járni, ugye? Én akkor jöttem erre rá, ami nem ott történt, de akkor szembesültem azzal, hogy nem mindegy, hogy mire állsz rá, mindig nézd meg. Kimentünk a fiammal a Topolyai tónál arra a félszigetre, ahol volt nemrég az a tűz.
1: Igen.
2: És elmentünk megnézni a nyomait. Nem veszélyes egyébként, meg majd nő a helyén a nád, meg mit tudom én, de hogy egy-két múlót úgy érintett, az úgy elszenesedett, meg volt mellette a közelében ennek a leégett területnek egy másik múló, ami szerintem ilyen elhagyatott. Hát, hogyha valaki hallgatja és ráismer, akkor elnézést kérek, és ha kell, akkor kifizettem a kárt.
1: Micsoda?
2: Nagyon rossz állapotú volt az a múló, de nem látszódott rajta egyébként. A deszkákon lépkedtünk. Fiam ment így előre, mondom, nagyon óvatosan, nagyon néz, hogy hova lépsz.
1: Hát, jó, és most ezt így kibontam, előre, mi?
2: És amikor ezt kibontam, akkor én rájöttem, ugye, és abban a pillanatban egy recs, és így már esel lefelé. És nagyon érdekes, hogy tudod, annyira meglepődsz, hogy ilyen sokáig tart az esés, és tehát így nézett, hogy mi történik, és így lehuppantam, jó, nem volt ott víz, meg semmi bajom nem lett, meg mit tudom, hogy egy deszkát beszakítottam. De tudod, ez az az szitu, amikor így szembesülsz azzal, hogy basszus, azért tudod így, jó, tehát teljesen normálisnak nézett ki ez a deszka. És hát mit tudom, aha, én most, hogyha... És aztán bennem volt az a par, amikor Fruskára elmentük, és ott van ez a Rednecki vár, Vrdnik. Vrdniki vár, És ott is vannak fölfelé lépcsők, amik ilyen külön meg utólag elkészített deszkákból vannak, és hát ott azért látod, hogy itt egy-két repedés, mit tudom, és kized azért ilyen a mész föl, és ott magasan vagy egy idő után már, amikor fölbész oda a torony részbe, érted, és akkor direkt így nézze, hanem nehogy beszakadj, tényleg semmit nem tudsz csinálni, tényleg, tehát így alattam is beszakadt, mondom, hogy ilyen fél métert zuttyantam lefelé, és ilyen a rossz élmény volt, ilyen, nem is megijedsz, hanem így meglepődsz, tehát nagyon-nagyon furcsa az egész, igen, mi volt ez? Na mindegy. Úgyhogy hát igen, vigyázni kell. Arról nem is beszél, hogy azért itt is vannak, nem tudom, kilátók, hát most ott ilyen, tudod, jó, nem lehet az beépíteni, mert akkor nem fogod tudni élvezni a kilátást, de ilyen nagyon pici korlátok védik, most mit tudom, ez nem tudom, milyen állapot, tehát neki dőlsz, nem tudom, legurulsz ott a domboldalon, szóval
1: durva,
2: a hegy,
1: durva.
2: A hegyvidék az rejthet szerintem ilyen veszélyeket nem magában.
1: Mindjárt visszatérünk erre, csak jött egy nagyon tényleg egész komoly üzenet, meg többen is írtak ezzel kapcsolatban, egy büntetés. Igen, valaki, hogy na ez már rongálásnak számít, amit csinálsz, Zoli.
2: Hát sajnálom, igen. De tényleg hát nagyon szívesen megtérítem, hogyha szükséges.
1: Hogy igen, hogy a leégett hórónak a kárát. Akkor így egy deszkájét azt így. Akarjátok, beszállok én is még egy deszkával. Segít, jó, a két deszk. Ez is valami.
2: Ennyi belefér a büdzsébe, azért is reklámozom, hogy megtérítem.
1: Ja. Szóval ugye az előbb mondta azt, hogy várod a büntetést. Glória azt mondja,
2: hogy... Várom. Csak nem, úgy, na, érted.
1: Azt mondja, nem küldenek ki minden büntetést lakcímre, hanem az e-sanduce postaládába érkezik. Telefonra le kell tölteni az EUPRAVA applikációt, és akkor
2: e-sanduce-t,
1: szerintem igen, az idész számos szabadkán postákon, némelyik bankba kaphatsz, illetve az adóhivatalba, és aztán fog működni az egész. Nem tudom, az e-sanduce-t én nem értem, hogy működik. Valamiért csak a pannonban a számítógépemmel ott be tudok lépni, sehol máshol. Nem
2: hát
1: tudom miért.
2: Akkor bejössz, befizeted itt.
1: Igen. Ennyi, tudom, szóval írják.
2: De küldenek e-mailt, mert én is kaptam nemrég valamit oda, és hát azért szerintem ők is belátják a működtetők, hogy épelmélyű, normális ember, hétköznapi ember az életben önszántából nem fog belépni az EUPRAVA felületére is a saját... Így nézegetni a cirilla betűket, tehát így nem nagyon, szerintem.
1: Érdekes, a kivétel, biztos.
2: De igen, küldenek Emilkét, és akkor is úgy jöttem rá. És mindig bajban vagyok, de azt hiszem, hogy fel van írva most már nekem, igyekszem ugye felszámolni az ilyen problémás belépési akadályokat, meg helyzeteket, és akkor így fölírok most már mindent, és szerintem ott van valahol a telefonban. Ha már én mindig tud meglepetést okozni egy szituáció, amikor elkeresek valamit, és rájuk, hogy ja, nem.
1: Igen,
2: nem.
1: Igen, hát
2: ez
1: igen.
2: Nincs meg.
1: Na, mindig visszatérve különben a túrázás. A túrázása. Ugye mindig vigyél magadda mindent, kaja, meg víz, meg stb. Én nekem az első túrán bevallom, Zoli, egy nagy hátizsákkal mentem, nagyon nagy hátizsákkal, és kretin állat vagyok, mert én telepakoltam mindent, én nem számoltam azzal, hogy mennyire fontos, hogy hány kiló. Éreztem én, hogy nehéz, érted? Hát nem értem aztán, utána, túra után, amikor majd kiittam nagyjából a vizet, megettem a kaját, akkor volt 13 kiló. Nem kell 13 plusz kilós csomaggal megindulni a hegyi útra. Ez hülyeség. Tehát, hogy én se csináltam többet ilyet. De itt van most például megint ez, most ez nem volt annyira szörnyű, de most, amikor mentem erre biciklitúrára, akkor pedig az volt, hogy szépen raktam magamnak vizet, meg raktam magamnak kaját, meg erre, arra, minden. Meg ez a szvakis lucsája, hogy mifelénk mondják, beraktam még a biciklinek a töltőjét. Mondom, mit tudom én. Ami megint 1-2 kiló, úgyhogy azt is éreztem, amikor folyhúztam a táskát, hogy szexi.
2: Hát
1: de jó van, nem baj. Különben is hegyi utakra nem árt venni egy olyan jó táskát, aminek ugye van az a két válpántja, meg van az a kereszt csatja, ami olyan, mint egy öv. Nem csak az a kis vékony, hanem olyan, mint egy öv. Jó fogasz különben. Van neked olyan táskád esetleg? Szoktál olyannal menni?
2: Amit így keresztbe tudsz kötni magadon?
1: Nem, hanem aminek tudod, van fent kettő pántja, mint a klasszikus táskának, és alul, mint a motornál vesevédő, van egy ilyen nagy széles, mint egy öv, ja, nincs, amit így jó magadra tudsz húzni.
2: Hát nekem olyan van, ahol a mellkas magasságánál tudod így összekötni.
1: Állítólag az is sokat számít.
2: Klittyenteni, de nem sokat nagyon számít?
1: Nem használod.
2: Nem próbáltam még. Hát biztosan, hát nyilván sokkal jobban eloszlik a súly rajta, tudod. Nem a válladat húzza.
1: Persze, meg nekem csak olyan van, aminek van egy ilyen vékony kis, hát mennyi ez, egy 3 centi széles kis anyag, amivel ilyen kis valami szövött valami anyag, amit csak így pakkig össze tudok így kötni a hasamnál. És az múltkor, amikor mentem hozzátok gombosra, akkor jöttem rá, hogy miért jó. Mert mentem motorra, és jó hangulatban voltam, kicsit rádőttem a motorra, és észrevettem. Nem, hanem Örültem, hogy megy. Mentem a motoros sisakba, ilyen kicsit, hogy... Nem, az a
2: különbözőmáfás. Igen, igen. Ott a következő fázis a sírás egyébként. Az ilyen hangok, de...
1: Észrevettem, hogy elkezd rajta repülni a táska. Le akar rólam válni, érted? És így... Mondom, szapát fülítem, mondom, várja. Visszalassítottam, és rájöttem, hogy akkor magamra kötöttem aló, és akkor rajtam maradt a táska, erre jöttem rá. Én még nem jártam sosem, hogy a táska le akarod repülni. De hát, hogy le akart róla
2: repülni. És jártam még, de ahogy most jártam, és hátizsákkal mentem most valamelyik nap motorozni, és picit nagyobb tempóra, tehát ilyen nagyon-nagyon hosszú ennek a hátizsáknak az a kis madzag rész ott hátul, ami a része a pántnak, tudod, ilyen nagyon hosszan lóg ki. És nekem azt csinál egy olyat, egy bizonyos sebesség felett, nem kell hozzá nagyon gyorsan menni, hozzáteszem, hogy olyan, mintha odállna két ember oldalt, fogná azt, és így csapkodna így az arcodat, tudod, ilyen ostorral, tehát így mindig úgy viszi a szél, hogy folyamatosan így oda csapódik, ahol rettenetesen kellemetlen, és akkor úgy adottam meg, hogy azokat így befűztem a zsebembe, és felhúztam a cipzát, és akkor az úgy benn volt a vége ennek a pántnak. A hátulütője az volt, hogy a boltba elfelejtettem kivenni, le akartam venni a hátizsákot, hogy kivegyem a pénztárcámat, és akkor így nem bírtam, és nézni, hogy miért, és akkor rájöttem, hogy a cipzáról vagy ne fújja a szél. De lehet, hogy segít. Hát nyilván igen, okosan kell pakolni.
1: Jaj, de jók ezek a hátizsákok.
2: Sose volt olyan nagy hátizsáka, amit tényleg ezek a túrázók szoktak vinni, ez a hosszú, tudod?
1: Ja.
2: Hogy a feneked alatt ér véged gyakorlatilag, és addig így pakolható. Hát,
1: viszont magaddal mindent.
2: Minek, de igen.
1: Mindent. Mindegy különben.
2: Hát mit szajnál meg, ugye hát nagyon jó megoldások vannak, az ilyen csomagtartóra szerelhető táska, kis ilyen oldaltáská, két oldal.
1: Ja, nem, van mindenki, ezek
2: az ő tehermentesítenek,
1: mert mindenki van
2: mit szajja, hogy eltekelgetsz, most nyilván, hogyha nem tudom, ilyen nagy rekordokat szeretnél dönteni, nem csak úgy bringázol és túrázol, ahhoz bőven megteszi az is, hogyha ott van a táska, és legalább nem téged húz.
1: Nézd, haverom mutatott egy zseniális dolgot, én nem hiszem, hogy néha tervezők miket kitalálnak, figyeld ezt a biciklim. Látom én, hogy a bicikli hátulján, ahol a csomagtartó kéne, hogy legyen, ott nem egy sima csomagtartó van, hanem egy ilyen sín, meg rajta van egy ilyen hát mint egy műanyag dobozt képzeljen, aminek ugye a teteje üres. Jó mondom? Mint egy műanyag doboz. És nézem úgy, hogy hát mondom, végül is oké, mondom, ez egy ilyen műanyag doboz, gondolkozok magamban, mondom, biztos milyen praktikus, ha bele lehet dobni a dolgokat, tehát mondom, így magamban, mondom, hogy dizájnra nem a legszebb. Aha, tudod, mi az a doboz? Azt a doboz kélek szépen, van egy tudod, ez hogy ki van találva? Van egy csatlakozója elől, amit így megnyomsz, és így arról leszalad a sínről. Leteszed a dobozt a földre. Nem is veszed észre, mert olyan pici, bele van integrálva a két sarkába egy-egy kerék, és van egy kar, amit ki tudsz húzni, és mint egy banyatank, érted? Szóval hirtelen tudod magaddal húzni az egészet. És ha pedig nem használod, akkor pedig az egész így összecsukod, és az egész magába össze tud csukódni, és egy laposka lesz belőle.
2: Fantasztikus.
1: Mondom, hogy nem, ez zseniális.
2: Igen. Ki találja hát ki ezeket?
1: Nem
2: hogy
1: tudom.
2: Hogy találják ki?
1: Mert amúgy különben, nekem ez azért tetszik, mert a banyatankon alapvetően nevetünk. De mondjuk, ha ilyen biciklivel, ilyen cucca elmész mondjuk a bevásárló központba, és én nem pakolok mindig egy nagy kosarat, akkor simán bírod ezt, ezt beszabad vinni magaddal, nem?
2: Hát igen, szerintem igen. Hát
1: behúzod magad, abba pakolt, és a végig kihúzod magad, és papi, fölcsatolod a biciklire. Kész.
2: Vannak ilyen jó megoldások. Azért, hogy van nálunk most már ez a sportüzlet, szuper, egyébként jó. A sportüzlet nagy üzletláncnak a része, ugye a D-betűs, mert ott lehet ilyen tök praktikus dolgokat tenni. Azt hiszem, hogy ott vették a szüleim egyébként, ez egy ilyen, hát bárhova használható, ők strand kellékként használták, kérlek szépen, ugyancsak egy ilyen összecsukható kocsit képzelj el, csak azt nem húzod, mint ahogy húzhatod is. Talán arra emlékeztet, mint egy babakocsi lenne, de egy ilyen nagy doboz, nyitott tetejű dobozfelületet kapsz gyakorlatilag, és kerek, és nagyok a kerekei, tehát simán el tudod tolni rosszabb úton, és homokon, kavicsos strandon, mit tudom én, azért is tudták ott használni. Mert ugye változnak az igények, nem tudom, eszközök, amiket viszere, de igazából az nem változik, hogy mindig elég sok cucca szokott levenni az ember a strandra. Minden belepakolsz, csak most nyilván ott nem tudom, azért most vitik a szabdeszkát, akkor azt is beleted, ez is egy jó nagy táska, azért van súlya egyébként. Főleg az övékhez ilyen gigaméretű, ilyen túl nagy, na mindegy. És abba beledobáltak mindent, és letolták. És igazából az is tök jó, de ez is egy olyan táska, amit így összehajtasz ilyen lapra, és így beteszed így a csomagtartó szélbe, vagy alulra, vagy mit tudom, és sejteti, nulla helyet foglal, ezek jó amúgy dolgok. Meg tök praktikus igazából.
1: Ezek jó dolgok. Azon gondolkoztam csak, hogy van ez a sportbolt itt nálunk, ugye, az, amit váltunk sokáig, hogy megjöjjön, és megjött, és ott vannak a termékek, csak én nekem úgy tűnik, hogy Nem, azok az árak vannak, mint külföldön. Ez külföldön mindig olcsóbb volt.
2: Igen, nekem is mindig az tűnt fel, hogy olcsóbb, itt meg pont nem ez tűnik föl.
1: De nem tudom, hogy mi. Igen, itt bemész, és olyan mutkon beugrottam.
2: Jó, nem olyanok az árak, mint mondjuk bevenni egy, nem tudom, egy márkás és sportszak üzletbe.
1: Nem, persze, ez olyan mindig jó, de azért...
2: De picit úgy várnánk, tudom, egy kicsit mutkor... nagyobb spektrumot így az árak tekintetében.
1: Én ilyen impulzív vagyok, berohantam a boltba, akartam venni egy ilyen maszkot, úgy hívják ezeket. Tudod, ami teljesen felhúzol a fejedre, és csak az orrod van ki, meg a szemed.
2: Igen.
1: Mondom, veszek egy
2: rabláshoz
1: meg védi a nyakamat. Hát nem, a motorhoz akartam. Mert én tudom, hogy a sokat...
2: Motoros rabláshoz.
1: De igen, na, így már igen. De hogy ezt sokan használják a sportban, és nem tudom mire. Mondom, beugrok oda. Hát mondják, hogy olyan nincs, de van olyan, ami úgy védi úgy az orrészt, meg a szájrészt, meg úgy a nyakat. Kapodom, tökéletes. És oda még, és tényleg van egy ilyen, brutál dizájnos, minden jó néz ki. És mondom, és az ára 2000 dinár. És hogy mit tudom én, nekem 2000 dinár arra valahogy sok.
2: Igen, igen.
1: Tehát, hogy arra valami csak...
2: Valamire az viszont egy... olyan oké, tehát mit tudom
1: 800 ilyen... lenne, ócsó, 1000 oké, 1000, 2, max, tudod, de úgy 2000, amikor aztán meg a neten megrendelem,
2: igen, 500, az igen, az ilyen 500 dináros tétel nekem is. Igen,
1: de hát, hogy az
2: olyan korrekt, tudod. Max 1000, de akkor valami tudjon valami pluszt.
1: Na jó, van, szép dizájnna volt, igen, az a dizájn megadja azt. Oké, annyi, oké.
2: Igen, igen.
1: De úgy, azt mondja, de lehet rendelni, elmondom, ne haragudjon, mondom, nagyon, mondom, boldogsz, tarjós, de mondom, én egy ilyen szörnyen impulzív ember vagyok. Én mondom, most ide bejöttem, most itt vagy veszek, vagy ha nem veszek, akkor nem fog venni. Ennyi.
2: Na, igen, igen. Ezek hát nyilván megadóztatják, jobban fene tudja. Nem tudom, sok mindenem múlik az ilyesmi igazából. Tudja.
1: Na mindegy, visszatérve túrázásra, ez pedig egy ilyen érdekes dolog. Nagyon sokan szeretek.
2: Vigyetek meg magatokkal a maszkot.
1: Á, például hajtleg rabolni kell, megijesztétek a medvét. Ne érts, hogy mi ez, ami jön vele
2: gyerekek,
1: szembe.
2: Gyerekek, mivé alakult? Tehát most már maszkra jut eszembe a Majdán, a kiszáradt tó helye.
1: Mivé?
2: A terület május 1-én.
1: Rally pálya.
2: Gyerekek, ott így minden volt, így lesétáltunk oda május
1: 1-én. De miért menti oda le?
2: Nem tudom, azt hittem, hogy így le lehet oda menni, de nem lehetett. Porfelhő, ezek a legnagyobb pick-up-ok tuningolt verzióba. Láttunk egy, valami, azt hiszem, egy Fiat Bravo lehetett.
1: Igen, az legendás, tudom. Ugye, ami
2: neked volt a Brava.
1: Bravo, az volt
2: neked. Szétcseszve.
1: De az fel tudod mászni a falon.
2: Lekoptatva a festék róla, összeverve. A hátulján null és semmi tábla. Hátulján írt, hogy zsúrim. Rámod firkantva.
1: Azért nem vettek, mert erről már nem tudom, hogy az első, aki erről mesélnek.
2: Két maszkos illető, ilyen maszkban ülő illető, itt velem, hogy Jézusom, gyerünk itt, negyetek, és olyan hangja volt. Mi volt ez?
1: Az felment az oldalán állítólag.
2: Hát el is tudom képzelni, el is várom tőle, hogy menjen föl az oldalra, ha így megy ki oda.
1: Zsúrizott, szóval ilyen,
2: biztos. Hú gyerekek.
1: Káosz van?
2: Na, úgyhogy na, viszonylag gyorsan elmentünk oda, de az egész erdő zengbongott egyébként a motorzajt. Jó, nincs ezzel baj, csak akkor egy kicsit öltük, hogy egyenesbe kapott, tudod? Akkor jött a pick-up, és akkor igen, és az ott a slusszpoint, amit megjelent mögött egy ilyen tuningolt, tehát egy gémerc, egy fehér színű gémerc, egy ilyen újabb, pimpel, tehát ilyen, még meg volt így emelve, még jobban.
1: Ja, tudom azt a változat.
2: Lejött ő is a Majdára. Zseni. Na jó van, hát zárulj el bezárva.
1: Szürreális pillanatok érdekes volt,
2: érdemesen azt hittél, ilyen biztonságos pontról így végignézni, hogy mi történik ott olyan, akkor tényleg elképesztő.
1: Igen.
2: Na mindegy.
1: Na mindegy, szóval 90-46 perc volt, hogy búcsúzunk ma tőletek, itt a
2: arra ne túrázzatok ott meg ez a megfejtés a túrákkal kapcsolatban.
1: Szóval, Sánta Zoltán volt.
2: Zvekán Péter is természetesen. És
1: Viktor.
2: Nagyhegyesi Viktor.
1: Csau.
2: Jó van, Viktor. Sziasztok.

0: find you very attractive. I've noticed you around.
1: Műsorajánló.
2: Fedezd fel az új kedvenc dalod.
3: Editor's Choice.
2: A Pannon Rádió szerkesztőinek ajánlása a dolgos hétköznapokhoz.

0: Editor's Choice, a szerkesztők választása. Minden hétköznap 14-től 15 óráig a Panno Rádióban.
1: Hi, this is Calvin Harris. You will be up to break me down. And you're listening to my station.
2: A Panno Rádióban.

0: Reklám.
1: A Szabadkai Perfect Vision Szemészeti Központban a lézeres dioptria csökkentést 12 részletre is fizetheti. Foglaljon időpontot a 060 55 75 754-es telefonszámon, vagy személyesen a Zentai út 3-as szám alatt a Szabadkai Kutyászdrávia Poliklinikán. 060 55 75 754.
2: Keramika Jovárovics. Stílus, minőség és óriási választék csempékből és fürdőszobaberendezésekből. Külföldi vásárlóink az adót is visszaigényelhetik. Otthona a legjobbat érdemli. keramikajovanovic.rs.
3: Társadalmi célú felhívás.
4: Vadkor ősszel magyar iskolába indul. Csatlakozzatok hozzá, hogy minél több osztálytársa legyen.
1: Az anyanyelven folyó tanulás egy életre szóló befektetés. A családnak és az iskolai oktatásnak egyaránt rendkívül fontos szerepe van az anyanyelv megszerettetésében. Az anyanyelven való írás és olvasás minden tanulás alapja. Hogy miért?
5: Miért?
1: Azért, mert anyanyelven a legegyszerűbb az egyre bővülő ismeretek megértése. Mert a kisiskolás anyanyelvén gyorsabban, hatékonyabban tanul, és a tanultak könnyebben bevésülnek az emlékezetébe, mert általa a magyar kultúra és közösség része lesz, és identitástudata is fejlődik.
4: A Magyar Nemzeti Tanács Vadkora programjának elemei, beiskolázási tanszercsomag, iskolabusz és napközis program és a Szülőföldön Magyarul című programtámogatás, az általános iskolát követően az egyetem befejezéséig különféle továbbtanulásra ösztönző programok és támogatások.
1: Írassa gyermekét magyar osztályba.
6: A Magyar Nemzeti Tanács programja megvalósul Magyarország kormányának támogatásával.
4: Magyarságunk érték, őrizzük meg!
7: Készült a Magyar Nemzeti Tanács megbízásából.
3: Társadalmi célú felhívást hallottak. 10 óra van.
8: A pontos időjelzés támogatója a Szabadkai Címgáz.
9: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
8: Önökkel, önökért, Címgáz.
3: Hírek.
10: Jó napot kívánok, a hírszerkesztő Becker Róbert. Megalakul ma az új magyar kormány, ülést tart a parlament, és esküt tesznek a miniszterek. A Tisza kormányban 16 miniszter lesz, meghallgatásuk hétfőn kezdődött, ma délelőtt pedig folytatódik a feladatkörük szerint hatáskörrel rendelkező parlamenti bizottságokban, amelyek a jelölt kinevezésének támogatásáról nyílt szavazással határoznak. Az új tárcavezetőket, ha az államfő kora délután nevezi ki a miniszterelnök javaslatára, a miniszterek kinevezésével pedig megalakul a kormány. Az országgyűlés délután 4-kor tartja a következő ülését, amelynek kezdetén ismerhetik a köztársasági elnök átiratát a miniszterek kinevezéséről. Magyar Péter miniszterelnök felszólalásában bemutatja a tárcavezetőket, akik ezután esküt tesznek. Hat nyugat-balkáni ország, köztük Szerbia több mint 700 millió eurót veszíthet el az Európai Unió nyugat-balkánra vonatkozó növekedési tervéből, ha a június 30-áig nem teljesítik a támogatások lehívásához szükséges reform feltételeket, írta a Jutarnyi Liszt horvát napilap. Szerbia, Albánia, Bosznia-Hercegovina, Észak-Macedónia, Koszovó és Montenegro összesen 710,8 millió euró elvesztését kockáztatja. Albánia, Montenegro és Észak-Macedónia eddig a legsikeresebb a pénzek lehívásában. Szerbia újabb kifizetéseiről az Európai Bizottság még vizsgálja, teljesültek-e a szükséges feltételek. Szerbia legkevesebb 108,7 millió euró, de akár 135,8 millió euró támogatástól eshet el. Az Európai Bizottság arra figyelmeztetett, hogy a kifizetés a vállalt reformok teljesítésétől függ. A feltételek között szerepel a közigazgatási reformok végrehajtása, a jogállamiság tiszteletben tartása és az uniós források felhasználásának ellenőrzése. Súlyos kihívások elé állítja a mezőgazdaságot az évek óta tartó vízhiány és tavaszi aszály. A szakemberek szerint a vető magágazat különösen nehéz helyzetbe került, miközben az exportpiaci bizonytalanságok és a növekvő költségek tovább rontják a kilátásokat. A Magyarországi Vetőmag Szövetség szerint sürgősen szükséges az öntözés fejlesztése, az innováció és az alkalmazkodás. A vetésszerkezet is átalakul, ugyanis csökken a kukorica szerepe, miközben nő a napraforgó és az őszi kalászosok aránya. A szakértők szerint a következő szezon termés kilátásai bizonytalanok és tartós csapadék hiány hosszabb távon a szántóföldi növénytermesztés visszaszorulását is okozhatja. A Vajdasági Magyarok Demokratikus Közössége a leghatározottabban elítéli a Szőreg település határában történt rongálást, melynek során ismeretlen tettesek fekete festékkel mázolták le a település magyar nyelvű megnevezését. A VMDK közösségi oldalán azt írja, felszólítják az illetékes belügyi szerveket és ügyészséget, hogy a lehető legrövidebb időn belül azonosítsák és vonják felelősségre az elkövetőket. A Vajdasági Magyarok Demokratikus Közössége szerint nem elégedhetünk meg azzal, hogy a táblákat időről időre letisztítják vagy kicserélik. Érdemi fellépésre van szükség a gyűlölet bűncselekmények visszaszorítása érdekében. Egy busz és két autó ütközött az éjjel Novi Pazarban. A mentőszolgálat megerősítette, hogy három személyt kórházba szállítottak, még egy negyedik sérült önállóan jelentkezett a sebészeti osztályon. Az autóbusz utasai közül senki sem sérült meg, a baleset okát hivatalosan nem közölték, de meg nem erősített hírek szerint egy rendőrségi autós üldözési szerepet játszott, aminek során az egyik autó áthajtott a piros lámpán. A Frontex megerősítette az ellenőrzést az ukrán határszakaszon. Az Európai Határ és Partvédelmi Ügynökség helyettes ügyvezető igazgatója kijelentette, hogy figyelemmel követik a helyzetet, mert fennáll a fegyvercsempészet veszélye Ukrajnából az Európai Unióba. Elképzelhető, hogy megismétlődik a Jugoszlávia szétesését követő állapot, amikor a háborús övezetből származó fegyverek elárasztották Európát, mondta a Frontex illetékese. Hozzátette, a kialakult helyzet biztonsági kockázat akkor különösen jelentős, ha Ukrajnában létrejönne a tűzszünet vagy békemegállapodás, ebben az esetben rengeteg fegyver, töltény, robbanószer és nagyon sok olyan ember marad az országban, akinek pénzre lesz szüksége.
3: Időjárás.
10: Szabadkán és környékén ma borult lesz az ég, nap ritkán kandikál ki a felhők közül, helyenként záporra és zivatarra is számíthatunk, a legmelegebb órákban 20 fok körül alakul a hőmérséklet. A Köztársasági Hidrometeorológiai Intézet heves záporok, zivatarok miatt a legmagasabb fokú vörös riasztást adott ki egyebek mellett szerémségre.
3: 91,5 MHz. Pannon Rádió. A te hangod. Reklám.
0: Különféle általános és szakvizsgálatok, valamint diagnosztikai eljárások a Szabadkai Kutyaszdrávja magánrendelőben. Digitális röntgengép, CT-szkenner, viszértágulat lézeres kezelése, kardiológiai és laboratóriumi vizsgálatok, és még sok minden más. Az árjegyzéket és a szolgáltatások listáját megtekintheti a www.kutyaszdravja.rs címen. Kellemes környezet, barátságos személyzet, diszkréció, szaktudás. Kutyaszdrávja. Szabadka, Zentai út 3. 024 55 75 75 024 55 75 75
5: Önnek fontos a biztonság? Ha igen, forduljon a Bata műszaki állomáshoz Oromhegyesen, ahol mindenfajta gépjárműre végezzük a műszaki vizsgát. Nálunk mindent egy helyen el tud intézni, és még a rendőrségre sem kell bemenni a papírokkal. A vulkanizáló műhelyünkbe biztosítjuk gumijainak javítását, szerelését, valamint tudunk végezni mindenfajta gépjárműre futómű beállítást, optikát. Várjuk jelentkezését a 063 653 552-es telefonszámon. Bata műszaki állomás.
11: Égséggyötri, korog a gyomra, ropogós pizzákról, zamatos burgerekről, fejedelmi ételekről álmodik? Rendeljen a szabadkai Bashaustól és házhoz szállítjuk kedvenceit. Ételek, melyekről az egész város beszél. Hívjon bennünket a 024 60 1887-es számon. Bashaus 024 60 1887.
12: Elektronápon. A legnagyobb villamosságjáró választék Szabadkád. LED világítás, kábelek, kapcsoló, konnektorok és egyéb elektromos szerelvények. Látogasson el a Majsai út 155-ös szám alatt található üzletünkbe, győződjön meg a minőségről és gazdag kínálatról. Telefon 024 4 150 150. 024 4 150 150.

szerve nem feldázva. A Nespresso. Május 12-én szép napot mindenkinek, a 91.5-ön a Panonpresszót halljátok, és továbbra is itt van veletek, Nagy Viktor is itt is marad, a műsorvezető pedig jó magam Ruzsa Edina leszek, és ha velünk voltatok a tegnapi napon, akkor nyilván fel voltatok készülve arra, hogy mi fogunk várni titeket, mert ugye a műsor végén ezt is megemlítettem tegnap. És hogy ma mivel fogunk foglalkozni, hamarosan egy stúdió vendéggel folytatjuk a műsort, mégpedig egy csantavéri lovas érkezik majd ide hozzám, ugyanis 17 sikerrel, ő lett 2025-ben,

A segédhajtó sem pihen a Kincsen Parkban Budapesten. Ezekről, vagy erről a sikerről, illetve az egyéb eredményeiről és a fogadhajtásról fogunk majd beszélgetni a fiatalemberrel. Emellett a Vöröskereszt hete programsorozatok zajlanak Vajdaságban. Konkrétan Magyar Kanizsa községbe látogatunk így az éteren keresztül, és utána járunk annak, hogy milyen programokkal készül a Vöröskereszt, így az ő hetük alkalmából. Ez már az elmúlt héten is megünneplésre került. A Nemzetközi Vöröskereszt napja volt, és ugye akkor már elindultak ezek a programok, a programsorozat elkezdődött, és ez a héten is folytatódik több településen. Utána járunk, hogy pontosan hol és mi mindennel szembesülhetnek az érdeklődők. Illetve az olvasásra is ösztönözzük majd a hallgatókat, ugyanis olvasni jó felolvasási versennyel készülnek a Szabadkai Magyar Tannyelvű Tanítóképző Karon. Az alsós korosztálynak, ha jól rémlik, de majd a szervező fogja ezt helyesbíteni és elmondani, ugyanis jönni fog hozzám Bíró Fanni a stúdióba a 12 óra híradót követően, és ő fogja majd elmondani a részleteket és minden egyéb fontos információt. Az viszont biztos, hogy május 18-án lejár a jelentkezési határidő, úgyhogy ezért még itt van az utolsó hajrá, az utolsó pár nap, amikor tudtok jelentkezni erre a felolvasási versenyre, vagy tudjátok a gyerekeket ösztönözni arra, hogy vegyenek részt, minden részletet el fogunk mondani. Illetve a szemünk egészségének a megőrzése is szerepet kap a mai műsorban. Erről hallhattok majd egy összefoglalót, úgyhogy megéri majd velünk tartani 14 óráig, a presszó végéig. Emellett készültem szokásosan érdekességekkel is, és majd jövök az időjárással kapcsolatos infókkal, mert nem túlságosan kecsegtet az időjárás, nem túlságosan jók a hírek, nyilván csapadék az várható, de sajnos zivatarok is, és erős szél is, de majd hamarosan mondani fogom a részleteket. Tartsatok velünk itt a 91.5-ön.

0: Velünk még a csapból is jó zene folyik. A Pannonpresszót támogatja a Fontana. 024 553 910 vagy www.fontana.rs.
1: Reklám.
2: Légy te is egy lendületes csapat tagja. Tanulj a Szabadkai Műszaki Szakfőiskolán, és szerezz mérnöki oklevelet. Bővebb információért keresd fel honlapunkat, vagy Facebook és Instagram oldalunkat. Válaszd a biztos jövőt, válaszd a gyakorlati tudást.
3: Önnek is van takargatni valója?
4: A Ciráda Ponyva kreatív csapata megoldja.
3: Bármilyen van, befedjük.
4: Új ponyván kívül Szerbiában kizárólag nálunk vásárolhat használt, kiváló minőségű ponyvát féláron.
3: Szolgáltatásaink: teraszok és gazdaságépületek térjesítése, takaró és védőponyvák, sátrak, pavilonok, csólakhajóponyvák, árnyékolók, utánfutó, teherautóponyvák és még sok más.
5: Bővebb információ
4: a 063 18 88 971-es telefonszámon.
3: Ciráda Ponyva. Minőség, megbízhatóság, rugalmasság.
4: 063 18 88 971.
2: A reklámot támogatta az Adai Agropark Kft. Visszérkezelés és az ereg Doppler vizsgálata világszínvonalú új eszközökkel a Szabadkai Medic Poliklinikán. Depresszió, szorongás? Beszélgessen el pszichiáterünkkel. Hívjon bennünket a 062 55 15 95-ös telefonszámon. 062 55 15 95. Medic Poliklinika, Szabadka.
6: Bomax építőanyagáruház és fürdőszobaszalon Szabadkán. Az ötlettől a tetőig. Találjon meg mindent egy helyen a Bomaxnál. Építsen, szépítsen nálunk. Edward Kardei 13 a Szabadka.
2: Bomax.
1: Programajánló.
7: Szereti a jó pörköltet? Irányom második Gastrofest, Firigyházán június 6-án.
8: A csapatok megmérettethetik magukat pörkölt főzésben, rostélyos sütésben, de nevezhetnek süteményekkel és pálinkával is. Jelentkezés május 31-éig Miklós Szilviánál a 063 421 031-es telefonszámon. A nevezés 1000 dinár, amiért egy egyedi póló is jár. Gyermekműsorok, tombola és remek hangulat várja önöket. 063 421 031. Egy. Második Gastrofest.
7: Firigyháza, az ízek faluja.
9: Média támogató a Pannon RTV.

0: 91.5. A jó választás.
1: És ahogy említettem, stúdió vendéggel folytatjuk a Pannon Pressót. Itt van velem Dukai Tamás. Szia!
2: Sziasztok! Köszöntöm a kedves hallgatókat!
1: És hogy mi is a mi témánk, a tavalyi évben, 2025-ben 17 sikerrel telettél a segédhajtó sámpion a Kincsen Parkban Budapesten, átvehetted ezt a nagyon szép elismerésedet. Egy picit ismertessük a hallgatókkal, hogy mit is jelent az, hogy segédhajtó sámpion, és mi volt az a 17 siker, amit Magyarországon sikerült elérned?
2: Hát a Kincsen Parkban fel vannak osztva kategóriákra hajtók, ez nem a kezdőhajtó, ez a közepes, a profi hajtó előtti állomás körülbelül, és kevesebb lehetőséget kapnak ugye a segédhajtók, és 17 siker az nagyon jónak számít, és így hála Istennek sikerült is championnak lennem.
1: És azt elárultad nekem, hogy tavaly előtt, tehát 2024-ben is szintén telettél a champion. Ott esetleg emlékszel, hogy hány sikert sikerült bezsebelni?
2: 13 első helyen volt előző évben, akkor elég volt, hála Istennek az is. És utána meg sikerült egy kicsit felemelni a mércét, és így ismét sikerült behúznom.
1: És ez hogyan járul igazából hozzá a te szenvedélyedhez? Mert te nagyon szenvedélyesen űzöd ezt az egész sportot, ezt a lovassportot.
2: Hát nagyon jó érzés, és nagyon benne is vagyok, mert párommal van közös tanyánk, és ott tréningezzük az ügetőket, és foglalkozunk vele minden nap, és a győzelmek azok mindig egy pluszt, löketet adnak, hogy ezt muszáj csinálni, kell csinálni.
1: És ő vitt bele téged ebbe, vagy inkább te húztad őt, a párodat, a feleségedet?
2: Hát ez úgy van, hogy engem egy ismerősöm, barátom húzott bele, Angyal Andor, és utána meg csináltuk ott közösen Magyarországon, utána lett a saját tanya, és utána meg én húztam már bele a páromat, hogy mégis jöjjön bele.
1: És igazából ő is nagy szenvedéllyel állt oda melléd, és támogat mindig?
2: Hát támogatásból nincs hiány, az megvan, de régebben jobban csinálta ő is, hajtott is, de most már, amióta megszületett a kislányunk, azóta visszavonult a hajtástól.
1: Átadja neked a teret.
2: Igen, teljesen.
1: Egyébként ez a szenvedély, ez mikor indult nálad? Hogyan kezdted ezt az ügető versenyzést, a sportot, emlékszel esetleg?
2: Hát a lovak iránti szeretet az nagyon, meg az ügető iránti szeretet az nagyon régen kezdődött, de viszont a hajtás, hogy elsőnek versenyben 2020-ban hajtottam, egy ilyen meghívásos hajtók, ilyen istáló személyzet hajthattak a versenyben, és ottan sikerült másodiknak lennem, és utána már nem volt megállás, és utána volt egy idő, egy év kiesésem, és utána 22-től folyamatosan kezdtem hajtani.
1: És egyébként a versenyeket illetően csak Magyarország az, ami elsődleges célpont a számodra, vagy itt Vajdaságban is, Szerbiában is több versenyen látható vagy?
2: Hát Szerbiában
1: Volt
2: egy 10 versenyben hajtottam körülbelül, és ott egyszer sikerült elsőnek lennem, és utána az első hely utána csak maradt Magyarország, mert kicsit más az egész, és az nekem egy kicsit jobban bejött. Meg egyszer voltam kint Spanyolországban, képviseltem Magyarországot, ahogy champion voltam Európa-bajnokságon. Hát az is egy egészen más világ.
1: És hogyan látod az embereket, akár a versenytársaidat? Mennyire szellemülnek ők is át? Tehát mennyire elhivatottak így az ügetős versenyek sportiránt?
2: Hát szerintem mindenki teljesen.
1: Nagyon a megszállottja? Mondhatjuk
2: hát
1: ezt?
2: Ezt csak úgy lehet csinálni, hogy a megszállottja. Máskülönben ezt gyorsan befejezik, akik nem úgy csinálják.
1: Én őszinte leszek, én is voltam már régebben, tényleg korábban, ugye lóversenyeken, és én mindig annyira sajnáltam azokat a szerencsétlen lovakat. Én mindig mondtam is, hogy annyira sajnálom őket, hogy tényleg beleadnak, legalábbis én nekem így külsősként, apait, anyait nyomják, szaladnak, és utána nem feltétlen mindig úgy sikerül nyilván, ahogy azt a ló és a lovasa szeretné, hogy a versenyzők szeretnék. Ilyenkor mondjuk egy ilyen verseny, amikor nem feltétlen olyan az eredmény, mint amit teszem, azt szeretsz, vagy szeretnétek, akkor ez mennyire... Hát veszi el a kedved az egésztől. Vagy mennyire tudtok így felállni?
2: Hát belőle? Ez nagyon változó, attól függ, hogy a ló is milyen most egy versenyen, mennyire van esélye, ha egy favorit lovat hajtok például, és nem tudok vele nyerni, az nagyon rossz érzés. De viszont, ha tudom, hogy a ló ez csak egy első felhozó verseny, vagy valami, akkor viszont nem vagyok dühös rá, és ha például favorit és valami miatt nagyon nem úgy sikerül, akkor pedig jönnek a vizsgálatok, vagy állatorvosi vizsgálat, vagy akármi, csak én rontottam el, akár már az is sokszor benne van, ugye, már mindenki bázik. Szóval ez ilyen nagyon összetett dolog, de persze elkeseredett az ember, amikor nem sikerül.
1: És hogyan tudtok ezekre a versenyekre felkészülni, amik mondjuk Magyarországon voltak az elmúlt időben? Hogyan néz ki egy ilyen felkészülés így a lóval való kapcsolatot illetően is?
2: Hát Budapesten a Kincsen Park az nincs megállás, ottan egész évben van verseny, mind a 12 hónapban, maximum ilyen egy hét, két hét kimaradásával. Szóval mi egész évben dolgozunk a lovakkal, van elég sok lovunk, Angyal Andorral közösen dolgozzuk a lovakat, és hát sok munka, nagyon sok készülődés, munka, beleadás, szeretet, minden kell hozzá, hogy összeálljon, meg egy nagyon jó csapat.
1: Uh-huh. És amikor teszem azt, új ló kerül a házhoz, akit be kell idomítani, az mennyi időbe telik? Vagy mikor hát... látjátok azt, amikor egy ló... hajlamos úgymond arra, hogy megfelelő arra, hogy menjen egy
2: hát
1: versenyre.
2: A yearling csikók szoktak érkezni ilyen szeptemberbe, szeptember-október, és akkor októberben szoktuk általában elkezdeni velük a felkészülését, és utána két éves korukba futnak csak, szóval ottan, de egy több mint egy évet szinte, majdnem egy évet ottan dolgozunk velük, de viszont ha másik idomártól érkezik át ló hozzánk, ott meg változó lófüggő, ott meg próbálunk mindent beleadni, hogy sikerüljön beállítani, és akkor tudjunk azzal is versenyeket nyerni.
1: Lesz most még idén így a közeljövőben most verseny, akár pár héten belül? Mert említetted, igen. Hogy havonta vannak. Mi igen. A következő?
2: Általában havonta van háromszor is, négyszer is, változó. Most is lesz 16-án, meg most is volt szombaton.
1: Ó, szóval, és milyen eredmények születtek?
2: Hát előző, ami volt szombat, az jól sikerült, nagyon sikerült nyerni is, és korosztályos versenyben, ahol én még nem tudok hajtani, ott is futott két lovunk, ők is jól teljesítettek, egyik második volt, másik negyedik volt, teljesen megvoltunk, egy elég jó hétvégénk volt.
1: És akkor ez a következő, ami lesz erre?
2: Itt sajnos én nem tudok részt venni most a versenynapon, de futnak lovaink, és... van esélyük.
1: Mindig esélyes. A legjobbakba kell bízni.
2: Igen, és bízunk benne, hogy jók lesznek.
1: Ugye 17 sikert említettünk a tavaly évet számba véve. Melyikre vagy a legbüszkébb? Ha csak egyet kellene kiemelni, vagy melyik volt a legnehezebb?
2: Hát így egyet nem tudok kiemelni, de volt egy ló, akivel sikerült 6-ot győznem, az a párom lova Eufória. Ő neki minden sikere nagyon jó volt, mert tényleg saját ló, nálunk indult meg, zsinórban nyert 8 versenyt, szóval ő az, akit úgy kiemelnék, de egy pontos versenyt így nem tudok, mert mindegyiknek megvoltam maga.
1: Említettél itt egy Eufória nevet. Tehát akkor ugye minden lónak szoktak nevet adni, igen. Ugye, mert a versenyeken is halljuk, hogy elmondják a lónak a nevét, illetve, hogy ki a lovasa tulajdonképpen, ki a gazdája. Nálatok mi alapján történik így a névválasztás?
2: Hát mi nem tenyésztünk, mi hozzánk csak már csikók érkeznek általában, most van két anyakoncánk, pont ma reggelre született egy kis csikó is, és hát ezt általában a tenyésztő vagy a tulajdonos adja a neveket, mi csak beceneveket szoktunk adni nekik, ami nekünk, mert vannak olyan hosszú, például God Save the Queen, ezt ameddig kimondjuk, hogy menjen el azért a lóé valaki, az, és akkor mindegyiknek van ilyen beceneve, mi csak azt adjuk, de a tenyésztők és a tulajok adják a neveket, a teljes neveket.
1: És hány éves korig jó, mondjuk jó, idézőben mondom jó, alkalmas egy ló arra, hogy ezekre a versenyekre hát tudjátok vinni?
2: Ez változó, nagyon külföldön akár ennyi-mennyi korig is futnak, de itt Magyarországon a 10 éves ló már nagyon ritka, inkább ilyen 6-7 éves korukig versenyeznek, és ott befejezik a pályafutásuk.
1: És ugye a Kincsen Park az, ahol ezek a versenyek szoktak főként lenni, és ugye lesz majd a Nemzeti Vágta is, ezen is majd részt vesztek?
2: Hát ez ugye a Nemzeti Vágtán csak lovaglás van, nekünk ilyen lovunk nincs, szóval mi ott nem veszünk részt. De
1: nem is terveztetek mondjuk esetleg arra, hogy részt vegyetek rajta, vagy ilyen hát, vágyálom nem volt?
2: Kicsinek nekem volt, igen, de azóta átmentünk egy másik vonalba, az ügetők csak, és egész más felkészülés kell a két lónak, szóval abban teljesen nem vagyunk benne, szóval nem is gondolkodtunk ilyenben.
1: Hogyan néz ki nálatok így otthon mondjuk egy nap így a lovakkal?
2: Hát ez úgy néz ki, hogy általában 6-kor etetés reggel, és akkor 3:45-7 óra körül, akkor már megyünk ki az első körre, és akkor általában 2-ig hajtunk, és utána még elrendezgessük erre orra, szóval egész nap csak a lovaszás szinte.
1: Nálatok ez egy tényleg egy ilyen nagy családi biznisz, ezt mondhatjuk, ilyen nagyon nagy szenvedély hát, tényleg.
2: Igen, igen.
1: És emlékszel, hogy esetleg gyermekkorodban is volt már ilyen kapcsolat a lovakkal?
2: Hát igen, vannak fényképek, amikor még nem is emlékszem, de szinte ilyen 2 éves lehettem éppen, hogy elkezdtem, vagy 1-1,5 éves lehettem, szinte tudtam tötyögni, és már kapaszkodtam a lónak a kötőfékébe, és akkor szaladt oda mindenki, hogy le ne ássak, és fölemelt a ló, és vannak ilyen képek, szóval már ott meg volt a lovak iránti bolondság.
1: És akkor gondoltad volna, hogy most itt fogsz tartani?
2: Hát őszintén nem. Ezt még egy 5 évvel ezelőtt se gondoltam volna, nem, hogy még akkor.
1: És kik voltak azok, akik így támogattak ezen az úton? Akár ugye a feleséged, vagy akár esetleg más hát,
2: legnagyobb iránt a család, az volt a legnagyobb támogatás, és utána jöttek a lehetőségek, akiknél dolgoztam, akinél kezdtem Osvár Zoltán, utána Angyal Andor, Gorán Zolnai, és hogy bíztak bennem, hogy adtak lovakat, és tudtam hajtani versenyekben, és akkor most már egyre többen megismertek, és egyre több hajtást kapok, hála Istennek.
1: És hogy látod esetleg, hogy a fiatalok, akik érdeklődnek, tehát van lesz utánpótlás, te sem vagy azért nagyon-nagyon idős, tegyük hozzá, tehát hogy akik fiatalabbak tőled, mennyire érdeklődnek így ez a sport iránt, vagy inkább még mindig az a középkorosztály és az idősebbek, akik javarészt ott vannak?
2: Hát Magyarországon ez az egyik fő ok, vagy baj, vagy hogy fejezzem ki magamat, hogy nagyon kevés az utánpótlás. Szóval mi vajdaságiak, többen fiatalok, mi vagyunk a fiatalságot fönt, mert többen kimentünk oda hajtani, mert mások a lehetőségek, ahogy említettem. De itt Szerbiában sok fiatal is csinálja nagyon, és szeretik, és csinálják, hála Istennek, szóval bízunk benne.
1: Hogyha meg kellene említeni, hogy milyen személyiségjegyek szükségesek ahhoz, hogy akár mondjuk azt, hogy valaki kitartó legyen, és hogy elhivatottan üzze ezt az egészet.
2: Hát ezt legegyszerűbb úgy megmagyarázni, ez egy olyan, mint hogy első látásra szerelem. Ezt, ha megszereted, akkor tudod csinálni, ha nem szereted, hanem csak muszájból csinálod, akkor nagyon gyorsan befogadsz, mert ide nagyon-nagyon sok áldozatot kell hozni, és ez tényleg ilyen első látásra.
1: És hogyha mondjuk üzenni kellene a hallgatóknak, hogyha valaki nagyon sok csalódást vagy negatív verseny élményt szerzett eddig, nem feltétlen kitartó, de most esetleg hallja vagy meghallgatja majd ezt a beszélgetést, és mi az, amit tudsz neki esetleg tanácsolni?
2: Hát azt, hogy sose szabad feladni, és ez nagyon sok múlik a szerencsén, ez is. Tényleg ne adják fel, akik csinálják ezt a sportot, mert egy gyönyörű sport.
1: És a kudarcból is azért lehet valamit, a negatívból is tanulni.
2: Igen. Hát mindig a hiba az ember, amikor hajt, én is eleinte egy évben nyertem 1-2 versenyt maximum, és ahogy elkezdtem többet és többet hajtottam, akkor jöttek a versenyrutinok, mert minden egyes verseny, még már most is olyan, még a profi hajtók is, akik már több 100 000 versenyt lehajtottak, azok is olyan alapvető néha elkövetnek hibát, és ezen nem szabad feladni és csüngedni, hanem tovább kell lépni, és a másik verseny jobb lesz.
1: Remélem, hogy a hallgatók felé is tudtunk sok pozitivitást átadni, és köszönöm szépen, hogy általad egy kicsit közelebb hoztuk ezt a sportot is, és ezt a te sikerélményedet a hallgatókhoz. Köszönöm szépen, Tamás, hogy eljöttél hozzánk.
2: Én köszönöm a lehetőséget.

0: Reklám.
1: Ma mi főzünk helyetted, reneszánsz étterem. Rendelj, ha megkívánod, mi házhoz hozzuk kívánságod. 024-555-001 Reneszánsz, Szabadka, 024-555-001.
2: Egy otthonban, ahol mindenkinek saját képernyője, egyéni szokásai és ritmusa van, olyan kapcsolatra van szükség, amely akadás nélkül bírja a tempót. Az STK-ből Family csomagok, az ultragyors internet, a prémium tévézés és a korlátlan beszélgetések élményét ötvözik. Még több eszközhöz, még gazdagabb tartalomhoz, a közös pillanatokért. Egy csomag, egy megoldás, teljes összhang. STK-ből Family csomagok. www.stkből.tv
3: Vezetsz, dolgozol, új állást tervezel? Az Dravamed ND minden kategóriájú járművezetőnek, dolgozónak, munkavállalónak rendelkezésére áll. Orvosi vizsgálatot és elsősegély oktatást végzünk. Gyorsan, megbízhatóan, sorban állás nélkül. Munkanapokon megtalálsz bennünket a Tito Marshall Sugár út 13-as szám alatt Szabadkán. Vezess okosan, dolgozz biztonságosan. Vizsgáltasd ki magad a Dravamed ND-nél. 069-388-0815 vagy 024-455-5155.
4: A hely, ahová belépsz, tudod, hogy jó helyen vagy.
5: Fontana Premium, az exkluzív csempecentrum.
4: Luxus sugárzó csempék, szaniterek, tökéletes interjőrök.
5: Fordulj hozzánk bizalommal, segítünk megalkotni álmaid fürdőszobáját.
4: Fontana Premium, Szabadka, Belgrádi út 137. Parkolás az udvarban. Válaszd a prémiumot, válaszd a Fontanát.
0: Műsorajánló.
1: Hírek, érdekességek és újdonságok a rockzene zűrzavaros világából.
6: A dallamosabb rocktól a kemény metálig. Minden, ami gitárzene.
7: Rocky Deal. Kofival minden szerda este 10 órától a Pannon Rádióban.

A Pannon Press szót támogatja a Fontana. www.fontana.rs A webáruház, ahol foteljéből is berendezheti fürdőszobáját.

0: Reklám.
1: Éljen a május! Továbbra is nagy keráron vásárolhat a 99% hentes üzletekben. Sertéscomb 580 dinárért, sertéskoraj 450-ért, sertésnyak 550-ért, császárszalonna 580-ért, csevap 690-ért, grillkolbász 650 dinárért, üsszőhúst pedig 1250 dinár per kilogramm áron vásárolhat egész májusban. Keressen bennünket Szabadkán a Tejpiacon, valamint Bácskos útfalván, a Szent István utca 11-es szám alatt. Az ünnepek után is legyen hús minden asztalon. 99% hentes üzletek.
2: Várja a pácienseket a Szabadkai Medigroup központ a Bajnát utca 21-es szám alatt. Orvosi vizsgálatok B-kategóriás engedéllyel rendelkezők és hivatásos sofőrök számára, valamint elsősegély oktatás amatőrvezetőknek és munkaszervezeteknek is. Alap és haladó szinten, engedéllyel rendelkező oktatókkal magyar és szerb nyelven. Mindez modern környezetben, modern berendezésekkel. További információ és időpontfoglalás 024 55 50 25. 024 55 50 25. Medigroup Központ, Szabadka.
1: Elbrákó. Műszaki cikkek széles választéka a Szabadkán. Új hűtő, mosógép vagy televízió. Klímát, konyhagépet, elektromos rollert vagy kerékpárt keres? Nálunk minden megtalál egy helyen. Gyorsan, egyszerűen, megbízhatóan. Ráadásul most még könnyebb vásárolni. Akár 24 havi kamatmentes részletre is hazaviheti a kedvenceit azonnal az üzletből. Látogasson el hozzánk Szabadkán a Rádics Fivérek utca 43-as szám alatt. Elbrákó, gyere el, vásárolj, spórolj!
3: 11 óra van.
4: A pontos időjelzés támogatója a Szabadkai Címgáz.
5: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
4: Önökkel, önökért, Címgáz.
3: Hírek.
6: Jó napot kívánok a hírszerkesztő Becker Róbert. Megalakul ma az új magyar kormány, ülést tart a parlament és esküt tesznek a miniszterek. A Tisza kormányban 16 miniszter lesz, meghallgatásuk hétfőn kezdődött, ma délelőtt pedig folytatódott a feladatkörük szerint hatáskorrá rendelkező parlamenti bizottságokban, amelyek a jelölt kinevezésének támogatásáról nyílt szavazással határoznak. Az új tárcavezetőket az államfő kora délután nevezi ki a miniszterelnök javaslatára, a miniszterek kinevezésével pedig megalakul a kormány. Az országgyűlés délután 4-kor tartja a következő ülését, amelynek kezdetén ismertetik a köztársasági elnök átiratát a miniszterek kinevezéséről. Magyar Péter miniszterelnök felszólalásában bemutatja a tárcavezetőket, akik ezután esküt tesznek. 6 nyugat-balkáni ország, köztük Szerbia több mint 700 millió eurót veszíthet el az Európai Unió Nyugat-Balkánra vonatkozó növekedési tervéből, ha június 30-áig nem teljesítik a támogatások lehívásához szükséges reform feltételeket, írja a Jutarnyi Liszt horvát napilap. Szerbia, Albánia, Bosznia-Hercegovina, Észak-Macedónia, Koszovó és Montenegro összesen 710,8 millió euró elvesztését kockáztatja. Albánia, Montenegro és Észak-Macedónia eddig a legsikeresebb a pénzek lehívásában. Szerbia újabb kifizetéseiről az Európai Bizottság még vizsgálja, teljesültek-e a szükséges feltételek. Szerbia a legkevesebb 108,7 millió euró, de akár 135,8 millió euró támogatástól eshet el. Az Európai Bizottság arra figyelmeztetett, hogy a kifizetés a vállalt reformok teljesítésétől függ. A feltételek között szerepel a közigazgatási reformok végrehajtása, a jogállamiság tiszteletben tartása és az uniós források felhasználásának ellenőrzése. Súlyos kihívások elé állítja a mezőgazdaságot az évek óta tartó vízhiány és tavaszi aszály. A szakemberek szerint a vetőmag ágazat különösen nehéz helyzetbe került, miközben az exportpiaci bizonytalanságok és a növekvő költségek tovább rontják a kilátásokat. A Magyarországi Vetőmag Szövetség szerint sürgősen szükséges az öntözés fejlesztése, az innováció és az alkalmazkodás. A vetés szerkezet is átalakul, ugyanis csökken a kukorica szerepe, miközben nő a napraforgó és az őszi kalászosok aránya. A szakértők szerint a következő szezon termés kilátásai bizonytalanok, és a tartós csapadék hiány hosszabb távon a szántóföldi növénytermesztés visszaszorulását is okozhatja. Vajdaság sokszínűsége nem csak kulturális érték, hanem tudományos erőforrás is, így a közösségi oldalán Juhász Bálint. A tartományi képviselőház elnöke szerint éppen ezért új pályázat támogatja azokat a kutatási és fejlesztési projekteket, amelyek nemzeti kisebbségek, nemzeti közösségek nyelvén valósulnak meg. A politikus közölte, a tartományi felsőoktatási és tudományos kutatási titkárság összesen 8 millió dinárt biztosít a programra, projektenként legfeljebb 500 ezer dináros támogatással. Szerinte a cél nem csak kutatások finanszírozása, hanem a kisebbségi nyelveken működő tudományos közösségek megerősítése, fejlődésük támogatása és tudományos eredményeik láthatóbbá tétele. Juhász Bálint azt írta, a Vajdaság ereje mindig is a sokszínűségben rejlett, abban, hogy a tudás, a kultúra és az identitás egymást erősítve vannak jelen közösségeink életében. A pályázat határideje május 29-e. A nisi rendőrség letartóztatott egy 61 éves bolgár állampolgárt, aki 150 ezer eurót csalt ki egy idős nőtől. SBG vasárnap telefonon hívott fel egy 74 éves nisi asszonyt. Azt hazudta neki, hogy a fia súlyos balesetet szenvedett, és sürgősen pénzre van szükség a gyógykezelési költségek fedezésére. A megrémült anya átadta a kért összeget, a rendőrségnek elfogta a gyanúsítottat, és házkutatás során szinte teljes összeget megtalálták nála. A férfit 48 órás őrizetbe vették. Mást elstartol a 70. Eurovíziós Dalfesztivál, a világ Bécsre figyel. A Wiener Stadthalle színpadán 15 ország méri össze tudását az első elődöntőben, közülük 10 juthatnak tovább a szombati döntőbe. A rendezés jogát tavaly J.J. Wasted Love című győztes dala nyerte el Ausztriának, így Bécs harmadszor szervezhette meg a Dalfesztivált. Annak ellenére, hogy ünnepi 70. évfordulóról van szó, ez a legalacsonyabb létszámú verseny az elődöntős rendszer 2004-es bevezetése óta. Idén összesen 35 ország vesz részt a dalversenyen, ami 2-vel kevesebb a tavalyi évhez képest. Szerbia ma este lép színpadra, az országot a Lavina nevet viselő formáció képviseli a Cry Mene című dallal. Magyarország 2019 óta nem vesz részt az Eurovízión.
3: Időjárás.
6: Szabadkán és környékén jelenleg 15 fok van, ma túlnyomóan borult lesz az ég, a nap ritkán kandikál ki a felhők közül, helyenként záporra és zivatarra is számíthatunk. A legmelegebb órákban 20 fok körül alakul a hőmérséklet. A Köztársasági Hidrometeorológiai Intézet heves záporok, zivatarok miatt legmagasabb fokú vörös riasztást adott ki, egyebek mellett szerénységre.
3: 91,5 MHz. Pannon Rádió. A te hangod. Reklám.
0: Vezetsz, dolgozol, új állást tervezel? Az Dramamed ND minden kategóriájú járművezetőnek, dolgozónak, munkavállalónak rendelkezésére áll. Orvosi vizsgálatot és elsősegély oktatást végzünk. Gyorsan, megbízhatóan, sorban állás nélkül. Munkanapokon megtalálsz bennünket a Tito Marshall Sugár út 13-as szám alatt Szabadkán. Vezess okosan, dolgozz biztonságosan. Vizsgáltasd ki magad a Dramamed ND-nél. 069 388 0815 vagy 024 455 51 55.
7: Tudta, hogy 2026 végén megszűnik a szaldó elszámolás az új napelem tulajdonosok számára? Ez azt jelenti, hogy aki még idén belevág, akár 25-30 éven át spórolhat a villanyszámláján. A Solar Hero csapata most ingyenes helyszíni felméréssel segít. A telepítés már 50% öderővel elindítható, a fennmaradó összeget pedig kamatmentes részletekben fizetheti. Részletekért hívja most 069 123 35 15, vagy keressen minket a solarhero.doo.rs oldalon. Solar Hero. Ingyenes felmérés, kamatmentes részletfizetés. 069 123 35 15.
8: Ma mi főzünk helyetted, reneszánsz étterem. Rendelj, ha megkívánod, mi házhoz hozzuk kívánságod. 024-555-001. Reneszánsz, Szabadka, 024-555-001.
9: Bomax építőanyagáruház és fürdőszobaszalon Szabadkán. Az ötlettől a tetőig. Találjon meg mindent egy helyen a Bomaxnál. Építsen, szépítsen nálunk. Edward Kardely 13-a, Szabadka.
10: Bomax.

Pannon Presszó támogatja a Fontana. Ha fürdőszoba, akkor Fontana. 024 553 910 024 553 910.

0: 91,5 MHz. Pannon Rádió. A te hangod.
1: Képzeljétek, egy friss kutatás szerint új megvilágításba lett helyezve a mindennapi kávéfogyasztás. A tanulmány szerint a koffein nem csupán fokozza az éberséget, hanem mélyreható hatással lehet a sejtek működésére, sőt, akár az élettartamra is. Egy londoni egyetem kutatói kimutatták, hogy a koffein képes aktiválni egy kulcsfontosságú sejtes energiaérzékelőt, amit úgy neveznek, hogy AMPK. Ez a mechanizmus segíti a sejteket abban, hogy alkalmazkodjanak a stresszhez és az alacsony energiaszinthez. A kutatás során hasadó élesztőt vizsgáltak, amelyek sok szempontból hasonlítanak az emberi sejtekhez. Az eredmények szerint a koffein nem közvetlenül a növekedési folyamatokat irányítja, hanem egy összetettebb rendszeren keresztül hat, amely befolyásolhatja az anyagcserét és a sejtosztódást. A koffein tehát nem csak ébren tart, hanem átprogramozza a sejtek energiafelhasználását és a stresszre adott válaszát. A kutatók azt is megfigyelték, hogy a koffein bizonyos körülmények között meghosszabbíthatja a sejtek élettartamát, különösen akkor, amikor azok nem osztódnak aktívan. Ugyanakkor a hatás nem egyértelműen pozitív, egyes esetekben növelheti a DNS károsodással szembeni érzékenységet is. A szakemberek szerint a felfedezés új lehetőségeket nyithat az egészségmegőrzés és az öregedés lassítása terén. Mivel ez az úgynevezett AMPK működése az emberi szervezetben is hasonló, a koffein hatása messze túlmutathat a laboratóriumi kísérleteken. Ez az igazán fontos információ. Után pedig a műsor folytatásában annak járunk utána, hogy Magyar Kanizsa községben milyen programokkal készülnek a Vörös Kereszt hete alkalmából az illetékesek. A mai nap folyamán, ha jók az információim, akkor Adorjánon volt program, de lesz még a nap hátra levő részében is, és természetesen az elkövetkező napokban is, hogy hol és milyen programok.

0: Reklám.
1: Fáj a foga? Hiányos a mosolya?
2: Forduljon hozzánk bizalommal. Segítünk. Nordent. 3D fogászati röntgen, diagnosztika és teljes körű fogászati ellátás egy helyen. Hétköznapokon 8 és 20 óra között, szombaton pedig 8 és 14 óra között várjuk pácienseinket.
1: Időpont foglalása a 024 561 112-es telefonszámon.
2: Mosolyt varázsolunk. Nordent, Szabadka. 024 561 112 www.nordent.rs.
3: Agromax mezőgazdasági bolt Palicson és Szabadkán is. Várjuk Önt üzleteinkben, ahol külföldi és hazai vetőmagok széles választékát kínáljuk. Minden egy helyen, hobbi kertészeknek és profi termelőknek. Műtrágya, állati takarmányok, vegyszerek és kertészeti felszerelések. Folyamatosan bővülő kínálat, újdonságok, szezonális ajánlatok. Rendeljen webshopunkból www.agromaxshop.rs. Telefon 024 602 850. Agromax. 024 602 850.
4: Szomszédasszony, miért áll a ház előtt?
5: Várom a postást.
4: Jön a nyugdíj?
5: Azt várhatom.
4: A számlákat hozzák.
5: Na azt nem várnám.
4: Hát akkor?
5: Ma hozzák a hét napot.
6: Fennállásunk 80. évfordulója alkalmából most mindössze 2600 dinár az éves előfizetés. Telefon 024 555 181. Hét nap szerdán, minden szerdán. 024 555 181.
7: Műsorajánló.
8: Csillaghullás a könnyű zene egén. Kívánságműsor a Pannon Rádióban minden hétköznap délután 4-től 8 óráig. A legnagyobb kedvencek, zenei aktualitások, érdekességek, minden egy helyen. Ha hármat nem is, de egyet bátran kívánhatsz. Csillaghullás az FM 91,5-ön Boros Alennel.

0: Panorádió. A te rádiód. A te hangod.
1: 11 óra 31 perc van, és ahogy már korábban beharangoztam, most annak fogunk utána járni, hogy Magyar Kanizsa községben milyen programokkal készülnek a Vörös Kereszt hete alkalmából. A vonal túlsó végén pedig Magyar Kanizsára kapcsolunk, mégpedig Cseszko Mónikát köszöntöm, aki a Magyar Kanizsai Vörös Kereszt titkára. Jó napot kívánok, köszöntöm a műsorban!
2: Jó napot kívánok, köszöntöm a hallgatókat!
1: Ugye már az elmúlt héten, május 8-án ünnepelték a Vörös Kereszt, illetve a Vörös Félhold világnapját, és ugye akkor volt Henri Dunant születésnapja, a mozgalom alapítójának a születésnapja, és azóta tulajdonképpen megindult a program kavalkád is, nem csak Magyar Kanizsán, hanem a község számos településén, és ha jól tudom, akkor már a mai nap folyamán is volt Adorjánon egy program, de javítson ki, hogyha tévedek, és ez folytatódni fog még a hét hátralevő napjaiban is. Évről évre már megszervezik ezt a világnapot és a programokat. Miért fontos az, hogy minden évben felhívják az emberek, a gyerekek, a fiatalok figyelmét a Vörös Keresztre, a Vörös Kereszt munkásságára és akár a mozgalom alapítójára?
2: Köszönöm a kérdést. Azért fontos, hogy beszéljünk erről, hiszen a Vörös Kereszt 180 országban jelen van a világon, és azt a fajta humanitárius tevékenységet képezi mindegyik országban, ahol van, és így Szerbiában is a Szerbiai Vörös Kereszt, amelynek mi is részei vagyunk, tehát hogy az emberek észrevegyük a bajba jutott embert. A legkisebb kortól erről mi is, mint szervezet, tudom, hogy az oktatási intézményben a pedagógus is erről nagyon sokat beszélnek, de hogy állandóan föl kell hívni a figyelmet, hogy vegyük észre a bajba jutott embert, és mindenki a saját tudása, képessége, a saját korához képest tudjon cselekedni, hogy vegye észre, hogy a segítségnyújtásnak rengeteg formája van, és mindenki meg tudja találni azt, ami ő neki éppen jól jön, és ahogy ő tud segíteni másokon.
1: És ugye volt ezen a május 8-ai pénteki napon, hogy több általános iskolában is bemutatkoztak, és hogy bemutatták a fiataloknak, amit említettem már, hogy a munkát, és ugye volt önkéntes véradás is több településen, és természetesen ez az év során többször is van, tehát ez nem csak ebben az időszakban van, és mindig is felhívjuk az emberek figyelmét arra, hogy amennyiben van rá lehetőségük, akkor menjenek el és adjanak vért, és ugye említettem azt is, hogy a mai nap folyamán Adorjánon mutatkoztak be az elsős kisdiákoknak, illetve a délután folyamán, ha jól tudom, akkor lesz egy pályázatnak a kihirdetése, egy kiállítás megnyitó?
2: Igen. Igen, a Vér életet jelent művészeti pályázatnak a kiállítás megnyitója és az eredményhirdetés. Felkértük a diákokat és a tanárokat, hogy gondolkodjanak közösen arról, hogy hogyan tudnák ezt képekben ábrázolni, hogy az az egy cseppnyi vér, amit egy másik embertársunknak adunk, az hogyan tudja boldogabbá, egészségesebbé tenni azt a környezetet, amelyben élünk. És nagyon sok pálya munka érkezett be, és ebből mintegy 50 diákot díjazni fogunk ma délután.
1: És milyen programok lesznek még a hét hátra levő részében, a második felében?
2: Igen. A hét folyamán, így ahogy ön is említette, hangsúlyosabban bemutatjuk a munkánkat, mindazt, amivel egész évben foglalkozunk. Mindaz mellett, hogy ott vagyunk az iskolákban és bemutatkozunk, viradást szerveztünk, ugye kiállítást megnyitunk. Holnap például Magyar Kanizsán ruhaosztás lesz, ahol a használt ruhaneműt tudunk átadni a rászorulóknak, válogatatnak, de aki úgy gondolja, hogy van neki használt ruhanemű, amire már nincs szükség, az be is lehet hozni. Folyamatban van az általános iskolákban egy szolidáris akció, ahol az iskolába gyűjtőládákat helyeztünk el, ahova várjuk a diákoknak a az adományaikat, pénzadományt elsősorban. Megkértük őket, hogy mondjanak le egy gombóc vagy járáról, és ott dobják bele a ládába. Bízunk benne, hogy sok kis gombócfagyjára oda bele fog pottyanni, ebből majd szeptember folyamára készítünk tanszercsomagokat olyan családoknak, akiknek nehezebb körülmények között élnek. Pénteken lesz Oromhegyesen vérnyomás és vércukormérés, tehát a polgárok, akik kíváncsiak erre a lehetőségre, eljöhetnek és megmérhetik a vércukor szintjüket. Elsősegély tanfolyamot is szervezünk pénteken délelőtt, úgyhogy a laikus elsősegélynyújtás alapjaival is megismerkedhetnek, akiket ez érdekel.
1: Említette a használt ruhanemű osztást, hogyha teszem azt, valaki nem tud elmenni mondjuk szerdán, ugye Magyar Kanizsára, ahogy említette, vagy Oromhegyesre csütörtökön, vagy nem ott él, de mondjuk szeretne egy picit segíteni, akkor teszem azt, fel tudja önöket keresni, és akkor be tudja vinni mondjuk azt a ruhaneműt, ami mondjuk számára már nem szükséges, de viszont másnak még szüksége lehet rá?
2: Természetesen az egész község területéről fogadjuk a ruhaneműt, tehát bármikor be lehet hozni, munkaidőben itt vagyunk, de ugyanúgy a terepen az aktivistáink is átveszik, vagy a helyi közösségekben tudnak információt kapni, hogy hogyan tudják leadni a ruhájaikat, de ugyanúgy szervezünk a község többi településen is ruhaosztásokat, ritkábban szükség szerint. Tehát ezek a rendszeres havi jelleggel megszervezett akciók, de igény szerint máshol is szoktunk szervezni, ahol tudunk találkozni azokkal is, akiknek szükségük van ruhaneműre, és azokkal is, akik esetleg át tudnák adni a már megunt vagy kinőtt ruhaneműjeiket.
1: Említette, hogy nyitva tartási időben, tulajdonképpen, tehát munkanapokon, mettől meddig, és hol lehet önöket megtalálni Magyar Kanizsán, ha esetleg valaki nem tudná, de mégis szeretne segíteni, uh-huh. vagy szeretné bevinni mondjuk a ruhaneműt?
2: Magyar Kanizsán itt a Vörös Kereszt épületében vagyunk, 7-től 2-ig minden munkanapon, valamint minden szerdán délután 4 és 6 óra között van itt az irodában valaki, de utolérhetőek vagyunk a Facebookon, ahol messenger üzenetekben is követjük, tehát nyugodtan ott is írhatnak a polgárok, bármilyen kérdésük van, vagy szeretnének érdeklődni a munkánkkal kapcsolatban.
1: Egyébként az önkénteseket is említsük meg. Mennyire elhivatottak akár a fiatalok, hogy esetleg érdeklődjenek az iránt, hogy részt vesznek ebben a munkában önkéntesként, és támogatják a Vörös Kereszt, a Magyar Kanizsai Vörös Kereszt munkáját?
2: Vannak, tehát mindegy 70-80 aktív önkéntesünk van. Ez a szám azt jelenti, hogy van, aki heti szinten részt vesz a munkában, van, aki csak bizonyos tevékenységeket végez, de év folyamán körülbelül 70-80 embert az, akit tudunk mozgatni bizonyos feladatainkra. Fiatalok is vannak, akik középiskolai vagy egyetemi tanulmányaik alatt részt vesznek a Vörös Kereszt munkájában. Ez így van ezen a héten is, hogy tudnak velünk jönni. Fiatalok elsősorban az elsősegélynyújtás idején kapcsolódnak be a Vörös Kereszt munkájába, azon keresztül kezdik el megismerni a Vörös Kereszt munkáját, és maradnak itt, ha sikerül őket itt fogni a jó programokkal. A másik mindig el szoktunk mondani, hogy ugye a Vörös Kereszt önkéntesei képzett önkéntesek, hiszen mindenki, aki most nagy része az önkénteseinknek, akik végzi a viradás motivációt, az elsősegélynyújtás, oktatás, vagy a katasztrófavédelembe van bekapcsolva, ők mind képzéseken estek át abban a témában, amit végeznek.
1: És bízunk benne, hogy ez a szám egyébként emelkedni fog, és nagyon sokan érdeklődnek még, akár az önkéntesség iránt, akár pedig bármilyen úton, módon, hogy segíteni tudjanak. Monika, nagyon szépen köszönöm, hogy a rendelkezésünkre állt, és hogy ismételten fel tudtuk hívni a Vörös Kereszt munkájára a hallgatók figyelmét, és a programokról is szót tudtunk ejteni. További sikeres munkát kívánok önöknek!
2: Nagyon szépen köszönjük, és az érdeklődésüket, és további szép napot kívánok mindenkinek!
1: Köszönjük szépen, viszont hallásra!
2: Viszont hallásra!

0: A Pannon Presszót támogatta a Fontana. www.fontana.rs A webáruház, ahol foteljéből is berendezheti fürdőszobáját.
1: Reklám.
2: Tudod, mitől lesz igazán emlékezetes az idei május? A Szabadkai Magnotron születésnapi akciójától. Egész hónapban kivételes ajánlatok és kihagyhatatlan kedvezmények várnak. És hogy mi mindenre? Háztartási gépekre, tévékre, klímákra, elektromos motorokra és még sok minden másra. Ráadásul a kiszemelt termékeket akár 36 hónapos kamatmentes részletfizetéssel is hazaviheted. Ne maradj le az ünnepi akciókról. Májusban irány a Magnotron. Látogass el üzleteinkbe, vagy vásárolj online a www.magnotron.rs oldalon. Magnotron. Minőség, jó ár.
3: Égséggyötri, korog a gyomra, ropogós pizzákról, zamatos burgerekről, fejedelmi ételekről álmodik? Rendeljen a szabadkai Bashaustól és házhoz szállítjuk kedvenceit. Ételek, melyekről az egész város beszél. Hívjon bennünket a 024 60 1887-es számon. Bashaus 024 60 1887.
4: Májusban és júniusban jön a családi élmények extrája. A Szent Erzsébet Mórahalmi gyógyfürdőben most minden családi jegy mellé egy gyerekjegyet adunk ajándékba, amit a következő alkalommal használhattok fel 3 és 18 éves kor között. Indítsátok nálunk a nyarat! Csobbanás, élmény, közös pillanatok Mórahalmon. További részletek erzsébetfürdő.mórahalom.hu. Szent Erzsébet Mórahalmi gyógyfürdő a családok szolgálatában.
5: Műsorajánló.
6: Rock Night. Forró, mint a pokol. Kemény, mint a kád széle. Hard rock, blues, metal, punk és alternatív stílusok a 70-es évektől napjainkig. Szerda esténként 8 órától a Pannon Rádióban.

cor és most. Hey now, you're an all-star. Napjaink és az elmúlt 30 év legnagyobb slágerei a Panorádióban.

0: macska. Reklám.
1: Szeretnél jogosítványt, de még nem tudod, hol kezdj hozzá? Indulj el a Start Autós iskolával! Nálunk magyar és szerb nyelven tanulhatod meg a közlekedés minden fontos szabályát, tapasztalt oktatóink pedig segítenek, hogy magabiztosan ülj a volán mögé. Barátságos légkör, érthető oktatás és segítőkész tanárok várnak. Start Autós iskola, ahol a vezetéshez vezet az út. A beiratkozás folyamatos. Hívj minket a 024 479 9400-as telefonszámon. 024 479 9400.
2: A hely, ahová belépsz és tudod, hogy jó helyen vagy.
3: Fontana Premium, az exkluzív csempecentrum.
2: Luxust sugárzó csempék, szaniterek, tökéletes enteriőrök.
3: Fordulj hozzánk bizalommal, segítünk megalkotni álmaid fürdőszobáját.
2: Fontana Premium, Szabadka, Belgrádi út 137. Parkolás az udvarban. Válaszd a prémiumot, válaszd a Fontanát.
4: Újdonság a szabadkai Medic Poliklinikán. Aranyérkezelés és proktológia. A legkorszerűbb bőrgyógyászati szakrendelő Szabadkán. Digitális anyajegyvizsgálat és rádióhullámos függőszemölcs eltávolítás, hajhullás okainak kivizsgálása. Hívjon bennünket a 062 55 15 95-ös telefonszámon. 062 55 15 95. Medic Poliklinika, Szabadka.
5: Társadalmi célú felhívás.
6: Vackor magyar óvodába indul, tartsatok vele!
7: A Magyar Nemzeti Tanács idén is segíti a magyar nyelven óvodába járó gyermekeket.
8: Az óvoda nem csak arra való, hogy a gyermek felkészüljön az iskolára, hanem arra is, hogy az óvodás teljes kisgyermekkort élhessen meg. Idegen nyelvű környezetben hónapokig nem érti, mi történik körülötte, miről mesél az óvónéni.
9: Az anyanyelven megszerzett tudás biztos alapot ad a gyermek fejlődéséhez és magabiztosságához.
10: Többek között a Magyar Nemzeti Tanács lehetőséget biztosít, hogy a gyermek a lakhelyéhez legközelebbi magyar óvodába nap mint nap eljusson, valamint a szülőföldön magyarul támogatásban is részesülhet.
9: Egy egyszerű lépést kell csak megtennie.
10: Írassa gyermekét magyar nyelvű óvodai csoportba.
11: A Magyar Nemzeti Tanács programja Magyarország kormányának támogatásával valósul meg.
12: Készült a Magyar Nemzeti Tanács megbízásából.
5: Társadalmi célú felhívást hallottak. 12 óra van.
13: A pontos időjelzés támogatója a Szabadkai Címgáz.
14: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
13: Önökkel, önökért Címgáz.

0: Híradó.
1: Jó napot kívánok, a mikrofonnál a hírszerkesztő Beke Róbert. A Híradó főbb témái. Ma alakul meg az új magyar kormány, visszamenőleg megvizsgálják a Bethlen Gábor alap működését, Szerbia tovább folytatja a tárgyalásokat a magyar MOL-lal a NISZ jövőjéről, és az önkéntes víradókat ünnepelték Újvidéken. Jönnek a részletek. Megalakul ma az új magyar kormány, ülést tart a parlament, és esküt tesznek a miniszterek. A Tisza kormányban 16 miniszter lesz, meghallgatásuk hétfőn kezdődött, ma délelőtt folytatódott a feladatkörük szerint hatáskörre rendelkező parlamenti bizottságokban, amelyek a jelölt kinevezésének támogatásáról nyílt szavazással határoznak. Az új tárcavezetőket az államfő kora délután nevezi ki a miniszterelnök javaslatára, a miniszterek kinevezésével pedig megalakul a kormány. Az országgyűlés délután 4 órakor tartja a következő ülését, amelynek kezdetén ismertetik a köztársasági elnök átiratát a miniszterek kinevezéséről. Magyar Péter miniszterelnök felszólalásában bemutatja a tárcavezetőket, akik ezután esküt tesznek. Európai szintéren az elsődleges feladat az uniós pénzek hazahozatala, illetve az Erasmus és Horizont programhoz való hozzáférés biztosítása a magyar hallgatók és egyetemi oktatók számára, mondta Orbán Anita, Magyarország leendő külügyminisztere a bizottsági meghallgatásán. A politikus egy a Facebook oldalán közzétett videóban részletezte a Tisza kormány külügyi programját, amelyben a Nyugat-Balkán uniós csatlakozása érdemi alapon prioritásuk lesz. Orbán Anita kiemelte továbbá, hogy Magyarország a regionális együttműködésekre kíván építeni, köztük a visegrádi együttműködésre, aminek a magyar-lengyel barátság és tengely lesz az alapja. A NATO kiemelt szövetségi rendszere marad az országnak, amely a biztonság és a védelem garanciája. Karikó Katalin Nobel-díjas tudós elfogadta Hegedű Zsolt egészségügyi miniszterjelölt felkérését, és tanácsadóként csatlakozik a leendő egészségügyi tanácsadó testülethez. A Tisza kormány miniszterjelöltjeinek bizottsági meghallgatásán Hegedű Zsolt az egészségügyi bizottsága hallgatta meg, ahol a magyar egészségügy helyzetéről beszélt. Elmondása szerint a statisztikai adatok kedvezőtlenek, ezért szerinte elengedhetetlen a humán erőforrás fejlesztése, különben a rendszer nem lesz fenntartható. A Tisza kormány 5 évre visszamenőleg megvizsgálja a Bethlen Gábor alap működését, valamint a Fidesz-KDNP kormány idején odaítélt támogatások jogszerűségét és felhasználását, jelentette be Tar Zoltán, a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszteri poszt várományosa kinevezése előtti meghallgatásán. A politikus közölte, hogy az új kormány napokon belül hivatalos döntés hozhat a vizsgálatok elindításáról. Hangsúlyozta ugyanakkor, hogy az ellenőrzések nem veszélyeztethetik a támogatott intézmények, civil szervezetek és közösségek működését. Szerbia tovább folytatja a tárgyalásokat a magyar MOL-lal a NISZ jövőjéről. Dubravka Djedovic Handanovic szerint az egyeztetések bonyolultak, ugyanakkor Belgrád továbbra is ragaszkodik ahhoz, hogy növelje állami befolyását a szerb olajvállalatban. A bányászati és energiaügyi miniszter arra is figyelmeztetett, hogy sürget az idő, hiszen Gazprom Nyeftnek és a MOL-nak mindössze 11 napja maradt arra, hogy benyújtsa a szükséges dokumentumokat az amerikai OFAC-hoz. A miniszter hozzátette, hogy a lakosság és a gazdaság eddig nem érzékelt az és az amerikai szankció következményeit, mivel az ország az elmúlt években jelentősen megnövelte a kőolaj és üzemanyag tartalékait.
2: A MOL-lal folytatott tárgyalásaink összetettek, de célunk, hogy kompromisszumra jussunk. A feltételeink világosak és változatlanok maradtak. Arra törekszünk, hogy 5%-kal növeljük részesedésünket a szerbiai kőolajipari vállalatba, ami nagyobb befolyást jelentene a stratégiai döntésekbe, valamint lehetőséget adna arra, hogy megakadályozzuk azokat a döntéseket, amelyek nem állnak az állam érdekében. Ez jobb pozíciót jelentene, mint 2008-ban. Fogy az idő, de ahogy már mondtuk, továbbra is elkötelezettek maradunk a hosszú távú megoldás megtalálása mellett. Mindent megteszünk, ahogy eddig is, hogy megvédjük országunkat, polgárainkat és a gazdaságunk érdekeit, valamint biztosítsuk a piac ellátásának biztonságát.
1: A véradók a társadalom csendes hősei, hangzott el a véradók napján tartott ünnepi díjkiosztón Újvidéken. Május 11-e az önkéntes véradók napja Szerbiában, ez alkalomból elismerésben részesítették a kiemelkedő önkénteseket és szervezeteket is Vajdaságban. Szabó Regina riportja.
0: Az ünnepségen azok az önkéntesek kaptak kitüntetést, akik kiemelkedően sokszor adtak vért. A férfiak több mint 100, a nők pedig több mint 50 alkalommal segítettek. Tilinkó Zsuzsanna 111 véradáson van túl. Mint mondta, számára fontos, hogy minél többen vállalják ezt a segítséget, hiszen néhány percnyi véradás valakinek akár az életét is jelentheti.
3: Egy véradással három ember életét lehet megmenteni, és ez nem fájdalmas, és minél többen menjenek és adjanak. Nálunk a családban az én két gyerek, tehát három családomban abból ketten véradóak, a vejem is véradó, a férjem is sokszoros véradó volt. Én mondom, én anyukám után, tehát az volt a motiváció, hogy ő véradó volt. És nálunk a családban is szükség volt vérre.
0: Magyar Kanizsán folyamatos az utánpótlás a véradó körében, és jó az együttműködés a középiskolával is. Innen már többen is csatlakoztak az önkéntes véradókhoz, emelte ki Cseszko Mónika, a helyi Vöröskereszt titkára.
4: Magyar Kanizsáról háromat hoztunk, három emberrel jöttünk, két véradó, egy hölgy és egy úr. Nagyon büszkék vagyunk mind a kettőre, hiszen több mint 100-szoros véradók, valamint elkísérte őket a szervezet elnöke is, Hodik Erzsébet. Így szeretnénk és nagyon örülünk, hogy ilyen módon is meg tudjuk nekik hálálni ezt a hatalmas nagy dolgot, hogy több mint 100-szor adtak vért életük folyamán.
0: A Vöröskereszt vajdasági szervezete szerint minden véradás új esélyt jelent egy élet megmentésére. Boskó Mitrasinovics, a vajdasági Vöröskereszt titkára kiemelte, a véradók példát mutatnak emberségből és szolidaritásból, és megmutatják, hogyan lehet egyénenként is jobbá tenni a társadalmat. Maja Gojkovics, a tartományi kormány elnöke beszédében hangsúlyozta, az önkéntes véradók a társadalom csendes hősei. Hozzátette, önzetlenségükkel nap mint nap életeket mentenek. Az önkéntes véradás kétségkívül az egyik legnemesebb cselekedet, amit az ember megtehet. Ez egy olyan áldás, amelynek nincs ára. Mégis valakinek életet, új esélyt, reményt és jövőt jelent. Minden egyes véradás azt mutatja, hogy társadalmunkban vannak emberek, vagyis önök, akik önérdek nélkül készek segíteni másokon. A politikus hangsúlyozta a véradás népszerűsítésének fontosságát is, hogy minél többen váljanak rendszeres véradóvá, ugyanis ezzel életeket tudunk menteni.
1: A mobiltelefon és az internet behálózza a mindennapjainkat, egyszerre jelenthet kikapcsolódást, lehetőséget és vezethet céltalan, fárasztó görgetésbe. A legfontosabb mindig az, hogy tudatosan és célorientáltan használjuk eszközeinket, elkerülve, hogy a tenyerünkhöz tapadjanak a nap 24 órájában. Halász Zoltán riportja.
5: A 21. század egyik legnagyobb vívmánya kétségtelen a mobiltelefon, ami meghatározza a mindennapjainkat. Ügyeket intézhetünk, kommunikálhatunk, tanulhatunk, de akár szórakozásra is használhatjuk. És hát senki se tagadja le, hogy valószínűleg az utóbbi a leggyakoribb. Ez elsősorban a fiatalokra vonatkozik. Ma utána jártunk annak, hogy a fiatalok mennyi időt töltenek a telefon előtt, és milyen célból használják.
6: A Palicsi Kovács Viktor napi 3 órát használja a mobiltelefont. Szerinte azonban ez is sok, mivel szinte csak a szórakozás miatt görget.
7: Nem tudok odafigyelni rendesen, a koncentrációm az teljes mértékben a nullán van, és ezt akkor vettem észre, miután megjelentek ezek a különböző brain rot tartalmak, akár a különböző ilyen semmit mondó videók, és az a baj, hogy ezekből van jelenleg a legtöbb. Nagyon ritkán használom az internetet akár kutatásra, akár hogy okosodjak belőle, vagy tanuljak. Úgyhogy szerintem ezt az egész dolgot kicsikét jobban kellene szerintem szabályozni.
6: A short videók 15-60 másodperces, pörgős, tömör, látványos videós tartalmak, amik egyetlen célt szolgálnak. Fel kell tenni a figyelmet, és ott is tartani. Ha megnyitjuk a Facebookot, az Instagramot, gyakran találkozhatunk ezekkel a rövid videókkal, amik könnyedén képesek magával ragadni a nézőt, azonban a másodpercekből hamar percek, majd pedig órák lesznek. Bata Zsombor.
8: Eddig mindig úgy könyveltem el, hogy igazából 2 órás screen time-on van, és ez még megy hozzá 6 óra rádió, de ez önmagamat hitegetek, és másoknak hazudok ezzel szerintem jobban. De a short tartalmakat, azokat sikerült kiiktatnom az életemből olyan másik alkalmazásokkal, amik ha észlelik, hogy megnyitok egy ilyet, azonnal kikapcsol az alkalmazás, úgyhogy ezzel tudok magamon egy picit segíteni, hogy ezt edukáljam legalább.
6: A Magyarországi Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság egyik felmérése szerint a fiatalok a közösségi médiát főként azért tartják hasznosnak, mert megkönnyíti a kapcsolattartást a távoli családtagokkal, barátokkal és ismerősökkel. Emellett jó szórakozást és kikapcsolódást nyújt, valamint segíti a tájékozódást. Apró Noémi,
9: Én átlagosan kb. Olyan 8 órát szoktam mobilozni, ebbe benne vannak a közösségi médiák, YouTube, TikTok. Azt gondolom, ez a 8 óra azért több, mint ami kellene, de azt is gondolom, hogy ez a mai világban már elkerülhetetlen, mivel ott kommunikálunk egymással, barátok, ismerősök, akár család. Azt gondolom, hogy a mai világban tényleg a fiataloknak ez egyszerűen muszáj, mivel nem tudjuk máshogy elérni egymást.
6: A magyarországi Takács Johanna és Seregély Beáta kutatása 18-35 éves magyar egyetemisták körében vizsgálta az okostelefon használat és az egészség összefüggéseit. A résztvevők mintegy egyharmada az erős folyamat jellegű felhasználók közé tartozott. Ők napi 4-5 órát vagy még többet töltenek a telefonjukkal, és jellemzően nem szociális kapcsolattartásra használják, hanem inkább tartalomfogyasztók. A kutatás egyik fontos megállapítása, hogy nem a telefonozással eltöltött idő a legnagyobb probléma, hanem az, hogy mire és hogyan használjuk a telefont.
1: A pontos idő 12 óra 11 perc.
10: Időjárás.
11: 16 fok van Szabadkán, a nap hátralevő részében csapadékos időben lesz részünk, de felhős és napos időszakokkal is találkozhatunk. A csúcshőmérséklet 18-19 fok körül alakul.
10: 91,5 MHz. Pannon Rádió. A te hangod. Reklám.
12: Önnek is van takargatni valója?
13: A Ciráda Ponyva kreatív csapata megoldja.
12: Bármilyen van, befedjük.
13: Új ponyván kívül Szerbiában kizárólag nálunk vásárolhat használt, kiváló minőségű ponyvát féláron.
12: Szolgáltatásaink. Teraszok és gazdaságépületek térjesítése, takaró és védőponyvák, sátrak, pavilonok, csólakhajóponyvák, árnyékolók, utánfutó, teherautóponyvák és még sok más.
13: Bővebb információ a 063 18 88 971-es telefonszámon.
12: Ciráda Ponyva. Minőség, megbízhatóság, rugalmasság.
13: 063 18 88 971.
14: A reklámot támogatta az Adai Agropark Kft.
15: Az Euromedic Szabadkán, a forrás, azaz az Izvorska utca 40-ben várja Önt. Laboratórium és szakta
14: az Adai Agropark Kft.
15: Az Euromedic Szabadkán, a forrás, azaz az Izvorska utca 40-ben várja Önt. Laboratórium és szakorvosi vizsgálatok, ultrahang, modern diagnosztika és fizikai

0: minőségről és gazdag kínálatról. Telefon 024 4 150 150. 024 4 150 150.
1: Ciráda Ponyva. Minőség, megbízhatóság, rugalmasság. 063 18 88 971. 063 18 88 971.
2: A reklámot támogatta az Adai Agropark Kft.
3: Adagio Pizzeria Szabadkán. Fatüzelésű kemencében sült ropogós pizzák házhoz szállítva. Valami tartalmasabbra vágysz? Válogass rosti és rántott hústálaink közül. A menüért kattints az Adagio Pizzeria Facebook vagy Instagram oldalára, és hívd a 061 153 89 22-es számot. 061 153 89 22.

A Pannon Presszót támogatta a Fontana. www.fontana.rs. A webáruház, ahol foteljéből is berendezheti fürdőszobáját.

0: Reklám.
1: Van, amikor nem a hangerőt tekered fel, hanem a fényt állítod be. Dekoratív lámpák a legnagyobb választékban, amelyek nem csak fényt adnak, hanem élményt is. Letzrebia, fény, ahogy te szereted. www.letzrebia.rs.
2: Éljen a május! Továbbra is nagy keráron vásárolhat a 99% hentes üzletekben. Sertés comb 580 dinárért, sertés koraj 450-ért, sertés nyak 550-ért, császárszalonna 580-ért, csevap 690-ért, grillkolbász 650 dinárért, üsszőhúst pedig 1250 dinár per kilogram áron vásárolhat egész májusban. Keressen bennünket Szabadkán a Tejpiacon, valamint Bácskos útfalván a Szent István utca 11-es szám alatt. Az ünnepek után is legyen hús minden asztalon. 99% hentes üzletek.
3: Ha jogosítványt szeretnél, válaszd a Szabadkai Joker autós iskolát. Legyen az autó, motor, traktor vagy kamion, nálunk várakozás nélkül magyar nyelven vizsgázhatsz. Az elméleti képzés, a vezetés és a vizsga is az anyanyelveden zajlik. Válaszd a délelőtti vagy délutáni időpontokat. Érdeklődj a 024 580 048-as számon. 024 580 048. Szabadka, Zombori út 26.
4: Foglaljon időpontot a Szabadkai Mediklub központban a kiváló gyermekgyógyász szakembernél és endokrinológusnál dr. Tomislav Tyuknál. A magyarul is beszélő szakember Belgrádból érkezik. Szakterülete a gyermek és serdülőkori endokrin betegségek diagnosztizálása, cukorbetegséggel, alacsony növéssel, valamint a pajzsmirigy, mellékfesék és más belső elválasztású mirigyek rendellenességeivel is foglalkozik. Mediklub központ Szabadka, Bajnát utca 21. 024 55 50 25. 024 55 50 25.
5: Keramika Jovárovics. Stílus, minőség és óriási választék csempékből és fürdőszoba berendezésekből. Külföldi vásárlóink az adót is visszaigényelhetik. Otthona a legjobbat érdemli. keramikajovanovic.rs.
6: Programajánló.
7: Tangóest a parkban. Fedezze fel a tangó varázslatos világát egy különleges szabadtéri koncerten. A Szabadkai Zsinagóga hangulatos parkjában életre kelnek a szenvedéllyel és érzelmekkel teli dallamok. Május 16-án szombaton 20 órától a Szabadkai Zsinagóga Alapítvány zenei utazásra várja önöket, ahol a tangó klasszikusai és neves szerzők művei csendülnek fel kiváló előadók Bognár Georgina harmonika és Zsigapál hegedű művész tolmácsolásában. A belépés díjtalan. Kapunyítás 19 órától. Rossz idő esetén a hangverseny az épületben kerül megrendezésre, ahol a helyfoglalás érkezési sorrendben történik.
8: Média támogató a Pannon RTV.

Velünk még a csapból is jó zene folyik. A Pannonpresszót támogatja a Fontana. 024 553 910 vagy www.fontana.rs.

0: Panorádió. A te rádiód. A te hangod.
1: 12 óra 40 perc van, és ahogy már hallhattátok a mai nap folyamán, említettem, hogy a híradó után is egy stúdió vendéggel jövünk, és folytatjuk a beszélgetést, és az olvasásra, egy felolvasási versenyre invitálunk titeket, hogyha esetleg az alsós tagozatos kis diákok most nem tudnak minket hallgatni, mert esetleg suliban vannak, de a szülők, a nagyszülők hallgatni fogják a beszélgetést, akkor tudják ösztönözni őket, hogy lesz egy ilyen esemény, hogy pontosan miről is van szó, azt majd Bíró Fanni mondja el, az egyik szervező. Szia!
2: Szia!
1: Ugye itt lesz nálatok a Szabadkai Magyar Tannyelvű Tanítóképző Karon, ez az Olvasni Jó felolvasási verseny. Ezt nem első alkalommal szervezitek, tehát ez már volt tavaly előtt is, azt nem mondanám meg, hogy hanyadik alkalommal, de mindig volt, van rá érdeklődő, és azt is említettem, hogy alsós tagozatos kis diákok. Milyen megkötésekkel tudnak ők jelentkezni? Milyen téma, és mondja igazából minden apró kis részletet, hogy aki hallja, az ha nem is jegyzetelni tudjon, de át tudja adni az infókat.
2: Igen, hát valóban én sem tudom megmondani, hogy ez most hanyadik verseny az egyetemen, de elég nagy múltra tekint vissza, tehát több éve meg van szervezve. És viszont azt el kell mondanom, hogy direkt olvasási verseny az nem régóta, azelőtt sokat volt inkább népmesemondó is hasonló. Uh-huh. De ez most direkt olvasási verseny, és hát itt a versenyen mindig azt nézzük, hogy mennyire akár a hanglejtés, a hangsúlyok, minden kis részletre odafigyelünk, és egyébként nagyon meglepő, mert ahhoz képest, hogy milyen kicsik ezek a gyerekek, nagyon ügyesek, és rettentően jól olvasnak, ahhoz képest, hogy tényleg akár egy elsős, uh-huh. ha oda téved. A verseny jelentkezési határideje az május 18-a, tehát jövő hétfő, és maga a verseny május 28-án, uh-huh. kerül megrendezésre. Amit még tudni kell, hogy van egy témája a versenynek, ami idén az ételek, és reméljük, hogy sok érdekes mese vagy szöveg fog érkezni, amiben akár vicces jelenetek is megjelennek. Próbáltunk minél kreatívabbak lenni, uh-huh. a téma terén. Más szabályok vonatkoznak a különböző osztályokra, tehát az első és másodikos osztályok kapni fognak e-mailben a jelentkezés után egy kötelező szöveget, még ugye el kell hozni egy választottat is, uh-huh. és igazából a harmadik, negyedik osztályosoknak is van kötelező szöveg, de ők azt az egyetemen kapják majd el a verseny előtt, lesz egy kis idejük átnézni, és ott élesben meg kell próbálniuk minél jobban felolvasni, és kihozni a maximumot, illetve nekik is van egy választható szövegük.
1: És egyébként ez a választható szöveg, amit ugye a diákok otthon begyakorolnak, előre is készülnek rá, itt van-e bármiféle megkötés, hogy teszem azt, hány oldalas lehet, milyen hosszú időben, terjedelemben van ilyen megkötés?
2: Igen, igen, hát perchez kötöttük, tehát az első-másodikos osztályoknak olyan 1-2 perc, a harmadik-negyedik osztályosoknak 3-4 perc, hogy azért mégse legyen olyan hosszú, mert rengetegen szoktak jönni egyébként. Uh-huh. Nagyon becsülendő ez, hogy ennyien szeretnek olvasni, és ennyien álljönnek. Úgyhogy azért nem lehet a végtelenségig húzni, úgyhogy azért egy időkorlátot szabtunk ennek.
1: Így igaz, és nem feltétlen, tehát nálatok már ugye nyilván ismert, hogy jön ez az időszak, akkor ugye jön ez a felolvasási verseny, főleg aki már évről évre akár tanár, tanító tudja, hogy lesz ilyen, és készíti esetleg a gyerekeket évről évre, tehát nyilván készülnek erre az időszakra. Mit mutat egyébként így a tendencia, hogy mennyire emelkedik ez a szám, hogy nyilván évről évre vannak, akik akár lehet visszatérőek, így elsőtől esetleg negyedikig, de hogy az érdekeltséget illetően lankad a figyelem, vagy a kedv, vagy gyerkőcök?
2: Nem, abszolút nem. Én azt látom, hogy mindig nagy az érdeklődés. Tehát számomra ez nagyon érdekes egyébként, és megmagyarázhatatlan, de persze ennek nagyon örülünk, és nagyon jó, tehát és nagyon jó az, hogy a tanítók, vagy akár a szülők ösztönzik erre a gyerekeket, mert szerintem nagyon fontos, főleg, uh-huh. a mai világban, és bármennyire is klisé is, de így van, és hát számomra tényleg lenyűgöző, hogy évről évre ott vannak, és nagyon szép számban.
1: Neked esetleg van kedvenc meséd, mondjuk akár népmese, vagy bármi? Vagy volt gyerekkorodban?
2: Hát persze, hogy volt. Én amikor kicsi voltam, akkor a tatám nagyon sokat olvasta nekem a Farkas és a Hét Kecske Gida és Timi mesét. Úgyhogy nekem az egy örök emlék, és azt sose felejtem el, amikor ott ültem az elében és hallgattam.
1: Igen, és szerintem ezen mindenki túlesett, hogy biztos, hogy volt a szülőkkel vagy nagyszülőkkel olyan élmény, amikor este csak és kizárólag mese mellett történt az elalvás, és van olyan is, hál' Istennek, hogy kitalált mese. És lehet, hogy amikor a gyerkőc harmadnap, negyednap is ugyanazt akarja hallani, de már nem tudod ugyanezt visszamondani szóról szóra, mert ez egy kitalált történet. És ő bizony emlékezett rá, akkor lehet, hogy szóvá teszi, hogy hát ez nem biztos, hogy ez szó szerint ez így volt, és ő nem így emlékszik azért a befejezésre, vagy a történésekre. Hát utána kapkodjuk a fejünket nyilván, hogy mi is az igazság. Egyébként itt a szervezői csapat, vagy a tanárok, a tanulótársaid, ők mennyire veszik így a részüket ebből? Mennyire nyitottak erre az eseményre?
2: Hát ez egy elég sok személyt igénylő esemény, mert azért itt rengeteg ember kell ahhoz, hogy eligazítsa a kisiskolásokat, a tanárokat, mindenkit az egyetemen, a regisztrációnál több ember kell. Aztán a zsűrizés az maga is sok, az a pont is sok embert igényel, mivel tanárok és diákok közösen zsűriznek, és hát... 4-5 terem is lehet, ahol egyszerre zajlik a verseny, azért ott komoly, komoly gárdát kell összeállítani, hogy simán menjen. Úgyhogy tanárok, diákok egyaránt kiveszik a részüket, és ez már megszokott, mert ilyenkor májusban mindig jönnek ezek az események, ahol felgyorsul az élet és felpörög, úgyhogy abszolút kiveszik, és jó kedvet csinálják.
1: Ugye említetted, hogy az étel ugye a központi téma, ami köré lehet ezeket a meséket építeni, vagy kitalálni, elhozni otthonról, és készülni egy kicsit rá. Miért épp különben ez jött így most? Vagy hát, honnan jött az ötlet?
2: Ez nagyon érdekes volt, mert néztem ugye, hogy ne az legyen, ami tavaly volt, még véletlen se vagy tavaly előtt, hogy azért elkerüljük az ismétlődést, és így gondolkodtam, mi lehet olyan téma, ami így nem egy ilyen hétköznapi, vagy nem az, ami már ilyen sablonos, és már mindenhol elhangzik, hanem hogy legyen valamiért kicsit érdekesebb, vagy akár lehessen belőle valami vicceset kihozni, és akkor így eszembe jutottak az ételek, aztán megkérdeztem a többieket, és mondták, hogy amúgy ez nagyon jó, úgyhogy legyen ez, szóval így
1: de van konkrét mese is, ami eszetekbe jutott? Akár így, hogy vagy bármi, ami csak
2: nem,
1: úgy jött,
2: csak
1: hogy legyen kihívás, mindenkinek legyen kihívás.
2: Igen.
1: Mondjuk ez azért jó, mert pont ezen gondolkodtam egyébként, nyilván tudok olyan mesét, ahol van étel, répatorta teszem azt, meg bármi, de hogy úgy kimondottan huzamosabban esetleg az ételről, olyan biztos, hogy van, persze most az embernek rögtön így kapásból, nekem személy szerint nem jut eszembe, de biztos vagyok benne, hogy van. És ugye említetted, hogy 28-án lesz ez az esemény itt az MTTK-n. Ez terjedelmében mekkora, meddig szokott tartani, vagy hánytól kezdődik? Mert ugye nyilván az a fő, hogy mikor is lesz a kezdés.
2: Igen, hát nyilván, hogy meddig tart, az a jelentkezők számától is függ, de tavaly, ha jól emlékszem, olyan 2-3 óra körül lett vége. Reméljük, hogy idén is jelentkeznek annyian. Reggel 8-kor indul majd a regisztráció, de egyébként minden fontos információt meg lehet találni a Magyar Tannyelvi Tanítóképzőkar Facebook oldalán, és ott van minden info, hogy mi a téma, mikkel kell készülni, mit várunk el, úgyhogy biztatom az embereket, akiket érdekel, azok nézzenek fel az oldalra.
1: És mivel készültök még így a mai napra? Illetve nem a mai napra, hanem a napra.
2: Hát ez most egy érdekesség, ugyanis az egyik öreg hökösünk felhozta ezt, hogy régebben csináltak olyat, hogy ez a verseny után volt egy ilyen kis, hát ilyen kis közös program, hogy ne csak a kicsikkel foglalkozzunk, hanem hogy nekünk is fontos az olvasás, meg akár a felnőtteknek is, és bárkinek, hogy visszahozhatnánk ezt a régi kis szokást, hogy kiülünk a városba, valamelyik egy parkba, igazából itt a Szökőkút melletti parkba, és Szabadkán, és akkor közösen mindenki elhozza a kis könyvét, amit szeretne olvasni, vagy amit éppen olvas, és közösen egy kicsit leülünk, elolvasgatunk, napozunk, reméljük, hogy jó lesz az idő.
1: Igen.
2: Persze, hogyha rossz idő lenne, akkor sajnos ez lehet, hogy el fog maradni, viszont reménykedünk a jó időben, és akkor egy közös ilyen kis piknikes olvasás.
1: Említetted azt is ugye, hogy jelentkezés, meg jelentkezési határidő, hogy 18-áig lehet. Hogyan kell jelentkezni? Tehát hol, milyen elérhetőségen esetleg, és hogy mi az, amit meg kell adni mindenképp a jelentkezőknek?
2: Igen, a jelentkezés az úgy zajlik. Egyébként, aki tavaly is mondjuk már regisztrált, az már tudja, hogy van egy Google űrlap az interneten, uh-huh. a Facebook oldalunkon, és azon keresztül lehet ott... Tehát nem kérünk el nagy adatokat, a versenyző nevét, a felkészítő tanító nevét, uh-huh. egy e-mail címet, hogyha küldjük majd a mesét, akkor el tudjuk küldeni, intézmény név, és körülbelül ennyi, szóval nem sok minden.
1: Úgyhogy igazából még pár nap van, és 18-án 19 óráig még akkor lehet jelentkezni, és minden info megtalálható az MTTK Facebook oldalán. Köszönöm szépen, Fanni, hogy a vendégem voltál.
2: Én is köszönöm szépen.

0: Reklám.
1: Légy te is egy lendületes csapat tagja. Tanulj a Szabadkai Műszaki Szakfőiskolán, és szerezz mérnöki oklevelet. Bővebb információért keresd fel honlapunkat, vagy Facebook és Instagram oldalunkat. Válaszd a biztos jövőt, válaszd a gyakorlati tudást.
2: Éhséggyötri, korog a gyomra, ropogós pizzákról, zamatos burgerekről, fejedelmi ételekről álmodik? Rendeljen a szabadkai Bashaustól és házhoz szállítjuk kedvenceit. Ételek, melyekről az egész város beszél. Hívjon bennünket a 024 60 1887-es számon. Bashaus 024 60 1887.
3: Elektronápon. A legnagyobb villamosságjáró választék Szabadkád. LED világítás, kábelek, kapcsoló, konnektorok és egyéb elektromos szerelvények. Látogasson el a Majsai út 155-ös szám alatt található üzletünkbe, győződjön meg a minőségről és gazdag kínálatról. Telefon 024 4 150 150. 024 4 150 150.
4: Tudta, hogy 2026 végén megszűnik a szaldó elszámolás az új napelem tulajdonosok számára? Ez azt jelenti, hogy aki még idén belevág, akár 25-30 éven át spórolhat a villanyszámláján. A Solar Hero csapata most ingyenes helyszíni felméréssel segít. A telepítés már 50% öderővel elindítható, a fennmaradó összeget pedig kamatmentes részletekben fizetheti. Részletekért hívja most 069 123 35 15, vagy keressen minket a solarhero.doo.rs oldalon. Solar Hero. Ingyenes felmérés, kamatmentes részletfizetés. 069 123 35 15.
5: 13 óra van.
6: A pontos időjelzés támogatója a Szabadkai Címgáz.
7: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
6: Önökkel, önökért, Címgáz.
8: Hírek.
9: Jó napot kívánok, a hírszerkesztőbe Kerúbert. Megalakul ma az új magyar kormány, ülést tart a parlament és esküt tesznek a miniszterek. A Tisza kormányban 16 miniszter lesz, meghallgatásuk hétfőn kezdődött, ma délelőtt pedig folytatódott a feladatkörük szerint hatáskorrel rendelkező parlamenti bizottságokban, amelyek a jelölt kinevezésének támogatásáról nyílt szavazással határoznak. Az új tárcavezetőket az államfő kora délután nevezi ki a miniszterelnök javaslatára, a miniszterek kinevezésével pedig megalakul a kormány. Az országgyűlés délután 4-kor tartja a következő ülését, amelynek kezdetén ismertetik a köztársasági elnök átiratát a miniszterek kinevezéséről. Magyar Péter miniszterelnök felszólalásában bemutatja a tárcavezetőket, akik ezután esküt tesznek. 6 nyugat-balkáni ország, köztük Szerbia több mint 700 millió eurót veszíthet el az Európai Unió nyugat-balkánra vonatkozó növekedési tervéből, ha június 30-áig nem teljesítik a támogatások lehívásához szükséges reformfeltételeket, írja a Jutarnyi Liszt horvát napilap. Szerbia, Albánia, Bosznia-Hercegovina, Észak-Macedónia, Koszovó és Montenegró összesen 710,8 millió euró elvesztését kockáztatja. Albánia, Montenegró és Észak-Macedónia eddig a legsikeresebb a pénzek lehívásában. Szerbia újabb kifizetéseiről az Európai Bizottság még vizsgálja, teljesültek-e a szükséges feltételek. Szerbia legkevesebb 108,7 millió euró, de akár 135,8 millió euró támogatástól eshet el. Az Európai Bizottság arra figyelmeztetett, hogy a kifizetés a vállalt reformok teljesítésétől függ. A feltételek között szerepel a közigazgatási reformok végrehajtása, a jogállamiság tiszteletben tartása és az uniós források felhasználásának ellenőrzése. Súlyos kihívások elé állítja a mezőgazdaságot az évek óta tartó vízhiány és tavaszi aszály. A szakemberek szerint a vetőmag ágazat különösen nehéz helyzetbe került, miközben az exportpiaci bizonytalanságok és a növekvő költségek tovább rontják a kilátásokat. A Magyarországi Vetőmag Szövetség szerint sürgősen szükséges az öntözés fejlesztése, az innováció és az alkalmazkodás. A vetés szerkezet is átalakul, ugyanis csökken a kukorica szerepe, miközben nő a napraforgó és az őszi kalászosok aránya. A szakértők szerint a következő szezon termés kilátásai bizonytalanok, és a tartós csapadék hiány hosszabb távon a szántóföldi növénytermesztés visszaszorulását is okozhatja. Vajdaság sokszínűsége nem csak kulturális érték, hanem tudományos erőforrás is, így a közösségi oldalán Juhász Bálint. A tartományi képviselőház elnöke szerint éppen ezért új pályázat támogatja azokat a kutatási és fejlesztési projekteket, amelyek nemzeti kisebbségek, nemzeti közösségek nyelvén valósulnak meg. A politikus közölte, a tartományi felsőoktatási és tudományos kutatási titkárság összesen 8 millió dinárt biztosít a programra, projektenként legfeljebb 500 ezer dináros támogatással. Szerinte a cél nem csak kutatások finanszírozása, hanem a kisebbségi nyelveken működő tudományos közösségek megerősítése, fejlődésük támogatása és tudományos eredményeik láthatóbbá tétele. Juhász Bálint azt írta, Vajdaság ereje mindig is a sokszínűségben rejlett, abban, hogy a tudás, a kultúra és az identitás egymást erősítve vannak jelen közösségeink életében. A pályázat határideje május 29-e. Ma este elstartol a 70. Eurovíziós Dalfesztivál, a világ Bécsre figyel. A Wiener Stadthalle színpadán 15 ország méri össze tudását az első elődöntőben, közülük 10 juthatnak tovább a szombati döntőbe. A rendezés jogát tavaly J.J. Wasted Love című győztes dala nyerte el Ausztriának, így Bécs harmadszor szervezhette meg a Dalfesztivált. Annak ellenére, hogy ünnepi 70. évfordulóról van szó, ez a legalacsonyabb létszámú verseny az elődöntős rendszer 2004-es bevezetése óta. Idén összesen 35 ország vesz részt a dalversenyen, ami kettővel kevesebb a tavalyi évhez képest. Szerbia ma este lép színpadra, az országot a Lavina nevet viselő formáció képviseli a Cry Mene című dallal. Magyarország 2019 óta nem vesz részt az Eurovízión.
5: Időjárás.
9: Túlnyomóan borult lesz az ég, a nap ritkán kandikál ki a felhők közül, helyenként záporra és zivatarra is számíthatunk. A legmelegebb órákban 20 fok körül alakul a hőmérséklet. A Köztársasági Hidrometeorológiai Intézet heves záporok, zivatarok miatt legmagasabb fokú vörös riasztást adott ki, egyebek mellett szerénységre.
5: 91,5 MHz. Pannon Rádió. A te hangod. Társadalmi célú felhívás.
1: Végezz el az általános iskolát, és jusson gyorsan biztos munkahelyhez. Egy második esély, mert a tudás hatalom. Felnőtt oktatás a Jován Jovanovic Zmáj általános iskolában 15 éven felülieknek. Szabad Egyetem, Szabadka. Telefon 024 554 600. 024 554 600.
0: Média támogató a Pannon RTV.
5: Társadalmi célú felhívást hallottak.

0: pörgesd fel a napod. Pannon Rádió. A hétköznapok ritmusa.
1: 1:45-kor egy alapanyaggal érkeztem az utolsó órában egy érdekességgel, mégpedig a spárgáról hoztam egy kis érdekességet, meg ötleteket, ugyanis áprilistól június elejéig tart a szezonja, hát sajnos rövid ideig, de érdemes minden pillanatot megragadni, hogy minél változatosabban el tudjátok készíteni, és bele tudjátok illeszteni a napi étkezésben, ugyanis az egyik legfinomabb, legkülönlegesebb és legsokoldalúbb tavaszi zöldség, és rengeteg módon található is biztos, meg fogyasztható is, és készülhet belőle, teszem azt, krémleves, vagy sütemény is egyébként, sőt, pizza feltétként is megállja a helyét, és mondhatni az egyik kedvenc zöldsége ennek az évszaknak. És ugye amellett, hogy rendkívül finom, egészséges is, alacsony a kalóriatartalma, úgyhogy a fogyókúrázóknak ez nagyon nagy barátja, és nagy mennyiségű E, C és K vitamin is található benne. Kiemelkedő tápanyag tartalma mellett viszont vasban, cinkben és kálciumban is gazdag. És hogy hogyan is készítsük el? Ugyan a frissen és legfinomabban elkészíthető tulajdonképpen, és egészséges, ahogy már említettem, számtalan módon el lehet készíteni, de talán az ízlésünkre van szabva, hogy ki és hogyan fogja ezt megtenni. Fogyaszthatjuk párolva, grillezve, de még pitékben és süteményekben is egy remek töltelékként tud szolgálni. Sőt, a spárgához nagyon illik a hollandi mártás, ez a klasszikus hollandi mártás, de kevés olívaolajjal, citrommal és sóval természetesen is pazar tud lenni. Talán egy némi kis aprócska gondot jelenthet a tisztítása, de egy-két konyhai trükkel és praktikával ez sem lehet annyira nagyon nagy akadálya számunkra, amit ne tudjunk átugorni. És hogy pár kis ötlettel is szolgáljak, lehet tejszínes csirkét spárgával készíteni, vagy spárgás sajtos császármorzsát, esetleg valamilyen különleges tésztát, ilyen citromos spárgás csirkés pennét vagy tésztát, a már említett kis risottóval, kis párolni meg lehet, sőt, itt még van spárgás pannakotta eperrel recept is, és ilyen zöld borsós pitét is lehet, de még spárgás muffint is találni az interneten, és ugye hát a nagyon-nagyon krémes, finom spárga krémleves, akár petrezselyem olajjal, és pirított jó kis roppanós békönnel a tetején. Hát remélem, hogy nagyon sokatoknak kedvet hoztam ahhoz, hogy ilyen jó kis finom ételeket elkészítsenek. Akár, ha már ma ebédre nem is, de vacsorára teszem azt, ha nem valamilyen nagyon kiadós vacsoráról van szó, akkor lehet spárgát készíteni mellé, vagy az elkövetkező napok egyikén, mert hogy vészesen közeleg a június, és már nem feltétlen biztos, hogy mindenhol kellőképp

mindenképpen kapható a spárga, úgyhogy amíg tehetitek, addig próbáljátok ki, ha nem próbáltátok eddig, ha pedig előszeretettel fogyasszátok, akkor már biztos megvan, hogy mibe szeretitek tenni, hogyan szeretitek készíteni, ízesíteni. Én amondó vagyok, hogy érdemes mindig kipróbálni valami újat, és utána meg lesz az eredménye, hogy ez jó, nem jó, próbáljátok ki, csináljátok máskor is, vagy inkább hagyjátok annyiban, vagy mind kellene változtatni. Nyilván, ha kipróbáljátok, akkor mindjárt rájöttök arra, hogy mi az, ami nem jó, vagy jó, vagy hogyan kell készíteni, mert nyilván opció az is, hogy elsőre nem feltétlen úgy fog sikerülni, ahogy azt szeretnénk. Ez is benne van a pakliban, de minél többet próbálkozunk, annál nagyobb lesz a végén a siker és a sikerélmény.

0: Reklám.
1: Egy otthonban, ahol mindenkinek saját képernyője, egyéni szokásai és ritmusa van, olyan kapcsolatra van szükség, amely akadás nélkül bírja a tempót. Az STK-ből Family csomagok, az ultragyors internet, a prémium tévézés és a korlátlan beszélgetések élményét ötvözik. Még több eszközhöz, még gazdagabb tartalomhoz, a közös pillanatokért. Egy csomag, egy megoldás, teljes összhang. STK-ből Family csomagok. www.stkble.tv.
2: Májusban és júniusban jön a családi élmények extrája. A Szent Erzsébet Mórahalmi gyógyfürdőben most minden családi jegy mellé egy gyerekjegyet adunk ajándékba, amit a következő alkalommal használhattok fel 3 és 18 éves kor között. Indítsátok nálunk a nyarat! Csobbanás, élmény, közös pillanatok Mórahalmon. További részletek erzsébetfürdő.mórahalom.hu. Szent Erzsébet Mórahalmi gyógyfürdő a családok szolgálatában.
3: Az Euromedic Szabadkán, a forrás, azaz az Izvorska utca 40-ben várja Önt. Laboratórium és szakorvosi vizsgálatok, ultrahang, modern diagnosztika és fizikai medicína egy helyen. Tapasztalt szakorvosok Szabadkáról és Belgrádból. Euromedic.
4: Programajánló.
5: Érdekelnek a legjobb programok? Böngész, tervez és fedezd fel a vidék kincseit. Városnézés, rendezvények, természetjárás, vízikalandok, helyi ízek és kiváló borok. Lesz rá a Hello Vajdaság honlapjára minden egy helyen, minden magyarul, minden határtalanul.
6: hellovajdaság.com
7: Média támogató a Pannon RTV.

0: Pannon Rádió Lifestyle magazinja. Pannon Presszó.
1: 13 óra 31 perc van, és az utolsó témával érkeztünk a mai presszóban, mégpedig a szemünk egészségének a megőrzése lesz a téma. Az egyik legfontosabb érzékszervünk a szem, mégis sokszor csak akkor foglalkozunk vele, amikor már probléma van. A képernyők előtt töltött hosszú órák, a nem megfelelő világítás és az egészségtelen életmód mindig ronthatják a látásunkat. Egy összefoglaló következik, amiben annak jártunk utána, hogyan őrizhetjük meg szemünk egészségét, és mik a leggyakrabban tapasztalt problémák a látásunkkal kapcsolatban. Korom Sarolta összefoglalóját hallhatjátok majd, ő pedig Nagy Lóránt optikust kérdezte, illetve dr. Kovács Ibolya szemorvos is hallható lesz az összefoglalóban.
2: Szemünk egészségének megőrzése kulcsfontosságú ahhoz, hogy látásunk hosszú távon is éles maradjon. A legfontosabb lépések a kiegyensúlyozott tápanyagdús étkezés, a rendszeres szemvizsgálat, a védőszemüveg használata, a képernyőidő csökkentése, valamint a dohányzás kerülése. Ennek ellenére előfordulhat, hogy valamilyen látásbeli problémát észlelünk, de mik azok a tünetek, amivel már érdemes szakemberhez fordulni?
3: Leggyakrabban ugye az éles látás hiányával, nem látnak élesen, nem ismerik fel az embereket az utcán, valamint az olvasás nehezebben megy nekik, és most már kezd rövid lenni a kezük, túl messzire kell tartani az olvasnivalót, olyankor szoktak leggyakrabban jönni.
2: Melyik az a korosztály, aki leginkább ellátogat ide önökhöz, inkább még az idős korosztály, akinek szüksége van szemüvegre, vagy így az elmúlt időszakban akár a fiatalok is megtapasztalták ezt, hogy probléma van a látásukkal?
3: Fiatalok is sokan jönnek, de egyébként ott a 40 éves kor után kezdenek, ugye akkor válik szükségessé az olvasószemüveg, úgyhogy ők a leggyakoribb kuncsaftok.
2: Mik azok a problémák, amikkel optikushoz érdemes fordulnunk? Mit tapasztalhatunk meg saját magunkon?
3: Hát ugye, mint említettem, hogy nem látunk élesen, sokat hunyorgunk, fárad a szem, nagyjából ezek.
2: Milyen dioptriák elérhetőek önöknél, melyiket szokták leginkább alkalmazni, mitől függ, hogy kinek milyenre van szüksége?
3: Mindenféle dioptriát ugye el tudunk készíteni, különböző látás problémák vannak, van ugye a miópia, hipertrópia, asztigmatizmus, mind a három más dioptriát követel, ugye a pluszos, minuszos és a cilinderes dioptriák, mindegyiket be is tudjuk mérni, és el is tudjuk készíteni a szemüveget.
2: Ma már nem csak a szemüvegek jelentenek megoldást a látásjavításra, a kontaktlencsék is egyre népszerűbbek, és számos típus közül választhatnak azok, akik ezt az alternatívát részesítik előnyben.
3: Kontaktlencsét azt leggyakrabban a sportoláshoz szokták használni, vagy aki nagyon nem szereti a szemüveget, ők inkább ezt preferálják, valamint nagyobb dioptriánál érdemes a kontaktlencsét kipróbálni, sokkal kisebb a torzítása ilyen nagy dioptriánál, kényelmesebb tud lenni, akár mint egy szemüveg.
2: Én teljesen laikusként kérdezem, hogy a kontaktlencsét azt minden este ki kell vennünk, és minden reggel berakni, hogyan működik ez egyáltalán?
3: Hát léteznek olyan kontaktlencsék, amiket több napig is lehet hordani, igazából nem ajánlott, én legalábbis nem ajánlom, a legcélszerűbb reggel betenni és este kivenni.
2: Hogyan érdemes tisztán tartani, jól tartani akár a szemüvegünket, akár a kontaktlencsénket?
3: Hát a szemüvegnél az első szabály, hogy szárazon nem szabad törölni, tehát legalább kézmeleg víz folyékony szappan, vagy ablaktisztító folyadékkal is lehet tisztítani. A kontaktlencsékhez pedig van külön erre való folyadék, ami a tisztításra van.
2: Milyen gyakran érdemes vizsgáltatni a látásunkat akkor, ha már akár szemüveget, akár kontaktlencsét hordunk, tehát milyen gyakran van szükség ellenőrzésre?
3: Évente egyszer mindenféleképpen ajánlott gyerekeknek sűrűbben, ők akár fél évente is, vagy még sűrűbben, ott ahogy az orvos is ajánlja.
2: A digitális eszközök szinte észrevétlenül váltak mindennapjaink részévé, dolgozunk, tanulunk és pihenünk is a képernyők előtt. A szakértők azonban figyelmeztetnek, a tartós monitor és telefonhasználat komoly igénybevételt jelent a szem számára, amely hosszú távon kellemetlen panaszokhoz és látásromláshoz is vezethet.
4: Aki képernyő előtt ül, az ritkán pislog, mert nagyon oda kell figyelnie a szövegre, a képernyőre, és ebből kifolyólag kipárolog a könny a szem felületéről, és könnyebben megtapadnak a baktériumok rajta, kellemetlen száraz szemérzéket ad, érzetet, úgyhogy ilyenkor mindenkinek műkönnyet ajánlunk. Ma már minden műkönny konzerválószer nélküli, úgyhogy nem kell kihangsúlyozni, hogy konzerválószer nélkülit vegyenek, mert mindegyik, és rengetegféle fajta van, egy-egy cégnek több fajta is van, úgyhogy csak csöpögtetni.
5: Mik azok a látás problémák, amikkel leginkább felkeresik az orvosokat a páciensek manapság?
4: Hát gyerekek természetesen szisztematikus vizsgálaton, akiket kiszűrnek, azokat részletesen megnézzük, meghatározzuk a szemüvegeket. A felnőtteknél fiatalkorban rövidlátás elég gyakori, idősebb korban 40 év fölött jönnek azok, akik kezdenek közelre nem látni, és meglepően nagyon sok szürke hályog van az utóbbi időben, és egyre fiatalabb korosztálynál jelentkezik. És a másik, ami szintén nagyon gyakori, az is kezd korábban jelentkezni, a sárga folt degeneráció, amit tulajdonképpen a táplálkozás kárára ítéljük meg, hogy a táplálkozás hiányos, nincs elég lutein, nincs zeaxantin és a többi vitamin a táplálékunkban.
2: A szürkehályog napjainkban az egyik leggyakrabban előforduló szembetegség, különösen az idősebb korosztály körében. Jó hír azonban, hogy a modern orvostudománynak köszönhetően ma már egy rutin műtéttel hatékonyan kezelhető, és a látás jelentős mértékben helyreállítható.
4: A szürkehályog az műtétileg megoldható. Ma már ultrahanggal dolgoznak a betegek, mindig azt mondják, hogy lézerrel csinálták a műtétet, nem, ultrahanggal dolgozunk, hanem arról van szó, hogy ma már korábban meg lehet műteni. Régen más technikával dolgoztak, és akkor meg kellett várni, hogy a szürkehályok teljes egészében megérjen, ma viszont nem kell ezt megvárni, hanem lehet sokkal előbb. Van különféle műlencse, amit beültetnek az eltávolított lencsemasszák helyére, és ugye a betegek mondják, hogy itt ennyibe kerül, ott annyiba kerül. Nagyon nem mindegy, hogy milyen lencsét építenek be. Van egyszerű lencse, ami csak távolra a tökéletes látást, annak arra kell még olvasó szemüveg. Van egy olyan közepes fajta lencse, ami elasztikus, és lehetővé teszi a jó távoli látást, és egy olyan középtávolságra való látást. Itt is szükség van egy pici kis olvasó szemüvegre. A legmodernebb, legdrágább, ezek a multifokális lencsék, amiket beépítenek, ezek tökéletes látást biztosítanak távolra, középtávolságra és közelre is egyaránt.
2: A látás problémák a gyermekeket sem kerülik el, ám ezek felismerése gyakran nem egyszerű. Éppen ezért kiemelten fontos a szülők odafigyelése és a rendszeres szűrővizsgálatok, hiszen a korán felismert problémák sokkal hatékonyabban kezelhetők.
4: Nagyon sokszor a szülők nem veszik észre, mert ha az egyik szemére tökéletesen lát, a másikra nem, akkor nem tudatosult bennük. Ha bandzsal a gyerek, azt egyértelműen észreveszik, és akkor szaladnak is. A legfontosabb a szisztematikus vizsgálat. És az, amikor iskoláskor előtt csinálják a szisztematikus vizsgálatot, az már késő. Tulajdonképpen már legkésőbb 3 éves korban ki kell szűrni azokat a gyerekeket, akiknek szükségük van szemüvegre, vagy bármilyen kezelésre, bandzsaloknál egyértelmű, sokszor műtét is kell, és a gyerekekkel nagyon nehéz kontaktust teremteni, de azért általában sikerül, és olyankor mindig kötelezően tág szemvagára kell meghatározni a szemüvegen. Nagyon sok szülő az állami intézményből átjött hozzám, hogy hát, ha itt nem kell tágítani a szemvagarat. Hát ebbe a korba kötelezően tágítani kell, és csak úgy meghatározni a szemüveget.
2: Az üzenet tehát egyértelmű, figyeljünk oda szemünk jelzéseire, tartsunk rendszeres szüneteket a képernyő előtt töltött idő során, és ne hanyagoljuk el a szűrővizsgálatokat sem. A jó látás ugyanis nem magától értetődő, hanem tudatos odafigyelést igényel.

0: Légy rádióaktív. Írj nekünk a 063 621 605-re. Pannon Rádió. A te hangod.
1: És elérkeztünk a mai műsor végéhez. Hamarosan szólni fog a szerkesztők választása, az Editor's Choice. Aztán pedig a Magyar Kedvencek szünet nélkül műsor lesz hallható. Itt a 91.5-ön és 16 órától híradóval jelentkezünk. Azt követően pedig érkezik Boros Alán, jól megszokottan a Csillaghullással, teljesíti a zenei kéréseiteket, aztán pedig este 2000-es évek slágerei és a zenei válogatás lesz reggel 6-ig, amikor is nagyon nagy szeretettel várunk titeket majd Anettel a reggeliben. Hát az első csajos reggeli lesz szerintem hosszú idő után, úgyhogy várunk majd nagy szeretettel titeket, utána pedig Melissa lesz majd itt a Presszóban 10 és 14 óra között, úgyhogy tartsatok velünk akkor is, meg addig is. Szép délután mindenkinek, sziasztok!

0: Reklám.
1: Elbrákó. Műszaki cikkek széles választéka a Szabadkán. Új hűtő, mosógép vagy televízió. Klímát, konyhagépet, elektromos rollert vagy kerékpárt keres. Nálunk minden megtalál egy helyen. Gyorsan, egyszerűen, megbízhatóan. Ráadásul most még könnyebb vásárolni. Akár 24 havi kamatmentes részletre is hazaviheti a kedvenceit azonnal az üzletből. Látogasson el hozzánk Szabadkán a Rádics Fivérek utca 43-as szám alatt. Elbrákó, gyere el, vásárolj, spórolj!
2: A Szabadkai Medigroup Központ új szakemberrel erősít. Szakmai csapatunkhoz dr. Góli Andor is csatlakozott. Dr. Góli több mint 12 éves szülészeti és nőgyógyászati tapasztalattal rendelkezik, és átfogó ellátást nyújt. A megelőző és diagnosztikai vizsgálatoktól egészen a minimálisan invazív beavatkozásokig. Ultrahangos diagnosztika szülészetben és nőgyógyászatban, rákmegelőzés és korai felismerés, minimálisan invazív laparoszkópos és hiszteroszkópos eljárások. Küldetése egyszerű. Biztonságot, bizalmat és támogatást nyújtani minden nőnek. Az első vizsgálattól a legösszetettebb beavatkozásokig. 024 55 50 25. Medigroup Központ, Szabadka, ahol az egészség a legfontosabb. 024 55 50 25.
3: Önnek fontos a biztonság? Ha igen, forduljon a Bata műszaki állomáshoz Oromhegyesen, ahol mindenfajta gépjárműre végezzük a műszaki vizsgát. Nálunk mindent egy helyen el tud intézni, és még a rendőrségre sem kell bemenni a papírokkal. A vulkanizáló műhelyünkbe biztosítjuk gumijainak javítását, szerelését, valamint tudunk végezni mindenfajta gépjárműre futómű beállítást, optikát. Várjuk jelentkezését a 063 653 552-es telefonszámon. Bata műszaki állomás.
4: 14 óra van.
5: A pontos időjelzés támogatója a Szabadkai Címgáz.
6: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
5: Önökkel, önökért, Címgáz.
7: Hírek.
8: Jó napot kívánok, a hírszerkesztő Becker Róbert. Kinevezték az új magyar kormány minisztereit. A Tisza kormánynak 16 tárcavezetője van. Az országgyűlés délután 4 órakor tartja az ülését, amelynek kezdetén ismerhetik a köztársasági elnök átiratát a miniszterek kinevezéséről. Magyar Péter miniszterelnök felszólalásában bemutatja a tárcavezetőket, akik ezután esküt tesznek. Az új magyar kormány megbízatása éjfélkor lép életbe. 3,3%-ra emelkedett az éves infláció áprilisban Szerbiában. A Köztársasági Statisztikai Intézet szerint az éves ráta a márciusi 2,8%-ról 3,3%-ra nőtt. Havi szinten is drágulás látható, a fogyasztói árak átlagosan 0,8%-kal emelkedtek. A legnagyobb áremelkedés a ruházati cikkeknél, a szállításnál és az élelmiszereknél volt tapasztalható. Növekedés volt többek között az éttermek és szállodák, az egészségügy, valamint a lakhatási költségek területén. Is. Ezzel szemben csökkenés érzékelhető a kozmetikai termékeknél, a háztartási bútoroknál és a lakberendezési cikkeknél. A mezőgazdasági termelői áraknál például éves szinten 1,6%-os csökkenés mutatnak az adatok. Egyre kevesebb a hivatásos közös képviselő Szerbiában. A lakóközösségek többsége ugyanis inkább saját szomszédjaira bízza az épületek karbantartását, irányítását. A Szerbiai Gazdasági Kamara legfrissebb adatai szerint a hivatásos ingatlankezelői szakma válságba jutott, és az elmúlt 9 évben kiadott közös képviselői engedélyek csak nem egyharmadát bevonták. A program sikertelenségének oka a bizalomhiány és az alacsony bérezés, áll nyilatkozta Mirjana Kovacevic a Szerbiai RTV-nek. A kamara képviselője kiemelte, hogy egy hivatásos közös képviselő szolgáltatása lakásonként mindössze 400-700 dinárba kerül havonta. Ahhoz, hogy egy szakember 70 ezer dináros fizetést vihessen haza a hónap végén, legalább 8-9 épületet kell egyszerre kezelnie. Sokan úgy tartják, hogy ez az összeg nem arányos a rengeteg munkával és a felelősséggel. Krasznahorkai László kapta az Artisius irodalmi nagydíjat. A Nobel-díjas író a Magyar Nemzet Biztonsága című regényéért, valamint teljes életművéért vehette át a rangos kitüntetést a budapesti Magyar Zeneházában tartott ünnepségen. A fődíjas mellett Tóth László, Kornis Mihály, Soltész Márton és Kenyeres Zoltán részesült elismerésben 4 különböző kategóriában. Krasznahorkai László a kortos magyar és nemzetközi irodalom egyik legjelentősebb alkotója. Műveit világszerte olvassák és fordítják, pályáját az 1985-ben megjelent Sátántangó című regény indította el. Írásművészetét a hosszú áradó mondatok, a sűrű filozófikus látásmód és a világ végi apokaliptikus hangulatok jellemzik. Műveiben gyakran az emberi lét kiszolgáltatottságát, a történelem és a személyes sors összefonódását vizsgálja. Ma este Estaltól a 70. Eurovíziós Dalfesztivál, a világ Bécsre figyel, a Wiener Stadthalle színpadán 15 ország méri össze tudását az első elődöntőben, közülük 10 juthatnak tovább a szombati döntőbe. A rendezés jogát tavaly J.J. Wasted Love című győztes dala nyerte el Ausztriának, így Bécs harmadszor szervezhette meg a Dalfesztivált. Annak ellenére, hogy ünnepi 70. évforduló van szó, ez a legalacsonyabb létszámú verseny az elődöntős rendszer 2004-es bevezetés óta. Idén összesen 35 ország vesz részt a dalversenyen, ami 2-vel kevesebb a tavalyi évhez képest. Szerbia ma este lép színpadra, az országot a Lavina nevet viselő formáció képviseli a Cry Mene című dallal. Magyarország 2019 óta nem vesz részt az Eurovízión.
3: Sport.
8: Szerződést hosszabbítan a Liverpool FC Szoboszlai Dominikkal. A csapat egyik szurkolói oldala, az Anfield Watch szerint egyértelmű jelei vannak, hogyan áll a klub vezetősége. A Ryan Gravenberch, Szoboszlai Dominik, Alexis McAllister középpályás trió hosszú távú jövőjéhez. Gravenberch már megkötötték a 2032-ig szóló szerződést, Szoboszlai Dominikkal pedig jelenleg folynak a tárgyalások a 2028-ban lejáró szerződése meghosszabbításáról. Ellenben a világbajnok McAllisterrel úgy néz ki, hogy a továbbiakban nem számol a klub vezetősége, ugyanis az egyeztetések továbbra sem kezdődtek meg, azonban 2 év múlva neki is lejár a jelenlegi megállapodása.
3: Időjárás.
8: Szabadkán és környékén jelenleg 18 fokot mérnek, a továbbiakban is változékony idő lesz, felhős és napos időszakok váltják egymást Vajdaságban. Helyenként záporra és zivatarra is számíthatunk, szerdán némileg felszakadozik a felhőzet, és a meteorológusok előrejelzése szerint már biztosan nem lesz szükségünk esernyőre. A hőmérséklet csúcsértéke visszaesik, 16 fokot jósolnak.
0: Itt a Pannorádió.
3: Reklám.
4: A szabadkai Perfect Vision szemészeti központban a lézeres dioptria csökkentést 12 részletre is fizetheti. Foglaljon időpontot a 060 55 75 754-es telefonszámon, vagy személyesen a Zentai út 3-as szám alatt a szabadkai Kutyászdrávja poliklinikán. 060 55 75 754.
7: A hely, ahová belépsz és tudod, hogy jó helyen vagy.
9: Fontana Premium, az exkluzív csempecentrum.
7: Luxust sugárzó csempék, szaniterek, tökéletes enteriőrök.
9: Fordulj hozzánk bizalommal, segítünk megalkotni álmaid fürdőszobáját.
7: Fontana Premium, Szabadka, Belgrádi út 137. Parkolás az udvarban. Válaszd a prémiumot, válaszd a Fontanát.
10: Fedezd fel az új kedvenc dalod!
11: Editor's Choice.
10: A Pannon Rádió szerkesztőinek ajánlása a dolgos hétköznapokhoz.

Editor's Choice, a szerkesztők választása. Minden hétköznap 14-től 15 óráig a Pannon Rádióban.

0: no más penas. Hoy renazco, hoy soy nueva.
1: Brilliance dallamok, személyes hangvétel. A Pannonrádió szerkesztőinek ajánlása a dolgos hétköznapokhoz. Editor's Choice, a szerkesztők választása.

0: Reklám.
1: Keramika Jovárovics. Stílus, minőség és óriási választék csempékből és fürdőszoba berendezésekből. Külföldi vásárlóink az adót is visszaigényelhetik. Otthona a legjobbat érdemli. keramikajovanovic.rs.
2: Önnek is van takargatni valója?
3: A Ciráda Ponyva kreatív csapata megoldja.
2: Bármilyen van, befedjük.
3: Új ponyván kívül Szerbiában kizárólag nálunk vásárolhat használt, kiváló minőségű ponyvát féláron.
2: Szolgáltatásaink: teraszok és gazdaságépületek térjesítése, takaró és védőponyvák, sátrak, pavilonok, csólakhajóponyvák, árnyékolók, utánfutó, teherautóponyvák és még sok más.
4: Bővebb információ
3: a 063 18 88 971-es telefonszámon.
2: Ciráda Ponyva. Minőség, megbízhatóság, rugalmasság.
3: 063 18 88 971.
5: A reklámot támogatta az Adai Agropark Kft.
6: Fáj a foga? Hiányos a mosolya?
7: Forduljon hozzánk bizalommal. Segítünk. Nordend. 3D fogászati röntgen, diagnosztika és teljes körű fogászati ellátás egy helyen. Hétköznapokon 8 és 20 óra között, szombaton pedig 8 és 14 óra között várjuk pácienseinket.
6: Időpont foglalása a 024 561 112-es telefonszámon.
7: Mosolyt varázsolunk. Nordent, Szabadka. 024 561 112. www.nordent.rs.
2: Ciráda Ponyva. Minőség, megbízhatóság, rugalmasság. 063 18 88 971. 063 18 88 971.
5: A reklámot támogatta az Adai Agropark Kft.
8: Ma mi főzünk helyetted, Reneszánsz étterem. Rendelj, ha megkívánod, mi házhoz hozzuk kívánságod. 024-555-001. Reneszánsz, Szabadka, 024-555-001.
5: Kedvenceink neked. Editor's Choice a Panorádióban.

0: Műsorajánló.
1: Csillaghullás a könnyű zene egén. Kívánságműsor a Pannon Rádióban. Minden hétköznap délután 4-től 8 óráig. A legnagyobb kedvencek, zenei aktualitások, érdekességek, minden egy helyen. Ha hármat nem is, de egyet bátran kívánhatsz. Csillaghullás az FM 91,5-ön Boros Alennel.
2: Kedvenceink neked. Editor's Choice a Pannon Rádióban.

0: Reklám.
1: Tudod, mitől lesz igazán emlékezetes az idei május? A Szabadkai Magnotron születésnapi akciójától. Egész hónapban kivételes ajánlatok és kihagyhatatlan kedvezmények várnak. És hogy mi mindenre? Háztartási gépekre, tévékre, klímákra, elektromos motorokra és még sok minden másra. Ráadásul a kiszemelt termékeket akár 36 hónapos kamatmentes részletfizetéssel is hazaviheted. Ne maradj le az ünnepi akciókról. Májusban irány a Magnotron. Látogass el üzleteinkbe, vagy vásárolj online a www.magnotron.rs oldalon. Magnotron. Minőség, jó ár.
2: Agromax mezőgazdasági bolt Palicson és Szabadkán is. Várjuk Önt üzleteinkben, ahol külföldi és hazai vetőmagok széles választékát kínáljuk. Minden egy helyen, hobbi kertészeknek és profi termelőknek. Műtrágya, állati takarmányok, vegyszerek és kertészeti felszerelések. Folyamatosan bővülő kínálat, újdonságok, szezonális ajánlatok. Rendeljen webshopunkból www.agromaxshop.rs. Telefon 024 602 850. Agromax. 024 602 850.
3: Vezetsz, dolgozol, új állást tervezel? Az Dramamed ND minden kategóriájú járművezetőnek, dolgozónak, munkavállalónak rendelkezésére áll. Orvosi vizsgálatot és elsősegély oktatást végzünk. Gyorsan, megbízhatóan, sorban állás nélkül. Munkanapokon megtalálsz bennünket a Tito Marshall Sugár út 13-as szám alatt Szabadkán. Vezess okosan, dolgozz biztonságosan. Vizsgáltasd ki magad az Dramamed ND-nél. 069 388 0815 vagy 024 455 51 55.
4: Bomax építőanyagáruház és fürdőszobaszalon Szabadkán. Az ötlettől a tetőig. Találjon meg mindent egy helyen a Bomaxnál. Építsen, szépítsen nálunk. Edward Kardely 13-a Szabadka.
5: Bomax.
6: Kedvenceink neked. Editor's Choice a Panorádióban.

0: Reklám.
1: Az Euromedic Szabadkán, a forrás, azaz az Izvarska utca 40-ben várja Önt. Laboratórium és szakorvosi vizsgálatok, ultrahang, modern diagnosztika és fizikai medicína egy helyen. Tapasztalt szakorvosok Szabadkáról és Belgrádból. Euromedic.
2: Van, amikor nem a hangerőt tekered fel, hanem a fényt állítod be. Dekoratív lámpák a legnagyobb választékban, amelyek nem csak fényt adnak, hanem élményt is. Lecrebia, fény, ahogy te szereted. www.lecrebia.rs.
3: Önnek fontos a biztonság? Ha igen, forduljon a Bata műszaki állomáshoz Oromhegyesen, ahol mindenfajta gépjárműre végezzük a műszaki vizsgát. Nálunk mindent egy helyen el tud intézni, és még a rendőrségre sem kell bemenni a papírokkal. A vulkanizáló műhelyünkbe biztosítjuk gumijainak javítását, szerelését, valamint tudunk végezni mindenfajta gépjárműre futómű beállítást, optikát. Várjuk jelentkezését a 063 653 552-es telefonszámon. Bata műszaki állomás.
4: 15 óra van.
5: A pontos időjelzés támogatója a Szabadkai Címgáz.
6: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
5: Önökkel, önökért, Címgáz.
4: Hírek.
7: Jó napot kívánok, a hírszerkesztő Becker Róbert. Kinevezték az új magyar kormány minisztereit. A Tisza kormánynak 16 tárcavezetője van. Az országgyűlés délután 4-kor tartja az ülését, amelynek kezdetén ismerhetik a köztársasági elnök átiratát a miniszterek kinevezéséről. Magyar Péter miniszterelnök felszólalásában bemutatja a tárcavezetőket, akik ezután esküt tesznek. Az új magyar kormány megbízatása éjfélkor lép életbe. A 4 választási törvény módosítása hozzájárulhat a választási folyamat iránti bizalom visszaállításához Szerbiában, hangsúlyozta Snežana Paunović. A módosításról ma kezdett el tárgyalni a köztársasági képviselőház. A közigazgatási és önkormányzati miniszter szerint mindez növelheti az átláthatóságot és az egyértelmű szabályokat. A miniszter a szerbiai RTV-nek nyilatkozva elmondta, a változtatások parlamenti kezdeményezésből születtek, teljes mértékben összhangban vannak az EBSZ demokratikus intézmények és emberi jogok hivatalának ajánlásaival. Ezeket Szerbia komolyan veszítette hozzá. A tervek szerint a választási bizottságok tagjai kötelező képzésen vennének részt, és 3 évre szóló tanúsítványt kapnának. Emellett egy választópolgár több jelölt listát is támogathatna, de az aláírások hitelesítése továbbra is hivatalos úton történne. Megugrottak az olajárak az iráni-amerikai tárgyalások kudarca után. A nyersolaj ára mintegy 5%-kal emelkedett, a júniusi szállítású amerikai WTI olaj ára 5,15%-kal emelkedett és 100,32 dollárra nőtt hordonként. A nemzetközi irányadó Brent olaj ára 4,57%-kal drágult, 105,92 dollárra hordonként. A piacokat elsősorban a közel-keleti feszültségek eszkalálódása rázta meg, miután Donald Trump amerikai elnök elutasította Irán válaszát a békejavaslatokra. A befektetők tartanak attól, hogy a helyzet tovább romolhat. 3,3%-ra emelkedett az éves infláció áprilisban Szerbiában. A Köztársasági Statisztikai Intézet szerint az éves ráta a márciusi 2,8%-ról 3,3%-ra nőtt. Havi szinten is drágulást látható, a fogyasztói árak átlagosan 0,8%-kal emelkedtek. A legnagyobb áremelkedés a ruházati cikkeknél, a szállításnál és az élelmiszereknél volt tapasztalható. Növekedés volt többek között az éttermek és szállodák, az egészségügy, valamint a lakhatási költségek területén. Ezzel szemben csökkenés érzékelhető a kozmetikai termékeknél, a háztartási bútoroknál és a lakberendezési cikkeknél. A mezőgazdasági termelői áraknál például éves szinten 1,6%-os csökkenés mutatnak az adatok. Egyre kevesebb a hivatásos közös képviselő Szerbiában. A lakóközösségek többsége ugyanis inkább saját szomszédjaira bízza az épületek karbantartását, irányítását. A Szerbiai Gazdasági Kamara legfrissebb adatai szerint a hivatásos ingatlankezelői szakma válságban van, és az elmúlt 9 évben kiadott közös képviselői engedélyek csaknem egyharmadát bevonták. A program sikertelenségének oka a bizalomhiány és az alacsony bérezés, nyilatkozta Mirjana Kovácsevic a szerbiai RTV-nek. A kamara képviselője kiemelte, egy hivatásos közös képviselő szolgáltatása lakosonként mindössze 400-700 dinárba kerül havonta. Ahhoz, hogy egy szakember 70 ezer dináros fizetést vihessen haza a hónap végén, legalább 8-9 épületet kell egyszerre kezelnie, sokan úgy tartják, hogy ez az összeg nem arányos a rengeteg munkával és felelősséggel. Ma este elstartol a 70. Eurovíziós Dalfesztivál, a világ Bécsre figyel. A Wiener Stadthalle színpadán 15 ország mérő össze tudását az első elődöntőben, közülük 10 juthatnak tovább a szombati döntőbe. A rendezés jogát tavaly J.J. Wasted Love című győztes dala nyerte el Ausztriának, így Bécs harmadszor szervezhette meg a Dalfesztivált. Annak ellenére, hogy ünnepi 70. évfordulóról van szó, ez a legalacsonyabb létszámú verseny az elődöntős rendszer 2004-es bevezetése óta. Idén összesen 35 ország vesz részt a dalversenyen, ami kettővel kevesebb a tavalyi évhez képest. Szerbia ma este lép színpadra, az országot a Lavina nevet viselő formáció képviselője a Cry Menet című dallal. Magyarország 2019 óta nem vesz részt az Eurovízión.
4: Időjárás.
7: A továbbiakban is változékony idő lesz, felhős és napos időszakok váltják egymást, Vajdaságban helyenként záporra és zivatarra is számíthatunk. Szerdán némileg felszakadozik a felhőzet, és a meteorológusok előrejelzése szerint már biztosan nem lesz szükségünk esőre. A hőmérséklet csúcsértéke visszaesik, 16 fokot jósolnak holnapra.
0: Készen állsz?
8: Oh, yeah!
0: Jön egy egész óra tele jobbnál jobb magyar kedvencekkel, megszakítás nélkül, itt a 91.5 Pannon Rádióban.
8: No, no, no.

az elmúlt évtizedek legnagyobb magyar kedvencei megszakítás nélkül minden hétköznap 15 és 16 óra között a 91.5 Pannon Rádióban.

0: Reklám.
1: Légy te is egy lendületes csapat tagja. Tanulj a Szabadkai Műszaki Szakfőiskolán, és szerezz mérnöki oklevelet. Bővebb információért keresd fel honlapunkat, vagy Facebook és Instagram oldalunkat. Válaszd a biztos jövőt, válaszd a gyakorlati tudást.
2: Társadalmi célú felhívás.
3: Vackor ősszel magyar iskolába indul. Csatlakozzatok hozzá, hogy minél több osztálytársa legyen.
4: Az anyanyelven folyó tanulás egy életre szóló befektetés. A családnak és az iskolai oktatásnak egyaránt rendkívül fontos szerepe van az anyanyelv megszerettetésében. Az anyanyelven való írás és olvasás minden tanulás alapja. Hogy miért?
5: Miért?
4: Azért, mert anyanyelven a legegyszerűbb az egyre bővülő ismeretek megértése. Mert a kisiskolás anyanyelvén gyorsabban, hatékonyabban tanul, és a tanultak könnyebben bevésülnek az emlékezetébe, mert általa a magyar kultúra és közösség része lesz, és identitástudata is fejlődik.
3: A Magyar Nemzeti Tanács Vackora programjának elemei, beiskolázási tanszercsomag, iskolabusz és napközis program és a Szülőföldön Magyarul című programtámogatás, az általános iskolát követően az egyetem befejezéséig különféle továbbtanulásra ösztönző programok és támogatások.
4: Írassa gyermekét magyar osztályba.
6: A Magyar Nemzeti Tanács programja megvalósul Magyarország kormányának támogatásával.
3: Magyarságunk érték, őrizzük meg!
7: Készült a Magyar Nemzeti Tanács megbízásából.
2: Társadalmi célú felhívást hallottak. 16 óra van.
8: A pontos időjelzés támogatója a Szabadkai Címgáz.
9: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
8: Önökkel, önökért, Címgáz.
2: Híradó.
10: Jó napot kívánok, a mikrofonnál a hírszerkesztő Becker Róbert, a híradó főbb témái. Ezekben a percekben teszi le az esküt az új magyar kormány. Rendes tavaszi ülésszak harmadik ülésének napirendjéről vitáztak a szerbiai köztársasági képviselők, és 3,3%-ra emelkedett az éves infláció áprilisban. Hivatalosan is kinevezték az új magyar kormány minisztereit. Délután 13:30-kor érkezett meg a Sándor palotába Magyar Péter miniszterelnök, ahol Súlyog Tamás köztársasági elnökkel folytatott egyeztetést követően ünnepélyes keretek között került sor az új miniszterek kinevezésére. Az esemény himnusszal vette kezdetét, majd az államfő átadta a kinevezési okiratokat a kabinet tagjainak. Az ünnepség végén a szózat is felcsendült. A Tisza kormányban 16 miniszter kapott helyet, a kinevezéseket megelőzően a miniszterjelöltek parlamenti bizottsági meghallgatásokon vettek részt, ahol az illetékes szakbizottságok vitatták meg programjukat és elképzeléseiket. A testületek ezt követően nyílt szavazással döntöttek arról, támogatják-e a kinevezést. Ezeken a percekben a Tisza miniszterei, országgyűlési képviselői és Magyar Péter miniszterelnök ismét a parlamentben vannak, ahol megkezdődött az országgyűlés plenáris ülése. A házbizottság napirend javaslata szerint elsőként ismertetik a köztársasági elnök átiratát a miniszterek kinevezéséről, majd Magyar Péter hivatalosan is bemutatja a kabinetjének tagjait. A kormány tagjai ezt követően esküt tesznek a parlamentben, amellyel hivatalosan is megkezdhetik munkájukat. Az eskütétellel egy időben lezárul Orbán Viktor 5. kormányának megbízatása, és kezdetét veszi az új kabinet működése. A rendes tavaszi ülésszak harmadik ülésének napirendjéről vitáztak napközben a szerbiai köztársasági képviselők, amelyre eredetileg 4 választási törvény módosítását javasolták. A napirend bővítésére vonatkozó javaslatok megvitatása során elfogadták, hogy a programba bekerüljön a nemzetközi parlamenti intézményekbe delegált állandó parlamenti delegációk összetételéről szóló határozati javaslat módosítása, valamint a parlament bizottsági tagjainak megválasztásáról szóló határozati javaslat módosítása. A nemzetközi delegációk összetételére vonatkozó módosítást Ana Brnabics házelnök terjesztette elő az ellenzék javaslata alapján. Az ellenzék azonban végül nem szavazta meg a saját javaslatát, az csak a kormánykoalíció támogatta. A harmadik rendes tavaszi ülésszak eredeti napirendjén 4 pont szerepelt, az elnökválasztásról, a parlamenti képviselők választásáról, a helyhatósági választásokról, valamint az alkotmánybíróságról szóló törvények módosítási javaslatai, amelyeket Miroslav Petrašinović, a szerb haladó párt képviselője nyújtott be. 6 nyugat-balkáni ország, köztük Szerbia több mint 700 millió eurót veszíthet el az Európai Unió nyugat-balkára vonatkozó növekedési tervéből, ha június 30-áig nem teljesítik a támogatások lehívásához szükséges reformfeltételeket, írja a Jutarnyi List horvát napilap. Szerbia, Albánia, Bosznia-Hercegovina, Észak-Macedónia, Koszovó és Montenegro összesen 710,8 millió euró elvesztését kockáztatja. Albánia, Montenegro és Észak-Macedónia eddig a legsikeresebb a pénzek lehívásában. Szerbia újabb kifizetéseiről az Európai Bizottság még vizsgálja, teljesültek-e a szükséges feltételek. Szerbia legkevesebb 108,7 millió euró, de akár 135,8 millió euró támogatástól eshet el. Az Európai Bizottság arra figyelmeztetett, hogy a kifizetés a vállalt reformok teljesítésétől függ. A feltételek között szerepel a közigazgatási reformok végrehajtása, a jogállamiság tiszteletben tartása és az uniós források felhasználásának ellenőrzése. 3,3%-ra emelkedett az éves infláció áprilisban Szerbiában. A Köztársasági Statisztikai Intézet szerint az éves ráta a márciusi 2,8%-ról 3,3%-ra nőtt. A havi szinten is drágulás látható, a fogyasztói árak átlagosan 0,8%-kal emelkedtek. Legnagyobb áremelkedés a ruházati cikkeknél, a szállításnál és az élelmiszereknél tapasztalható. Növekedés volt többek között az éttermek, a szállodák, az egészségügy, valamint a lakhatási költségek területén is. Ezzel szemben csökkenés érzékel a kozmetikai termékeknél, háztartási bútoroknál és a lakberendezési cikkeknél. A mezőgazdasági termelői áraknál például éves szinten 1,6%-os csökkenés mutatnak az adatok. Egyre kevesebb a hivatásos közös képviselő Szerbiában, a lakóközösségek többsége ugyanis inkább saját szomszédjaira bízza az épületek karbantartását, irányítását. A Szerbiai Gazdasági Kamara legfrissebb adatai szerint a hivatásos ingatlankezelői szakma válságban van. Az elmúlt 9 évben kiadott közös képviselői engedélyek csaknem egyharmadát bevonták. A program sikertelenségének oka a bizalomhiány és az alacsony bérezés, nyilatkozta Mirjana Kovácsevics a Szerbiai RTV-nek. A kamara képviselője kiemel, hogy egy hivatásos közös képviselő szolgáltatása lakásonként mindössze 400-700 dinárba kerül havonta. Ahhoz, hogy egy szakember 70 ezer dináros fizetést vihessen haza a hónap végén, legalább 8-9 épületet kell egyszerre kezelnie. Sokan úgy tartják, hogy ez az összeg nem arányos a munkával és a felelősséggel. A mesterséges intelligencia és a média jövőjének kapcsolatáról tárgyaltak az AI Media 2026 konferencián, amit Újvidéken szerveztek. A rendezvényen vezetői, szakértők, kutatók, döntéshozók és média szereplők vitatták meg, miként alakítja át a mesterséges intelligencia az információgyártást, a hírfogyasztást és a digitális médiateret. A konferencián jelen volt Juhász Bálint, a tartományi képviselőház elnöke is. Mint elmondta, az új technológiák hatalmas lehetőségeket nyitnak a fejlődésre és innovációra. Ugyanakkor fontos kérdéseket is megnyitnak etikai, biztonsági, felelősségi és hitelesség szempontjából. Hozzátette, hogy felelősségünk, hogy az ember és a társadalom szolgálatában használjuk ezeket az eszközöket.
0: Nagyon fontosnak tartom kiemelni, hogy Szerbiában az IT-szektor, az infokommunikációs szektorral karöltve a tavaly évben rekordösszegű exportot ért el, 4,55 milliárd euró értékben, 10%-os növekedés mellett. Ez azt jelenti, hogy az IT az semmiképpen nem egy mellékes gazdasági ágazat, sőt a legdinamikusabbak egyike, illetve a legfontosabbaknak az egyike. Az intézményeknek szerepét abban látom, nem abban, hogy megállítsák a technológiai fejlődést, ez nem is lehetséges, de hogy olyan keretet adjanak, amiben a technológia az embert, a társadalmat és az igazságot szolgálja.
10: Ma este Elstartól a 70. Euróvíziós Dalfesztivál a világ Bécsre figyel. A Wiener Stadthalle színpadán 15 ország mérő össze tudását az első elődöntőben, közülük 10 juthatnak tovább a szombati döntőbe. A rendezés jogát a tavaly J.J. Wasted Love című győztes dala nyerte el Ausztriának, így Bécs harmadszor szervezhette meg a Dalfesztivált. Annak ellenére, hogy ünnepi 70. évfordulóról van szó, a legalacsonyabb létszámú verseny az elődöntős rendszer 2004-es bevezetése óta. Idén összesen 35 ország vesz részt a dalversenyen, ami kettővel kevesebb a tavalyi évhez képest. Szerbia ma este lép színpadra, az országot a Lavina nevet viselő formáció képviseli a Kraj menet című dallal. Magyarország 2019 óta nem vesz részt az Eurovízión. A pontos idő 16 óra 8 perc.
2: Időjárás.
5: Szabadkán és környékén jelenleg 18 fokot mérhetünk. A nap folytatásában esőre is időnként élénk, viharos északnyugati szélmozgásra készülhetünk, holnap viszont már a szél és a csapadékhajlam is mérséklődni fog. Változó felhőzet mellett holnap sok napsütésre és 17-18 fok körüli csúcsértékekre számíthatunk szerdán.
11: Hallgass napjaink slágereit!
9: És légy tájékozott!
11: Ez a Pannorádió.
12: Reklám.
13: Fáj a foga? Hiányos a mosolya?
14: Forduljon hozzánk bizalommal. Segítünk. Nordend. 3D fogászati röntgen, diagnosztika és teljes körű fogászati ellátás egy helyen. Hétköznapokon 8 és 20 óra között, szombaton pedig 8 és 14 óra között várjuk pácienseinket.
13: Időpont foglalása a 024-561-112-es telefonszámon.
14: Mosolyt varázsolunk. Nordend, Szabadka. 024-561-112 www.nordent.rs.
1: Ha jogosítványt szeretnél, válaszd a szabadkai Joker autós iskolát. Legyen az autó, motor, traktor vagy kamion, nálunk várakozás nélkül magyar nyelven vizsgázhatsz. Az elméleti képzés, a vezetés és a vizsga is az anyanyelveden zajlik. Válaszd a délelőtti vagy délutáni időpontokat. Érdeklődj a 024 580 048-as számon. 024 580 048. Szabadka, Zombori út 26.
13: Elektronápon. A legnagyobb villamosságjáró választék Szabadkád. LED világítás, kábelek, kapcsolók, konnektorok és egyéb elektromos szerelvények. Látogasson el a Majsai út 155-ös szám alatt található üzletünkbe, győződjön meg a minőségről és gazdag kínálatról. Telefon 024 4 150 150. 024 4 150 150.
11: Csillaghullás. Könnyű zene egén. Kívánságműsor a Pannon Rádióban. Minden hétköznap délután 4-től 8 óráig. A legnagyobb kedvencek, zenei aktualitások, érdekességek, minden egy helyen. Ha hármat nem is, de egyet bátran kívánhatsz. Csillaghullás az FM 91,5-ön Boros Alennel.
15: Hi everyone, it's Purple Disco Machine here.

Ez volt a Wonderful Life a Hurts dala, amely egyébként 2000-ből származik, aztán 2025-ben pedig kapott a Purple Disco Machine kiigazítást. Ebben a változatban indította be ma a csillaghullást a felvétel. Hello mindenkinek! Jönnek a legnagyobb kedvencek a továbbiakban. Egészen 20 óráig nincs megállás. Kérjetek, kívánjatok, írjátok meg saját kedvenceiteket a 90-es évektől napjainkig. Ezt 19 óráig tehetitek meg, ahogyan ezt már néhányan meg is tették. Az elérhetőségek pedig a jól ismert 063-621-605 SMS, illetve Viber üzenetekre, és a Facebookon Csillaghullás Pannon Rádió, itt tudjátok a műsor oldalát megtalálni. Hamarosan már az első mai kérések teljesülnek, ám előtte egy vadonatúj felvétel Calvin Harris-től, aki Jazzy-vel adta ki a Satisfied című dalt. A skót producer DJ egyébként elképesztő formában van a Satisfied megjelenése, mondhatni csak a jéghegy csúcsa, hiszen Calvin Harris rekordokat döntögetve menetel előre. Guinness rekordot állított fel egyébként februárban, amikor a brazíliai karneválon kerek 1,6 millió ember előtt pörgette a lemezeket. Jövő hónapban visszatér majd Ibizára az Ushuaia falai közé, ahol minden eddiginél hosszabb 27 estés rezidenciát tol majd le, és végre debütál, mert hogy eddig még soha nem játszott a Tomorrowland nagy színpadán, idén ez be fog következni. Ugye mindjárt Calvin Harris újdonsága a Satisfy, aztán pedig itt lesz még Hypertone Norma Jean Martinnal az Out of My Head, egy jó kis mai kedvenc. Kívánok kellemes időtartást, jó zenehallgatást a mai csillaghulláshoz, akár dolgoztok a fáj, aztán pedig itt lesz még Hypertone Norma Jean Martinnal az Out of My Head, egy jó kis mai kedvenc. Kívánok kellemes időtartást, jó zenehallgatást a mai csillaghulláshoz, akár dolgoztok, akár pihentek, akár utaztok, vagy bármit műveltek, tartsatok velem.

0: Ez volt Hájpeton és Norma G. Martin és az Out of My Head. Nos, hát mindjárt az első mai kérések teljesülnek. A mai adásban játszani is fogunk, ahogy az már tegnap el lett indítva, és egész héten minden nap itt a csillagulásban az Atlantis Garden hétvégi retro buliára, ahol is Exio Band, illetve házigazda Cino vár benneteket, lehet majd páros belépőt elvinni. Ma majd a harmadik órában lehet játszani, tehát az Atlantis Garden jó voltából, a következő órában pedig majd egy kicsit az Eurovíziót is megemlítjük, egy-két dal be lesz mutatva, amelyek a mai első elődöntőben részt vesznek, köztük a szerbiai képviselő is. Most viszont az első, az indító blokk következik. Szia, Len, Morandi Angels című dalát szeretném kérni. Adriannak érte tőlem, úgy 2008-ból érkeznek majd Morandiék. Hello, a Kencraft pöröghetne. Melón hallgatom a műsort. Ezt már Szebitől kaptam. Ugye a Zombie Nation egyik klub klasszikus, a Kencraft 400-as. Ezt Topic és A7S újra gondolta. Better Day címmel jön majd ez a dalocska. Sziasztok, a One Republic I Ain't Worried számát szeretném. Ibet kérte tőlem, úgyhogy jön majd a One Republic, a Top Gun második részének egyik hivatalos betétdala. Hello csillagulás, a Kocintost kérném, és szeretném küldeni Csabának szülinapjára, Kanizsára. Andikért is küldi. Isten éltesse az ünnepeltet. Jön majd Dr. Béres Varga Viktorral és Bigával, itt lesz tehát a jól ismert Kocintós. És akkor még egy üzenet, szia, Bence vagyok, és a Pannonia számot szeretném. Üdvve! Dash, Youngfly, Azaria, nem kell bemutatni, jön majd a Pannonia, na aztán az Angels, előtte itt lesz a Kencraft 400-as, A Better Day, a címmel. Hallgatjuk a Kocintóst, kezdésnek pedig jön a One Republic, és az I Ain't Worried, itt a csillagulásban.
1: Hey, what's up world? I'm Ryan Tedder, lead singer of One Republic,

0: Dr. Béres, ez pedig a Pannon Rádió.
1: Hoppá! Szevasztok, hey!

0: is the answer.
1: Programajánló.
2: Tangóest a parkban. Fedezze fel a tangó varázslatos világát egy különleges szabadtéri koncerten. A Szabadkai Zsinagóga hangulatos parkjában életre kelnek a szenvedéllyel és érzelmekkel teli dallamok. Május 16-án szombaton 20 órától a Szabadkai Zsinagóga Alapítvány zenei utazásra várja önöket, ahol a tangó klasszikusai és neves szerzők művei csendülnek fel kiváló előadók Bognár Georgina harmonika és Zsiga Pál hegedű művész tolmácsolásában. A belépés díjtalan, kapunyítás 19 órától. Rossz idő esetén a hangverseny az épületben kerül megrendezésre, ahol a helyfoglalás érkezési sorrendben történik.
3: Média támogató a Pannoner TV.
4: Csillaghullás. Minden hétköznap délután 4-től 8 óráig a Pannon Rádióban. Írj SMS-t, Viber üzenetet, vagy kattanj ránk a Facebookon.

0: Csillaghullás. Minden hétköznap délután 4-től 8 óráig a Pannon Rádióban.
1: A Csillaghullás folytatásában jön a Buli Doktor, Dr. Bélesen legújabb dalát hallhatjuk, amelyet Verép Tamással készített, és egyébként egy Jimmy feldolgozás, Ugye nem bántod meg, erről mesél Béles, illetve Verép Tomi is.
2: A Perimeno, az már több mint 12 milliószor megnézték a videó megosztón, illetve nem tudom, négyszeres platina lemez lett, szóval hál' Istennek szerették az emberek, és akkor úgy voltam meg, hogy csináltam ezt a Jimmy projektet, mert ugye 25 éve ment el a Zambó Jimmy, én már nagyon szerettem a munkásságet, szerettem volna tisztelni előtte, és akkor ki kell csináljam, persze a Dr. Béles és barátai koprodukcióba gondoltam, hogy akivel már dolgoztam, és persze a Tomi az bennük volt, és küldtem neki egy 2 dalt, és mondta, hogy amelyiket nekem szántad, azt nem szeretném. Így volt?
3: De így volt, de arra nem is emlékszem, hogy az melyik volt.
4: Mögötted áll, én feladtam már, ha sírtam is érte.
3: Mindig olyan csillogó szemmel meséljük ilyenkor, hogy milyen barátságok vannak a zenei szakmában, meg nyilván a színházban is, de hogy ez szerintem tényleg egy olyan nagyon, nagyon jó energiájú csapat, meg egy olyan jó fúzió, hogy Atka, mint producer, nagyon jó csapatot tud összeállítani, és szerintem ez az egyik legfontosabb feladata egy jó producernek, és hát nyilván van egy olyan sound, egy olyan hangja, ami teljesen véletlenül alakult ki, ugye, mint megtudtam itt az évek során, igen. De hogy van ez a nagyon jellegzetes, rekettes hangja, ami hát ilyen nem is tudom, ilyen magyar Jay-Z véteszi gyakorlatilag. Én nagyon szeretem, amit ő csinál, és nyilván az előző siker az nem csak a számokban mutatkozott meg, hanem abban is, hogy az emberek a koncerteken, az enyémen, Atkáim külön a közös koncerteken, hát ordítva, üvöltve énekelték velünk.
2: De ez nyilván, bocsánat, a szabadbálok, ez az eredeti szerzőknek szól. Nyilván
3: egyértelmű,
2: igen. Nekünk volt egy jó érzékünk, ahogy hozzányúltam, hogy jó énekest választottam, jó hangszer előtt, jó gondolatot, de azért az igazi taps a szerzőknek jár, akik az eredeti dalokat írták.
4: Ugye nem bántad meg, kérdezem százszor, ugye nem bántad meg.
2: Én szeretek saját dalokat is írni, amit nem annyira tudnak az emberek, mert nem jut el hozzájuk, de inkább a feldolgozások, de maradunk ott is, de például lesz most egy Bombonnal közös, mert most 30 éves koncertjük lesz, és megkértek, vagy felkértek, hogy egyik dalukat poroljam le, és arra csináltam egy közöset nekik, vagy velük, és nagyon, nagyon megtisztelő volt, és hálás vagyok, de lesz minden.
4: Nem bántam meg.
5: Szevasztok, én jelenleg a Dr. Béres, ez pedig a Csillaghullás, és hallgassátok itt a legújabb dalomat.

0: programajánló.
1: Szereti a jó pörköltet? Irány a második Gastrofest, Firityházán június 6-án.
2: A csapatok megmérettethetik magukat pörköltfőzésben, rostélyos sütésben, de nevezhetnek süteményekkel és pálinkával is. Jelentkezés május 31-ig Miklós Szilviánál a 063 421 031-es telefonszámon. A nevezés 1000 dinár, amiért egy egyedi póló is jár. Gyermekműsorok, tombola és remek hangulat várja Önöket. 063 421 031. Második Gastrofest.
1: Firityháza, az ízek faluja.
3: Média támogató a Pannon RTV.
4: Reklám.
5: Retro Disco az Oromhegyesi Atlantis Gardenben május 16-án szombaton. A fergeteges hangulatról az Exio Band és DJ Cino gondoskodik. Május 16-a szombat. Ne maradj le! Vár az Atlantis!
6: Elbrákó. Műszaki cikkek széles választéka Szabadkán. Új hűtő, mosógép vagy televízió. Klímát, konyhagépet, elektromos rollert vagy kerékpárt keres. Nálunk minden megtalál egy helyen. Gyorsan, egyszerűen, megbízhatóan. Ráadásul most még könnyebb vásárolni. Akár 24 havi kamatmentes részletre is hazaviheti a kedvenceit azonnal az üzletből. Látogasson el hozzánk Szabadkán a Rádics Fivérek utca 43-as szám alatt. Elbrákó. Gyere el, vásárolj, spórolj!
3: Kompasz Autós Iskola, Szabadka. Tanulj ott, ahol a tudás nem csupán száraz szabályokból áll. Elméleti óráinkat magyar nyelven, érthetően és gyakorlatiasan tartjuk. A tananyagot konkrét közlekedési helyzeteken keresztül magyarázzuk el, hogy könnyen alkalmazhasd a gyakorlatban is. Kompasz. Az igazi út a jogosítványhoz. A beiratkozás folyamatos, ne maradj le!
5: Éhségyötri, korog a gyomra, ropogós pizzákról, zamatos burgerekről, fejedelmi ételekről álmodik? Rendeljen a szabadkai Bashaus-tól és házhoz szállítjuk kedvenceit. Ételek, melyekről az egész város beszél. Hívjon bennünket a 024 60 1887-es számon. Bashaus 024 60 1887.
7: Világszárok estéje minden szombaton a Pannorádióban. 20 órától.
8: Hey guys, I'm Hardwell, and you're checking out my Off the Record Radio Show right here on Pannon Radio.
7: 21 órától.
9: Hey guys, this is Sam Felt, and you can listen to my radio show, Heartfelt Radio, every Saturday night from 9 to 10 p.m. exclusively on Pannon Radio.
7: 22 órától.
10: Hello everyone, this is Burak Yeter and you're listening to my podcast every Saturday night from 10 to 11 exclusive on Pannon Radio.
7: So have a word at us.
11: Welcome to Sugar Radio with Robin Schulz.
12: From the biggest dance floors and festival arenas across the world. Welcome to the Martin Garrix Radio Show.
13: Yo, it's Martin Garrix, and you're listening to my show, The Martin Garrix Show, on Pannon Radio.
7: Világsztárok estéje, minden szombaton, a Pannon Rádióban.
14: My name's Cyril.
15: Ich bin Robin Schulz.
7: Csillag, csillag, csillagullás, a Pannon Rádióban.

0: Reklám.
1: Vezetsz, dolgozol, új állást tervezel? Az Dramamed ND minden kategóriájú járművezetőnek, dolgozónak, munkavállalónak rendelkezésére áll. Orvosi vizsgálatot és elsősegély oktatást végzünk. Gyorsan, megbízhatóan, sorban állás nélkül. Munkanapokon megtalálsz bennünket a Tito Marshall Sugár út 13-as szám alatt Szabadkán. Vezess okosan, dolgozz biztonságosan. Vizsgáltasd ki magad a Dramamed ND-nél. 069 388 0815 vagy 024 455 51 55.
2: Tudod, mitől lesz igazán emlékezetes az idei május? A Szabadkai Magnotron születésnapi akciójától. Egész hónapban kivételes ajánlatok és kihagyhatatlan kedvezmények várnak. És hogy mi mindenre? Háztartási gépekre, tévékre, klímákra, elektromos motorokra és még sok minden másra. Ráadásul a kiszemelt termékeket akár 36 hónapos kamatmentes részletfizetéssel is hazaviheted. Ne maradj le az ünnepi akciókról. Májusban irány a Magnotron. Látogass el üzleteinkbe vagy vásárolj online a www.magnotron.rs oldalon. Magnotron. Minőség, jó ár.
3: Keramika Jovárovics. Stílus, minőség és óriási választék csempékből és fürdőszoba berendezésekből. Külföldi vásárlóink az adót is visszaigényelhetik. Otthona a legjobbat érdemli. keramikajovanovic.rs.
4: 17 óra van.
5: A pontos időjelzés támogatója a Szabadkai Címgáz.
6: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
5: Önökkel, önökért Címgáz.
7: Csillaghullás a könnyű zene egén. Kívánságműsor a Pannon Rádióban. Minden hétköznap délután 4-től 8 óráig. A legnagyobb kedvencek, zenei aktualitások, érdekességek, minden egy helyen. Ha hármat nem is, de egyet bátran kívánhatsz. Csillaghullás az FM 91,5-ön Boros Alennel.

0: társadalmi célú felhívás.
1: Figyelem, kis felfedezők! Egy napra tiétek a kísérletek világa. Május 16-án szombaton megnyitja kapuit a Szabadkai MCC képzési központ, ahol egy különleges nyílt nappal várjuk a kíváncsi negyedikes diákokat. Készítünk színes lávalámpát, és kipróbáljuk a látványos elefántfokrém kísérletet is. Ha szereted a meglepetéseket, a robbanóhabokat, akkor itt a helyed. Találkozunk május 16-án szombaton a Szabadkai MCC-ben a Korzó 10-es szám alatt. Jelentkezni a 063-889-6098-as telefonszámon, vagy huszta.orsolya@mcc.hu e-mail címen lehet. 063-889-6098. Legyél te is fites diák!
2: Média támogató a Pannon RTV.
0: Társadalmi célú felhívást hallottak. Reklám.
3: A hely, ahová belépsz és tudod, hogy jó helyen vagy.
4: Fontana Premium, az exkluzív csempecentrum.
3: Luxust sugárzó csempék, szaniterek, tökéletes enteriőrök.
4: Fordulj hozzánk bizalommal, segítünk megalkotni álmaid fürdőszobáját.
3: Fontana Premium, Szabadka, Belgrádi út 137. Parkolás az udvarban. Válaszd a prémiumot, válaszd a Fontanát.
5: Náda Trifkovics, vezető dietetikus és táplálkozási szakértő várja a pácienseit a Szabadkai Medigroup központban. Szakterülete a szív- és érrendszeri betegségek, a cukorbetegség, az elhízás, a vérszegénység, valamint a gyomorhurút, fekély és emésztési panaszok étrendi kezelése. Szakorvosokkal együttműködve minden páciens számára egyéni, személyre szabott étrendet készít, figyelembe véve az egészségügyi állapotot, az életkort, a nemet, az életmódot és a táplálkozási szokásokat. Náda Trifkovics magyarul is beszél, így a tanácskozás mindenki számára érthető és közvetlen. Időpont foglalás a 024 55 50 25-ös telefonszámon. Medigroup Központ Szabadka, ahol az egészség a legfontosabb. 024 55 50 25.
6: Csillaghullás, a könnyű zene egén. Mit szeretnél hallani? Írj SMS-t, Viber üzenetet, vagy kattanj ránk a Facebookon. Ha hármat nem is, de egyet bátran kívánhatsz. Csillaghullás, hétköznap délutánonként a Pannon Rádióban.

nézem a képeket, amíg hazudnak rólunk. A múlt egy olyan mese, amit csak magunknak mondunk. Rossz ember lennék, nem tudom, lehet. Ha az rossznak számít, igen, hogy még többet lennék veled.

0: BB Rexa és a Faithless Mezzo The New Religion, na mai kedvencek közül. Na folytatáson pedig újabb kívánság dolog teljesülnek, aztán pedig még ebben az órában kicsit az Eurovíziós Idei Dalfesztivál mai első elődöntőjéről is szó esik majd. Szia, Horváth Tamás és Tóth Abigail a Tagadott című dalát kívánságként szeretném kérni minden hallgatónak. Jó zene hallgatást Nellytől kaptam. Egy új dal egyébként Horváth Tom és Tóth Abigailtől, mindjárt hallgatjuk majd. Halli Allen épp utazom, a Beautiful People a kérésem David Guetta és Sziától, és ezt a zenét minden autóban ülő hallgatónak küldöm, Bálint. Köszönöm szépen, jó utat, és hát mindenkinek, aki éppen menetben hallgatja a Csillaghullást, jó utat kívánok! Jó, majd David Guetta és Szia, egy igazán jó kis dallal a blokk végén, a mai kedvencek közül. Szép napot, Ed Sheeran Camera című dalát szeretném a kívánság műsorban. Üdv, emese, meg lesz ezt is. Pörgetem. Hello, ha lehet, Benson Boone, Beautiful Things dalát jázd le. Köszi, Kriszti. Nincs akadálya, érkezik majd Benson Boone is. Valamint, kedves Csillaghullás, szeretné meghallgatni Diaz Menta Méreg című dalát. Ezt pedig Mariannától kaptam. Diaz úgy, akit a Well Hello-ból is jól ismerünk, Mentával ismételten összeállt, mint egy 12 évet követően felélesztették a projektet, és kiadtak egy dalt, azóta már még egyet, de az első az a Méreg. Ezt hallgatjuk mindjárt. Előtte jön Benson Boone, aztán Ed Sheeran, majd Horváth Tamás Tóth Abigaillel, és ott lesz még David Guetta Sziával, mind-mind itt a folytatásban. Ti pedig még kérhettek, kívánhattok a következőre végéig, valamint a következő órában még játszani is fogunk az Atlantis Garden jóvoltából. Mind-mind itt a Csillaghullásban, önöknek a legnagyobb kedvencek.
1: A legnagyobb kedvencek. Minden hétköznap 16 és 20 óra között.
2: Let's go!
3: Hey, I'm Shaboozy.
4: Everybody at Bargain Pips.
5: I'm Sabrina Carpenter.
6: Are you can sleep, baby, I know.
7: That's
6: that
7: means
6: for soul.
7: That's
8: Tate McCree. Baby, don't get crazy.
9: What's up, y'all? This is Jack Harlow with Your Lovin' On Me.
10: That's right, with Your Lovin' On Me.
11: Hey, it's Teddy Swims.
12: Ha! Ooh! Oh!
13: This is Post Malone.
14: I have some bell. It ain't like I can make this kind of mess all by myself.
15: Chillaghullás a Pannon Rádióban.
14: All by myself.
15: Chillaghullás a Pannon Rádióban.

0: This is Ed Sheeran.
1: Hi, I'm Charlie Puth.
2: Csillaghullás. Minden hétköznap délután 4-től 8 óráig a Pannon Rádióban.

0: Műsorajánló.
1: Fedezd fel az új kedvenc dalod.
2: Editor's Choice.
1: A Pannon Rádió szerkesztőinek ajánlása a dolgos hétköznapokhoz.

0: Editor's Choice, a szerkesztők választása. Minden hétköznap 14-től 15 óráig a Panna Rádióban.
1: Reklám.
2: A szabadkai Perfect Vision szemészeti központban a lézeres dioptria csökkentést 12 részletre is fizetheti. Foglaljon időpontot a 060 55 75 754-es telefonszámon, vagy személyesen a Zentai út 3-as szám alatt a szabadkai Kutyászdrávja poliklinikán. 060 55 75 754.
3: Egy otthonban, ahol mindenkinek saját képernyője, egyéni szokásai és ritmusa van, olyan kapcsolatra van szükség, amely akadás nélkül bírja a tempót. Az STK-ből Family csomagok, az ultragyors internet, a prémium tévézés és a korlátlan beszélgetések élményét ötvözik. Még több eszközhöz, még gazdagabb tartalomhoz, a közös pillanatokért. Egy csomag, egy megoldás, teljes összhang. STK-ből Family csomagok. www.stk.tv.
2: Májusban és júniusban jön a családi élmények extrája. A Szent Erzsébet Mórahalmi gyógyfürdőben most minden családi jegy mellé egy gyerekjegyet adunk ajándékba, amit a következő alkalommal használhattok fel 3 és 18 éves kor között. Indítsátok nálunk a nyarat! Csobbanás, élmény, közös pillanatok Mórahalmon. További részletek erzsébetfürdő.mórahalom.hu. Szent Erzsébet Mórahalmi gyógyfürdő a családok szolgálatában.
1: Önnek fontos a biztonság? Ha igen, forduljon a Bata műszaki állomáshoz Oromhegyesen, ahol mindenfajta gépjárműre végezzük a műszaki vizsgát. Nálunk mindent egy helyen el tud intézni, és még a rendőrségre sem kell bemenni a papírokkal. A vulkanizáló műhelyünkbe biztosítjuk gumijainak javítását, szerelését, valamint tudunk végezni mindenfajta gépjárműre futómű beállítást, optikát. Várjuk jelentkezését a 063 653 552-es telefonszámon. Bata műszaki állomás.

0: Csillaghullás. Minden hétköznap délután 4-től 8 óráig a Pannon Rádióban.
1: A folytatáson Kálai Sanders, András mesél egyik legutóbbi daláról, annak a címe Jó.
2: Ezt a dalt ön 2 évvel ezelőtt írtam, csak most éreztem, hogy ki szeretném adni, most éreztem magamat ilyen hangulatban. Annyit kell tudni róla, hogy Athénzba kimentem, ott dolgoztam a Clady meg a Paris-szel, ez 2 producer, és az egész úgy volt, hogy a stúdióban voltunk, írtunk csomó dalt, jammeltünk, improvizáltunk, mert általában így születnek a dalok, hogy addig játszol, ameddig hallasz valamit, hú, ez jó lesz. És akkor bejött a Clady-nek a gyereke, szerintem olyan 12 éves, és elkezdett gitározni, és akkor pont arra a gitározásra találtam ki ezt a dalt, és akkor már rögtön ott megírtam a szöveget, felvettem, nagyjából kész lett a dal az este, utána elküldtem az én produceremnek, aki épp Portugáliában volt, és az Anatú a neve, vele dolgozok kb. Olyan 5 éve már folyamatosan, és akkor ő befejezte a production-t, és akkor így megjelent a You. Én nem szeretem azt csinálni, hogy valaki mondja, hogy csináljunk egy ilyet, mert akkor nem annyira szabadnak érzem magamat. Szeretem, amikor ilyet, hogy csak jammelünk, csináljuk mondjuk egy fél óráig, és mindent felveszünk, és utána visszahallgatjuk. De van olyan is, hogy rögtön megállítunk mindent, hogy ezt meg kell csinálni. Régebben kihívtak ugyanúgy Athénzba egy songwriting campbe, hogy írjak másoknak dalokat, és akkor végül is használtam azokat a dalokat, amit másoknak lett volna, az enyém lett, és akkor azokat kiadtuk ott, úgyhogy eddig a Görögországban mondhatom, hogy elég sikeres vagyok, hogy nem volt olyan, hogy megyek nyaralni, és nem hallom magamat a taxiba, vagy egy étterembe, vagy a DJ játsz, egy bulin. Jelenleg most olyan 4 dalom megy Görögországban, és folyamatosan ilyen 3 éven keresztül, hogy hálás vagyok nekik, hogy így állnak hozzá.
0: Csillaghullás!
3: Sziasztok, Kálai Sanders András vagyok, hallgassátok a Pannon Rádiót!

0: Reklám.
1: Adagio pizzéria Szabadkán. Fatüzelésű kemencében sült ropogós pizzák házhoz szállítva. Valami tartalmasabbra vágysz? Válogass rosté és rántott hústálaink közül. A menüért kattints az Adagio pizzéria Facebook vagy Instagram oldalára, és hívd a 061 153 89 22-es számot. 061 153 89 22.
2: Az Euromedic Szabadkán, a forrás, azaz az Izvorszka utca 40-ben várja Önt. Laboratórium és szakorvosi vizsgálatok, ultrahang, modern diagnosztika és fizikai medicína egy helyen. Tapasztalt szakorvosok Szabadkáról és Belgrádból. Euromedic.
1: Szomszédasszony, miért áll a ház előtt?
3: Várom a postást.
1: Jön a nyugdíj?
3: Azt várhatom.
1: A számlákat hozzák.
3: Na, azt nem várnám.
1: Hát akkor?
3: Ma hozzák a 7 napot.
4: Fennállásunk 80. évfordulója alkalmából most mindössze 2600 dinár az éves előfizetés. Telefon 024 555 181. 7 nap szerdán, minden szerdán. 024 555 181.
5: Retro Disco az Oromhegyesi Atlantis Gardenben május 16-án szombaton. A fergeteges hangulatról az Exio Band és DJ Cino gondoskodik. Május 16-a szombat. Ne maradj le! Vár az Atlantis!
6: Kompass Autós Iskola, Szabadka. Tanulj ott, ahol a tudás nem csupán száraz szabályokból áll. Elméleti óráinkat magyar nyelven, érthetően és gyakorlatiasan tartjuk. A tananyagot konkrét közlekedési helyzeteken keresztül magyarázzuk el, hogy könnyen alkalmazhassd a gyakorlatban is. Kompass. Az igazi út a jogosítványhoz. A beiratkozás folyamatos, ne maradj le!
7: A 2000-es évek buli himnuszai kedden esténként a Pannon Rádióban.

Csillaghullás. Minden hétköznap délután 4-től 8 óráig a Pannon Rádióban. Írj SMS-t, Viber üzenetet, vagy kattanj ránk a Facebookon.

Ez már Eurovízió. Ezt a dalt egyébként ma este már élőben is láthatjuk az első elődöntőben, és Svédország képviseletében ő volt Felicia is a My System. Egyébként az idei 70. jubileumi Eurovíziós dalfesztivált azért némi botrány is jellemezte, hiszen 5 ország kiszállt a versenyből. Név szerint Spanyolország, Írország, Izland, Hollandia, illetve Szlovénia jelezte, hogy nem vesz részt. A szlovénok még nem is fogják közvetíteni sem a versenyt, és egyébként az is ugye meglepő, hogy a nagy ötök egyike, az a Spanyolország, akinek ugye egészen a döntőig garantált a továbbjutása, amennyiben indul, ők is kiszálltak. Hogy mi miatt? Egy előadó miatt, Izrael miatt, mert hogy Izrael képviseletében megengedték, hogy ott legyenek. Ugye az Eurovíziós Dalfesztiválon a különböző politikai, illetve háborús helyzet miatt, tehát hogy ezek a nézetek miatt sokan bojkottálták, ugye ez ügyben az Eurovíziós Dalfesztivált, amelyet idén Bécsben rendeznek meg. Nos hát, az izraeli képviselő ugyancsak a mai estén az első elődöntőben kap majd helyet, úgyhogy ezt a dalt, amelynek sokan valószínűleg majd hát nem igazán kitörő örömmel fogják fogadni, vagy lehet, hogy fügy koncert is lesz ma este egyébként, amikor élőben előadják ezt a dalt, de természetesen ez nem magának a dalnak szól, hanem ugye a társadalmi ellentétek tekintetében nagyon sűrűn és nagyon sokszor tapasztaltuk, hogy nem mindig a legjobb dal győz, és nem mindig a legjobb dalok jutnak oda a, hát mondhatni a dobogóra, hanem azért a társadalmi viszonyok nagyon-nagyon rányomják a bélyegüket erre a bizonyos Eurovíziós dalfesztiválokra az elmúlt években. Nos, egy jön Noam Bettának ízlet fogja képviselni az idei dalfesztiválon, és a Michelle című dal.

Ez volt az izraeli dal, amelyet egyébként a fogadóirodák a top 10-be várnak. És már a fogadóirodák nem mindig szokott teljesen bejönni, de azért a favoritok azért ott tudnak lenni. Jelen pillanatban a top 5-ben ott van Ausztrália, ott van Franciaország, ott van Dánia, ott van Görögország, és az a dal, amelyet a legtöbben egyébként az idei győztesnek várnak, ez a finn felvétel. Linda Lampenius és Pete Parkkonen az előadók. A dal címét megpróbálom kiejteni. Likinheitin. Nem biztos, hogy jól ejtettem. Mindenesetre az idei favoritot, hogy ez bekövetkezik-e, fogalmam sincs. Mindenesetre a mai első elődöntőben láthatjuk majd ezt is élőben. Tehát 21 órától kezdődik különben, és a YouTube-on is lehet követni. Nos hát, következik a finn dal, amelyet az idei Eurovíziós Dalfesztivál egyik nagy favoritjának tartanak.

0: Mastodont tartják a legnagyobb favoritnak, tehát az idei Eurovíziós Dalfesztiválon Finnország képviseletében hallgattuk.
1: Itt a Pannorádió.
0: És a folytatásra még egy kis szösszenet jön a hazai képviseletből. Jön a szerddal, amelyet egyébként a fogadóirodák, mint egy ott a 20. hely környékére sorolnak be. Hát hol vannak már azok a dalok, azok a magas ívű dalok, mint amit Mária Serifovic szállított nekünk, vagy Jacko Joksimovic. El is egy kicsit formabontó dal, az elmúlt években ez sorra a szerbiai dalképviseletek elég formabontók. Hát ilyen a Lavina és a Crymene is. Ebből jön egy pici részlet most még. Este pedig 21 órától az első elődöntő.

0: 18 óra van.
1: A pontos időjelzés támogatója a Szabadkai Címgáz.
2: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
1: Önökkel, önökért, Címgáz.
0: Reklám.
3: Tudta, hogy 2026 végén megszűnik a szaldó elszámolás az új napelem tulajdonosok számára? Ez azt jelenti, hogy aki még idén belevág, akár 25-30 éven át spórolhat a villanyszámláján. A Solar Hero csapata most ingyenes helyszíni felméréssel segít. A telepítés már 50% öderővel elindítható, a fennmaradó összeget pedig kamatmentes részletekben fizetheti. Részletekért hívja most 069 123 35 15, vagy keressen minket a solarhero.doo.rs oldalon. Solar Hero. Ingyenes felmérés, kamatmentes részletfizetés. 069 123 35 15.
4: Szeretnél jogosítványt, de még nem tudod, hol kezdj hozzá? Indulj el a Start Autós iskolával! Nálunk magyar és szerb nyelven tanulhatod meg a közlekedés minden fontos szabályát, tapasztalt oktatóink pedig segítenek, hogy magabiztosan ülj a volán mögé. Barátságos légkör, érthető oktatás és segítőkész tanárok várnak. Start Autós iskola, ahol a vezetéshez vezet az út. A beiratkozás folyamatos. Hívj minket a 024 479 94 00-as telefonszámon. 024 479 94 00.
3: Égség gyötri, korog a gyomra. Ropogós pizzákról, zamatos burgerekről, fejedelmi ételekről álmodik. Rendeljen a szabadkai Bashaustól és házhoz szárítjuk kedvenceit. Ételek, melyekről az egész város beszél. Hívjon bennünket a 024 60 1887-es számon. Bashaus 024 60 1887.
5: Csillaghullás a könnyű zene egén. Kívánságműsor a Pannon Rádióban minden hétköznap délután 4-től 8 óráig. A legnagyobb kedvencek, zenei aktualitások, érdekességek, minden egy helyen. Ha hármat nem is, de egyet bátran kívánhatsz. Csillaghullás az FM 91,5-ön Boros Alennel.

Csillaghullás, a könnyű zene egér. Mit szeretnél hallani? Írj SMS-t, Viber üzenetet, vagy kattadj ránk a Facebookon. Ha hármat nem is, de egyet bátran kívánhatsz. Csillaghullás, hétköznap délutánonként a Pannon Rádióban.

0: Jennifer Lopez vadonatúj felvétel a David Guettával, ez volt a Save Me Tonight itt a csillagkulás mai harmadik órájában, ahol is most játszani fogunk. SMS játék veszi mindjárt kezdetét, a következő ajánló kapcsolódik hozzá.
1: Retro Disco az Oromhegyesi Atlantis Gardenben május 16-án szombaton. A fergeteges hangulatról az Exio Band és DJ Cino gondoskodik. Május 16-a szombat, ne maradj le, vár az Atlantis!
0: Na, folytatásban mintegy 9 perc áll majd a rendelkezésetekre, 063-621-605, ugye SMS-ben játszunk, csupán a teljes neveteket kell elküldenetek, amennyiben a páros belépőre pályáznátok, és ezzel bebiztosítanátok a helyeteket szombat estére másodmagatokkal. 063-621-605, teljes nevet, vezetéknév, keresztnév, ami fontos, csak is kizárólag a saját nevetekben játszhattok, illetve elég egyszer elküldenetek a neveteket. Az Atlantis Garden szombat estére vonatkozó nyereményjátéka ezennel kezdetét vette.

0: Retro Disco az Oromhegyesi Atlantis Gardenben május 16-án szombaton. A fergeteges hangulatról az Exio Band és DJ Cino gondoskodik. Május 16-a szombat. Ne maradj le! Vár az Atlantis!
1: A nyereményjáték lezárva, indul a sorsolás, rövidesen kiderül, ki lesz a mai játék nyertese, ki biztosítja be a helyét másodmagával, tehát a páros belépő nyertesét megtudhatjuk. Addig viszont jön a nagy öreg, a nigériai származás svéd fogdoki, aki egyébként soha nem praktizált ebben a bizonyos, hát mondhatni, ugye, iparágban, úgyhogy rapper lett, és rengeteg dalt jelentetett meg. Ebből egy csokorra való jön most Dr. Albántól.
2: Hi, this is Dr. Albán. Csillaghullás.

0: Mi volt a Dr. Alban is? Számos siker dala volt így összegyűjtve. Időközben megtörtént a sorsolás, a nyertes pedig, aki a páros belépővel bebiztosította a helyét szombat estére, Homolya Enikő. Homolya Enikő, gratulálok, a neved felkerül a nyertes listára az Atlantis Garden jegypénztáránál. Ott lesz tehát szombat este Homolya Enikő, jó bulit másod magaddal, akinek pedig nem sikerült, az több csemet. Több szerencsét például a holnapi csillagulásban, hiszen egész héten játszani fogunk, a folytatáson pedig kívánságdalok teljesülnek. Időközben érkezett David Guetta, Beautiful People. Az előző órában már volt, úgyhogy kérték, volt is, valami más lehet kérni, ezt már nem tudom játszani. Szia, kérni szeretném a Follow the Flow beszívom című dalát, ezt ígért a Follow the Flow legújabb felvételét, ezt viszont mindjárt pörgetem. Hello Allen, nagyon jó ma is a műsor, az It Feels So Good jöhetne nekem is, mindenki másnak is, ezt már Admin írta, illetve kérte, úgyhogy itt lesz Matsa Sari és Hugel, akik egyébként Sonic 2000-es évekbeli klasszikusát dolgozták fel, gondolták újra, ez ugye mindjárt elsőként az It Feels So Good. Hadi pörögjön a haveroknak, meg nekem is, Switch Disco I Found You zenéje. Alex-tól kaptam ezt az üzenetet, egy igazán jó kis pörgős dal, de majd a Switch Disco Duo a blokk végén. És még egy üzenet, szia, Rihanna-tól a We Found Love, ezt kérném, régi kedvenc volt. Köszönöm, ha mehet. Evelyn, mehet bizony, nagy kedvenc volt ez. Rihanna, Calvin Harris és a We Found Love, után a Switch Disco és az I Found You, előtte Follow the Flow-tól a Beszívom, kezdésnek pedig jön Hugeléktől az It Feels So Good.
1: Yo, what's up guys, this is Hugel and you're listening to my brand new single It Feels So Good with Matsa Sai on your favorite station.
2: Csillagullás a Pannon Rádióban.

0: Hey, what's happening? It's yours truly, Jason Derulo.
1: Sziasztok, én Dávid vagyok a Halott Pénzből.
2: Yo, what's up people? My name is Ray from 2 Unlimited.
0: On your number one hit music station.
2: Pennon Radio.
3: Szevasztok, Istenes Bence vagyok.
4: Hi, I'm David Gera.
5: Sziasztok, Lóci Begi vagyok. Hallgassátok a Pannon Rádiót.

0: Reklám.
1: Várja a pácienseket a Szabadkai Medigroup központ a Bajnát utca 21-es szám alatt. Orvosi vizsgálatok B-kategóriás engedélye rendelkezők és hivatásos sofőrök számára, valamint elsősegély oktatás amatőrvezetőknek és munkaszervezeteknek is. Alap és haladó szinten, engedélye rendelkező oktatókkal magyar és szerb nyelven. Mindez modern környezetben, modern berendezésekkel. További információ és időpontfoglalás 024 55 50 25. 024 55 50 25. Medigroup Központ, Szabadka.
2: Bomax építőanyagáruház és fürdőszobaszalon Szabadkán. Az ötlettől a tetőig. Találjon meg mindent egy helyen a Bomaxnál. Építsen, szépítsen nálunk. Edward Kardely 13-a, Szabadka.
3: Bomax.
4: Elbrákó. Műszaki cikkek széles választéka Szabadkán. Új hűtő, mosógép vagy televízió. Klímát, konyhagépet, elektromos rollert vagy kerékpárt keres. Nálunk minden megtalál egy helyen. Gyorsan, egyszerűen, megbízhatóan. Ráadásul most még könnyebb vásárolni. Akár 24 havi kamatmentes részletre is hazaviheti a kedvenceit azonnal az üzletből. Látogasson el hozzánk Szabadkán a Rádics Fivérek utca 43-as szám alatt. Elbrákó, gyere el, vásárolj, spórolj!
5: Your favorite show. Your number one. Number one. On Pannon Radio. Csillagullás. X on

0: Csillaghullás. Minden hétköznap délután 4-től 8 óráig a Pannon Rádióban.
1: Itt a Csillaghullás folytatásában Kökény Attilát, illetve a Koncai Viktort hallhatjuk, akik Malics Petivel közösen egy olaszos hangulatú dalt készítettek Tutto e Bello címmel.
2: Nagyon várjuk már a nyarat, hogy jöjjön a jó kis nyári hangulat, és nem véletlenül készült egy ilyen dal is. Ráadásul ugye azért most már egy jó ideje ilyen olasz lázban élünk, tehát nagyon sokszor elmondtuk, majd nagyon szeretjük az olasz stílus, dallamvilágot, temperamentumot, és ez a dal ez tetézi ezt a dolgot, olyannyira, hogy a dal címe az Tutto e Bello lett. Ami...
3: Ezt szépen kimondtad.
2: Igen, az, pedig a dalban az ét azt annyira nem énekeljük el, vagy énekli az Attila, de a címben szerepel, mert így helyes. A lényeg az, hogy Attilának volt egy nagyon jó ötlete, hogy mi lenne, hogyha valamelyik fiatal előadóval dolgoznánk most együtt az új dalon, meghívnánk így énekelni, és az igazság, hogy gyakorlatilag egyszerű volt a választás így a fiatalok közül, mert fontos volt, hogy egy olyan valakit találjunk, aki a mi zenénkhez is stimmel, és ugye Marics Petiről van szó, akit ugye nagyon sok fiatal szeret, viszont az ő szüleik, azoknak a fiataloknak a szüleik, meg minket, illetve hát Attilát nagyon kedvelik, és ezáltal így teljesen le van fedve a Marics Peti által a közönség, mert pontosan találkozik a mi közönségünkkel is, és onnantól kezdve abszolút így elindult a kreatív része, és abban biztos voltam, hogy tényleg egy ilyen nagyon temperamentumos, nyári hangulatú dal szeretnénk, és hát abban a pillanatban, hogy elénekelték a fiúk, rögtön mindenki érezte, hogy jó nyomon vagyunk.
3: Amikor elkezdtünk erről beszélgetni, akkor nyilván én ismertem a Petit, már előtte dolgoztunk együtt, meg minden, és tehát megmondom őszintén, hogy ott is korrekt volt, tehát nem voltak ilyen problémák, hogy nem jövök el, nincsenek ki ezek a sztárelőrök, meg ami másnál esetleg megérkezik, de tehát mindenhol pontos volt, korrekt volt, és hogyha én bátorkodtam egyébként azért is őt választani, amellett, hogy nagyon jól énekel, és nekem nagyon tetszik maga a hangszíne, a stílusa, meg mindene, úgyhogy hát az nagyon fontos volt nekünk, mert azért most már mi nem 20 évesek, hogy tehát ha valakire várni kell órákat, attól nem kikészülök, tehát hogy én attól nagyon kivagyok, a gyerekemre kell várni, attól is kivagyok, tehát hogy nem fél, tök jó volt vele dolgozni, mert rugalmas, együtt írtuk a szöveget, egyébként hárman írtuk meg a szöveget, jött oda is pontosan.
2: Ilyen kis kulisszatitok, hogy a dal címe, illetve a bemondás az hogy született, ugye, hogy készül egy ilyen demo, most általában olasz nyelven írjuk azt is meg, ilyen úgynevezett ilyen kamu olaszszal, és akkor a Peti meghallgatta a dal, tetszett neki nagyon, és mondta, hogy figyelj, ezt a bemondást meg kell tartani. Mondom, komolyan? Azt mondja, persze, ez simán belefér, úgyhogy ezt lehet mondani, hogy maga a bemondás, az ő ötlete volt, hogy akkor ez legyen Tutto Bello, és hát az igazság, hogy tényleg nagyon, tehát itt a fiatal érából nagyon tehetségesnek tartjuk.

0: Reklám.
1: Kompass Autós Iskola, Szabadka. Tanulj ott, ahol a tudás nem csupán száraz szabályokból áll. Elméleti óráinkat magyar nyelven, érthetően és gyakorlatiasan tartjuk. A tananyagot konkrét közlekedési helyzeteken keresztül magyarázzuk el, hogy könnyen alkalmazhasd a gyakorlatban is. Kompass. Az igazi út a jogosítványhoz. A beiratkozás folyamatos, ne maradj le!
2: Légy te is egy lendületes csapat tagja. Tanulj a Szabadkai Műszaki Szakfőiskolán, és szerez mérnöki oklevelet. Bővebb információért keresd fel honlapunkat, vagy Facebook és Instagram oldalunkat. Válaszd a biztos jövőt, válaszd a gyakorlati tudást.
3: Ma mi főzünk helyetted, reneszánsz étterem. Rendelj, ha megkívánod, mi házhoz hozzuk kívánságod. 024-555-001 Reneszánsz, Szabadka, 024-555-001.
1: Van, amikor nem a hangerőt tekered fel, hanem a fényt állítod be. Dekoratív lámpák a legnagyobb választékban, amelyek nem csak fényt adnak, hanem élményt is. Lecrebia, fény, ahogy te szereted. www.lecrebia.rs.
4: Műsorajánló.
5: Rock Night. Forró, mint a pokol. Kemény, mint a kátszéle. Hard rock, blues, metal, punk és alternatív stílusok a 70-es évektől napjainkig. Szerda esténként 8 órától a Pannon Rádióban.

0: Reklám.
1: Kompasz Autós Iskola, Szabadka. Tanulj ott, ahol a tudás nem csupán száraz szabályokból áll. Elméleti óráinkat magyar nyelven, érthetően és gyakorlatiasan tartjuk. A tananyagot konkrét közlekedési helyzeteken keresztül magyarázzuk el, hogy könnyen alkalmazhasd a gyakorlatban is. Kompasz. Az igazi út a jogosítványhoz. A beiratkozás folyamatos, ne maradj le!
2: Társadalmi célú felhívás.
3: Vackor magyar óvodába indul, tartsatok vele!
4: A Magyar Nemzeti Tanács idén is segíti a magyar nyelven óvodába járó gyermekeket.
5: Az óvoda nem csak arra való, hogy a gyermek felkészüljön az iskolára, hanem arra is, hogy az óvodás teljes kisgyermekkort élhessen meg. Idegen nyelvű környezetben hónapokig nem érti, mi történik körülötte, miről mesél az óvónéni.
6: Az anyanyelven megszerzett tudás biztos alapot ad a gyermek fejlődéséhez és magabiztosságához.
7: Többek között a Magyar Nemzeti Tanács lehetőséget biztosít, hogy a gyermek a lakhelyéhez legközelebbi magyar óvodába nap mint nap eljusson, valamint a szülőföldön magyarul támogatásban is részesülhet.
6: Egy egyszerű lépést kell csak megtennie.
7: Írassa gyermekét magyar nyelvű óvodai csoportba.
8: A Magyar Nemzeti Tanács programja Magyarország kormányának támogatásával valósul meg.
9: Készült a Magyar Nemzeti Tanács megbízásából.
2: Társadalmi célú felhívást hallottak. 19 óra van.
10: A pontos időjelzés támogatója a Szabadkai Címgáz.
11: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
10: Önökkel, önökért Címgáz.
12: Csillaghullás a könnyű zene egén. Kívánságműsor a Pannon Rádióban. Minden hétköznap délután 4-től 8 óráig. A legnagyobb kedvencek, zenei aktualitások, érdekességek, minden egy helyen. Ha hármat nem is, de egyet bátran kívánhatsz. Csillaghullás az FM 91,5-ön Boros Alennel.

A populáris melodik techno koronázatlan királya, ő volt Anima is, legutóbbi dala Georgie-val közösen, ez a Beautiful címet viseli. Itt vagyunk a Csillagulás mai utolsó órájában, és elérkeztünk a záróblokhoz, kettő kívánságdal, ami még teljesül. Üdv a lenne, Lost Frequencies, Where Are You Now zenét kérném, kösz, pörgős estét mindenkinek. Erik kérte ezt a dalt, pörgős estét neked is, jön mindjárt Lost Frequencies és Callum Scott dala, illetve Szia Floortól a Mizu lenne a kérésem a Csillaghullásban. Köszi, ha lejátszod, ezt pedig Zsolti kérte. Jön Floort 2012-ből, előtte azonban a belga fiatalember Lost Frequencies és Callum Scott-tal közös dala.

Ő volt Martin Garrix és Bonnal közös dala, a No Sleep. Martin Garrix a Világsztárok estének állandó szereplője, minden szombat este a Világsztárok estének utolsó órájában hallgatható a rádió műsora 60 percen át heti szinten, exkluzívan, csak itt a Pannó Rádió hullamhosszán, ahol is most a Csillaghullás mix maradt még hátra. Töményen 2000-es évek jönnek, rádióslágerek, ezzel indulunk, utána pedig igazán pörgős rész jön majd egy a Hands Up vonalból, tehát a 2000-es évek Hands Up vonalából a mix második harmada, vagy az utolsó egy harmadában igazán pörgősen fogjuk befejezni, tehát bulis jön egészen 20 óráig, ez vár rátok, majd 20 órától 22 óráig, még a 2000-es évekből rádiós válogatás lesz hallgatható, akkor már nem mixben. Csillaghullás pedig holnap is, a szokott időben, a 16 órai híradót követően ismételten számítok majd a figyelmetekre, és köszönöm, hogy ma is velem tartottatok, a műsor házigazdáját, a mikrofon és a keverő előtt Boros Alent hallottátok. Kívánok további szép estét, jó rádiózást, a holnapi viszonthallásig pedig sziasztok!

0: 20 óra van.
1: A pontos időjelzés támogatója a Szabadkai Címgáz.
2: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
1: Önökkel, önökért, Címgáz.
3: Megalakult az új magyar kormány. Sulyog Tamás államfő kinevezte Magyar Péter minisztereit. A kormány tagjai esküdtettek a parlamentben, amellyel hivatalosan is megkezdhették munkájukat. Ezzel egy időben lezárult Orbán Viktor 5. kormányának megbízatása, és kezdetét vette az új kabinet működése. A Tisza kormány évféltől lép hivatalba. Több településen is károkat okozott Szerbiában a viharos időjárás. Krajevóban, Vrunyacskabanyán és Prokupjén jégeső és intenzív eső zúdult le. Több helyen pincéket öntött el a víz. A Köztársasági Hidrometeorológiai Intézet szerint ma este ismét heves zivatarok és erős, viharos szél várható az ország több pontján. 3,3%-ra emelkedett az éves infláció áprilisban Szerbiában. A Köztársasági Statisztikai Intézet szerint az éves ráta a márciusi 2,8%-ról 3,3%-ra nőtt. Havi szinten is drágulás látható. A fogyasztói árak átlagosan 0,8%-kal emelkedtek. A legnagyobb áremelkedés a ruházati cikkeknél, a szállításnál és az élelmiszereknél volt tapasztalható. Ma este elstartol a 70. Euróvíziós Dalfesztivál. A világ Bécsre figyel. A Wiener Stadthalle színpadán 15 ország méri össze tudását az első elődöntőben. Közülük 10 juthatnak tovább a szombati döntőbe. Szerbia is ma lép színpadra. Az országot a Lavina nevet viselő formáció képviseli, a Cry Menet című dallal. Magyarország 2019 óta nem vesz részt az Euróvízión.
1: A 2000-es évek buli himnuszai kedden esténként a Pannon Rádióban.

ce soir, danse avec moi. Suis mes pas, je te séduirai.

0: más hirdetés.
1: A Pannonia Alapítvány pályázatot hirdet a Pannonrádió fő és felelős szerkesztői munkakörének betöltésére. A pályázónak a törvény által előírt feltételek a munkajogi törvény által előírt általános feltételek mellett a következő feltételeknek kell megfelelnie. 7. fokozatú szakképesítés a jogi, közgazdasági, bölcsészeti, politikai vagy médiatudományok terén, mellékelve a szakképesítést igazoló diploma. A számítógép kezelésének középszintű ismerete, számítógépes továbbképzés vagy munkakör. Legkevesebb 3 év szakmai tapasztalat rádiós hírszerkesztői és vezetői munkakörben, a bonyolult médiarendszerek irányításának bizonyított készsége, munkáltatói igazolás. A magyar nyelv anyanyelvi szintű tudása, iskolai egyetemi oklevél vagy munkáltatói igazolás. A szerb nyelv felsőfokú és egy világnyelv kommunikációs szintű ismerete. Oklevél vagy munkáltatói igazolás a szerb és egy idegen nyelv munkavégzési használatáról. A megbízatás 4 évre szól. A jelentkezéseket postai úton a következő címre lehet benyújtani. Pannonia Alapítvány, Fondácia Pannonia, Pannon Rádió, Rádió Pannon, Szabadka, Ágó Mamuzsit utca 9-11, illetve személyesen a Pannon RTV igazgatói titkárságán. A borítékra kérjük feltüntetni a következőt. Az ügyvezető részére, pályázata Pannon Rádió főszerkesztői munkakörének betöltésére. A jelentkezésnek tartalmaznia kell a szakmai önéletrajzot, a szakképesítést és szakmai tapasztalatot, a pályázati egyéb követelményeket igazoló iskolai, egyetemi iratok másolatát vagy munkáltatói igazolást, valamint a munkaprogramot. A pályázati kiírás dátuma 2026. május 7-e. A jelentkezési határidő 2026. május 21-e. A pályázat a Pannon Rádióban, a Pannon Televízióban, a Szabadkai Magyar Rádióban és a Pannonia Alapítvány hirdető tábláján jelenik meg. A megkésett és hiányos jelentkezéseket nem vesszük figyelembe.

0: reklámozás hirdetés.
1: A Pannonia Alapítvány pályázatot hirdet a Pannon RTV internetes honlapjának fő és felelős szerkesztői munkakörének betöltésére. A pályázónak a törvény által előírt feltételek, a munkajogi törvény által előírt általános feltételek mellett a következő feltételeknek kell megfelelnie. 7. fokozatú szakképesítés filológiai vagy médiatudományok terén, mellékelve a szakképesítést igazoló diploma. A számítógép kezelésének magas szintű ismerete, számítógépes képzés vagy munkakör. Legkevesebb 3 év szakmai tapasztalat hírszerkesztői és vezetői munkakörben, a bonyolult médiarendszerek irányításának bizonyított készsége, munkáltatói igazolás. A magyar nyelv anyanyelvi szintű tudása, iskolai, egyetemi oklevél vagy munkáltatói igazolás. A szerb nyelv felsőfokú és egy világnyelv kommunikációs szintű ismerete. Oklevél vagy munkáltatói igazolás a szerb és egy idegen nyelv munkavégzési használatáról. A megbízatás 4 évre szól. A jelentkezéseket postai úton a következő címre lehet benyújtani. Fondácia Pannonia, Pannonia Alapítvány, Pannon RTV, Szabadka, Ágó Mamuzsics utca, 911, illetve személyesen a Pannon RTV igazgatói titkárságán. A borítékra kérjük feltüntetni a következőt. Az ügyvezető részére, pályázat a Pannon RTV honlapjának főszerkesztői munkakörének betöltésére. A jelentkezésnek tartalmaznia kell a szakmai önéletrajzot, a szakképesítést és szakmai tapasztalatot, a pályázati egyéb követelményeket igazoló iskolai, egyetemi iratok másolatát vagy munkáltatói igazolást, valamint a munkaprogramot. A pályázati kiírás dátuma 2026. május 7-e. A jelentkezési határidő 2026. május 21-e. A pályázat a Pannon Televízióban, a Pannon Rádióban, a Szabadkai Magyar Rádióban, a Magyar Szó Napilapban és a Pannonia Alapítvány hirdető tábláján jelenik meg. A megkésett és hiányos jelentkezéseket nem vesszük figyelembe.

0: Álláshirdetés.
1: A Pannonia Alapítvány pályázatot hirdet a Pannon Rádió fő és felelős szerkesztői munkakörének betöltésére. A pályázónak a törvény által előírt feltételek a munkajogi törvény által előírt általános feltételek mellett a következő feltételeknek kell megfelelnie. 7. fokozatú szakképesítés a jogi, közgazdasági, bölcsészeti, politikai vagy médiatudományok terén, mellékelve a szakképesítést igazoló diploma. A számítógép kezelésének középszintű ismerete, számítógépes továbbképzés vagy munkakör. Legkevesebb 3 év szakmai tapasztalat rádiós hírszerkesztői és vezetői munkakörben, a bonyolult médiarendszerek irányításának bizonyított készsége, munkáltatói igazolás. A magyar nyelv anyanyelvi szintű tudása, iskolai egyetemi oklevél vagy munkáltatói igazolás. A szerb nyelv felsőfokú és egy világnyelv kommunikációs szintű ismerete. Oklevél vagy munkáltatói igazolás a szerb és egy idegen nyelv munkavégzési használatáról. A megbízatás 4 évre szól. A jelentkezéseket postai úton a következő címre lehet benyújtani. Pannonia Alapítvány, Fondácia Pannonia, Pannon Rádió, Rádió Pannon, Szabadka, Ágó Mamuzsics utca 9-11, illetve személyesen a Pannon RTV igazgatói titkárságán. A borítékra kérjük feltüntetni a következőt. Az ügyvezető részére, pályázata Pannon Rádió főszerkesztői munkakörének betöltésére. A jelentkezésnek tartalmaznia kell a szakmai önéletrajzot, a szakképesítést és szakmai tapasztalatot, a pályázati egyéb követelményeket igazoló iskolai, egyetemi iratok másolatát vagy munkáltatói igazolást, valamint a munkaprogramot. A pályázati kiírás dátuma 2026. május 7-e. A jelentkezési határidő 2026. május 21-e. A pályázat a Pannon Rádióban, a Pannon Televízióban, a Szabadkai Magyar Rádióban és a Pannonia Alapítvány hirdető tábláján jelenik meg. A megkésett és hiányos jelentkezéseket nem vesszük figyelembe.

0: Álláshirdetés.
1: A Pannonia Alapítvány pályázatot hirdet a Pannon RTV internetes honlapjának fő és felelős szerkesztői munkakörének betöltésére. A pályázónak a törvény által előírt feltételek a munkajogi törvény által előírt általános feltételek mellett a következő feltételeknek kell megfelelnie. 7. fokozatú szakképesítés filológiai vagy médiatudományok terén, mellékelve a szakképesítést igazoló diploma. A számítógép kezelésének magas szintű ismerete, számítógépes képzés vagy munkakör. Legkevesebb 3 év szakmai tapasztalat hírszerkesztői és vezetői munkakörben, a bonyolult médiarendszerek irányításának bizonyított készsége, munkáltatói igazolás. A magyar nyelv anyanyelvi szintű tudása, iskolai, egyetemi oklevél vagy munkáltatói igazolás. A szerb nyelv felsőfokú és egy világnyelv kommunikációs szintű ismerete. Oklevél vagy munkáltatói igazolás a szerb és egy idegen nyelv munkavégzési használatáról. A megbízatás 4 évre szól. A jelentkezéseket postai úton a következő címre lehet benyújtani. Fondácia Pannonia, Pannonia Alapítvány, Pannon RTV, Szabadka, Ágó Mamuzsigy utca, 911, illetve személyesen a Pannon RTV igazgatói titkárságán. A borítékra kérjük feltüntetni a következőt. Az ügyvezető részére, pályázat a Pannon RTV honlapjának főszerkesztői munkakörének betöltésére. A jelentkezésnek tartalmaznia kell a szakmai önéletrajzot, a szakképesítést és szakmai tapasztalatot, a pályázati egyéb követelményeket igazoló iskolai, egyetemi iratok másolatát vagy munkáltatói igazolást, valamint a munkaprogramot. A pályázati kiírás dátuma 2026. május 7-e. A jelentkezési határidő 2026. május 21-e. A pályázat a Pannon Televízióban, a Pannon Rádióban, a Szabadkai Magyar Rádióban, a Magyar Szó Napilapban és a Pannonia Alapítvány hirdető tábláján jelenik meg. A megkésett és hiányos jelentkezéseket nem vesszük figyelembe.

velünk a zene, mindig veled van. Panorádió, a te hangod.

0: Akkor és most.
1: Hey now, you're an all-star.
0: Napjaink és az elmúlt 30 év legnagyobb slágerei a Panorádióban.

0: Spannon Rádió. Vajdaság ritmusa a 91,5-ön.
1: Belve bull, double cup, OG kush, orange bud, kokatusi, MDMA, dub.